barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és is új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Székelyföldön kívül már recseg, vagy csak csisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu

0: menedéket hoznak létre Hargita megyében a családon belüli erőszak áldozatainak. Aszfaltozzák a viaduktokat az A3-as autópályán. Az évszakhoz képest hűvösebb marad az időjárás. A Rádió Gaga híreit hallják, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! Az erdőőrséghez benyújtott minden petíció és bejelentés egy központi digitális platformra kerül ezentúl, így a bejelentők nyomon követhetik a vizsgálatok állását és az ellenőrzések megállapításait, jelentette be Diana Buzoyano ügyvívő környezetvédelmi miniszter. A rendszer transzparensen megmutatja majd, hol állapítottak meg károkozást, és hogy az ellenőrök szabtak-e ki bírságot. Az erdészeti felügyelők által végzett ellenőrzéseket szintén rögzítik a felületen. Ennek köszönhetően a bejelentésekre, a vizsgálatokra, az illegális fakivágásokra, a kiszabott szankciókra, valamint a megtérített károkra vonatkozó adatok mind egyetlen központi rendszerben lesznek elérhetők, tájékoztat a DG24. 6 férőhelyes menedéket hoznak létre Hargita megyében a családon belüli erőszak áldozatainak, szavazták meg a megyei önkormányzati képviselők hétfői ülésükön. A menedék egy országos szintű Európai Uniós finanszírozású projekt részeként valósulhat meg, amelyben partnerként vesz részt a megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság. Tájékoztatott a megyei önkormányzat sajtószolgálata. Hargita megyében jelenleg egy védett ház működik a családon belüli erőszak áldozatai számára. Az új Vénusz 2 nevű projekt ezt a szolgáltatást egészítené ki egy több funkciós központ létrehozásával, ahol az érintettek nem csak biztonságos átmeneti elhelyezésben részesülhetnek, hanem pszichológiai és jogi tanácsadást is kaphatnak. A szolgáltatások bővítésének szükségességét a nyilvántartott esetek száma is indokolja. Idén eddig 275 családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetet jelentettek az intézmény illetékes szakosztályán. Hetente átlagosan 10 olyan családon belüli erőszakkal kapcsolatos eset jut az intézmény tudomására, amely segítségnyújtást igényel. Megkezdődött az első aszfaltréteg terítése a Nádas-Szent Mihálynál épülő 2 kilométer hosszú viadukton az Észak-Erdélyi A3-as autópálya Magyar Nádas és Magyar Zsombor közötti szakaszán. A 30 kilométeres pályarész kivitelezése előre haladott állapotban van. A vállalat által épített 25 kilométeren a készültség meghaladja a 99%-ot. A két nagy viaduktot is magába foglaló másik szerződés esetében pedig a 85%. A 30 kilométeres szakaszt a tervek szerint az idei év végén át is adnák a forgalomnak. Egy ember meghalt az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt, kedre víradóan történt lövöldözésben, egy másik brüsszeli helyszínen pedig intézkedő rendőrt lőttek fejbe, aki belehalt a sérüléseibe. Az RTL.info francia nyelvű belga hírportál tájékoztatása szerint a brüsszeli ügynökség kedd reggel megerősítette az Európai Parlament szomszédságában történt halálos áldozattal járó lövöldözést, valamint beszámolt a rendőr halálát okozó támadásról is. A két eset között egyelőre nem állapítottak meg összefüggést, közölte az MTI. A szakemberek szerint ma változékony időre számíthatunk, adáskörzetünkben napos és felhős időszakok váltják egymást, csapadék nem valószínű, viszont kitart a hűvös idő, legtöbb 11-13 fokra számíthatunk.
1: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Szerda van, szerelmetes, és már csak kerek 4 hónap van Valentin napig. Szevasztok, jó reggelt mindenkinek, mert hogy egész pontosan ma október 14-én itt a hármas szabályban köszöntük titeket csupa szeretette.
1: Nekem szóljatok aznap, hogy ne felejtsem el, meg kérlek, így ennyi 4 hónap. Máté Kincsenek, köszönjük az ideje korán jövő emlékeztetőt és előértesítőt. Berecki Szili itt van, én Nagy Endre, kezdődik a mai.
2: Így van, de legalább 4 hónap is jön a tavasz, maradjunk ennyivel, talán ezért fokkal pozitívabb. Jesse J és a Domino, ezzel indítjuk már is a reggelünket, szavaztok.
3: Ez a hármas szabály. A maga nemi.

0: Jess Glynn és a Hold My Hand 12 perccel 7 óra után. Jó reggelt, október 14-e van, szerda, már csak egyetlen egy nap választ el attól, hogy a Rádió Goga 27 éves legyen. Ajjajjajjaj.
1: Hát nem is az van az életés.
2: Hát mit csinálunk? Más se csinálja, ugye? Ma ilyen, nem az, más se csinálja.
1: De amikor ilyen nagyon kicsik voltatok, még nem olyan nagyon régen.
2: A tojáshely és a popunk, ezt
1: igen,
2: akarod
1: szóba
2: hozni?
1: Nagyon tudtátok, hogy szüri nap van másnap, és minden meg volt már szervezve, és tudtátok, hogy mit szerettetek volna, és ennek az osztálytársak, és nekik is elmondtátok, hogy tőlük mit szerettetek volna, és minden is kész volt, és anyukáik láttad, hogy voltok bevásárolni, tudtál aludni előtte való éjjel. És
2: fel van pörögve reggelre, Tati.
1: Sittam egy kávét.
2: De mi volt a kérdés?
1: Hogy amikor ennyire fel voltatok pörögve születésnapotok előtt, tudtatok aludni?
2: Nem, mindig izgultam. Ugye, te is így voltál, én is így voltam. Sőt, képzeljétek el, én be is kamusztam egyszer egy kamuszüli napot, mert szerettem volna, ha a barátnőim eljönnek hozzám. És ahelyett, hogy szerintem megkérdezte volna kedves pedagógus édesanyám, hogy amikor nem eljöhetnének át a barátok, és hogy biztos legyen, hogy mindenki ott lesz, mert azért voltak ilyen elengedési problematikák annó kölyökkoromban, én kitaláltam valamikor őszi dátumra, hogy már pedig én szülinapot fogok tartani, úgyhogy várlak szeretettel. De a barátnők tudták, hogy ez nem így van, a szüleik nem tudták, úgyhogy a szülők bevásároltak ajándékból, anyukámat jól megleptük, mert megérkezett egy csorda gyermek, de hát tudjátok, se pástéta most szendvicske, se feldíszített lakás, se torta, se üdítő, se semmi, úgyhogy igen, vártam a szülinapot mindig.
0: Azok a szendvicsek, miért lesz annak a szendvicsnek más íze? Miért nem tud sehol az visszajönni?
2: Nem
0: tudom. De a pástétomos, kicsi szalámi karikás, vagy sonkacsíkos, tojásreszelékes és uborkás, savanyú uborkás szendvics, kicsi sajta. Ez az életben máshol ez az íz nem tud visszajönni. Tényleg. Ennél nosztalgikusabb ízt én most nem tudok így fejből mondani hirtelen.
2: Madártej, így... de értelek.
0: Jó, igen.
1: Azt hiszem, hogy egy kicsit túl könnyen,
0: második.
1: Túl könnyen átsiklottunk itt a gyermekkorrupció ügyén. Itt, ha van DNA, aki foglalkozik a felnőtt korrupcióval, hát ilyen precedens után szerintem egy intézményt létre kéne hozni, hogy az ilyen csalfa, korrupciós gyerekszüri, kamu gyerekszüri napokat kiszüljék azért.
2: De látod, milyen szép felnőtt ember lett belőle, Endre? Mi lett volna,
1: ha
2: elvittek volna kicsi koromba, megköttek volna.
0: Nézzük meg a részleteket, igen. Ez szerintem nagyon fontos. Nézzük meg a részleteket. Tehát elmondtad az osztálytársaidnak, vagy barátaidnak, hogy igen, szeretnél egy bulit, ahol mindenki legyen
2: bulit
0: ott. De ők azt mondod, hogy ők tudták, hogy ez nem
2: szülinapi buli. Persze, azt mondjuk mindenkinek, hogy szülinapi buli.
0: Ja. És akkor te elmondod nekik, hogy figyeljetek, van egy ötletem. Tehát a szüleiteknek azt kéne behagyjátok, hogy kincsőnek születésnapja van az idén másodszor.
2: Igen, biztosan engedjék el. Hát
1: ez nem tényleg, hogy ez díjkotos, ugye szervezett bűnözés.
0: Igen.
2: Hát gondoljatok bele, azért is tisztán emlékszem az őszi dátumra, mert én ugye februári keltezésű vagyok. Hát februártól szeptember, október, novemberig 6-szor elfelejtik a szülők. 30 pluszan voltunk osztálytársak, tehát szülő legyen a talpán, például az édesanyám, mint mindannyiunk pedagógus, aki ezt észben tartja, hogy mikor kinek van a szülinapja.
1: És akkor ez egy futótűzként elterjedt a faluban, mások is kezdtek ilyeneket szervezni?
2: Nem tudom, látod, azóta se tudom, hogy hagyományt teremtettem-e.
0: De nem lett ilyen nagy buli. X gyerek, mit tudom, hogy vegyünk 15-20, nem tudom,
2: egy ilyen 7 barátnő mondjuk.
0: Tehát. Na 7, akkor megérkezett a 7 gyerek, mindenki ajándékcsomagokkal felszerelve.
2: Igen, igen, szépen
0: kiültözve. Oda jártak anyukád el, és csókolom, jöttünk kincsőnek a születésnapjára, Istennek tessen sokáig, és akkor nézte, hogy most mi történik, elnézést.
2: Konkrétan, amikor de akkor ijedtem meg én is, mikor megláttam az ajándéktasakokat a kézben, mert én mindenre, tehát én azt hittem, nem lesznek annyira hülyék, tudjátok, hogy még ajándékot is hoznak, de hát figyeljetek, kiköveteltem magamnak még egy kör meglepi.
1: Eljön Arisnyi a fénycipő, kiöltözve ügyesen, felvettem a szép blúzocskámat, és piros masnis dobozka.
2: Igen, mindenki szépen ki volt öltözve, teszem hozzá, kivéve én. 0730-54-88-88, amint érdinko pillerje, tudjátok, írjátok meg.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Rácz Gergő. Valamit tudnod kell, ez volt a Valami című dal. 19 perccel 7 óra után jó reggelt kívánunk mindenkinek, minden álmos férfinak. Ezt tegyük hozzá. Igen. Ma bundáskenyeres szemű férfiakat fogtok látni az utakon, ugyanis elkezdődött egy újabb kör a Bajnokok Ligájában az este.
1: Ez így lesz.
2: Azt hittem valami világnap van, hogy ma a táskás szemű férfiak napját üljük, vagy valami.
1: Lehetne.
2: Elindult a Bajnokok Ligája. Ember, ezt nem tudják egy kicsit ilyen szellősebben csinálni. Most járt le a másik. Mi volt? VB volt? Mi volt?
1: Na várj,
2: csak
1: azért, mert foci, az másik világ. Hát ott válogatottak csapnak már össze, stb. Ez egy másik dolog.
2: Bajnokok Ligája, az a klub mérkőzések, ugye, tehát klubokat. Látjátok, mennyit tanulok itt mellettetek?
1: Figyelj, még véletlenül is ragad.
2: És akkor ebben még lehet Messi és Ronaldo is?
1: Egyik sem. Mind a kettő nem, mert az egyik az araboknál játszik, a másik pedig az meg már Amerikából megy nyugdíjba.
0: Amerikából, Miami.
2: De úgy elmegy nyugdíjba, hogy többet vissza sem megy egy
1: egyetlen. Nem, szinten játszik, csak a válogatottból ment el sírva.
2: De itt akkor válogatottak játszanak, vagy klubok?
1: Itt klubok itt játszanak.
0: Most klubok.
2: De akkor ő miért nem játszik?
0: Mert azért, mert ő Amerikában.
1: Európában van.
2: Ja, ez csak az európai buli, ez a Bajnokok Ligája.
1: Van egy ilyen nagy sós pocsolya a két kontinens között.
2: Igen, hogy kb. Bokáig ér, igen. Na jó.
0: Igen, annyira európai buli, hogy most már azért az arabok, meg úgy mindenféle ilyen könyökülő ország már úgy bejön, és azt mondja, hogy akkor nekünk is van egy Szabah csapatunk.
2: Én ezt nem tudtam, hogy csak európai szintű dolog a Bajnokok Ligája, mert az...
0: Hát máshol nem tudnak focizni. Csak ilyen helyeken. Már csak próbálkoznak. Hát nem tudod, de komolyát. A foci elitje az Európa. Hát igen. Most ezt mindannyian tudjuk. Ugye a brit történelemmel, meg mindenfélével. Csak már Andrének a csapat, aki ne összeszedje magát, csak ő se lenne ennyire szomorú, meg álmos.
2: Meg kellene tisztázzuk akkor ennek a szezonnak és az elején, kikinek szurkol Endre?
1: Ugyanott.
2: De nem tudom, hát azért
1: nem
2: kérdezem.
1: Tudod.
2: Nem tudom, frissítsük fel az emlékeket.
1: Múltkor tippeltél és jól tippeltél. Kezdjük a Szilivel, mert abban biztos vagy.
2: A Barszát azt tudom, mert amióta a Barszánában jártam, azóta Szilit összekötöm azzal a stadionnal. Manchester?
1: Igen, pontosan. És abból is csak egy van.
2: Mert?
1: Nálam.
2: Mert egyébként több lenne?
1: Persze. Vannak a kékek, és vannak a pirosak.
2: És mi melyiknek szurkolunk, Endre? A pirosaknak mutatod a gagaszint, jó? Jó. És akkor Szili a kék?
1: Nem, Szili a
0: gránátvörös.
2: De a barszásoknak nem valami kékes izéje van?
0: Pirosos, kékes. Az mind a kettő. Amit szeretnétek, az van. De tegnap lilába játszottak, úgyhogy lehet választani egészen nyugodtan. Úgyhogy nem baj, ha valaki álmos már reggel, csak ennyit szerettem volna elmondani, de lett belőle
1: három. Igen, szép lett ez.
2: Jó, tehát Manchester, Barca, piros és kék, és elkezdődött a BL. Hány mérkőzésen vagyunk túl?
1: Kettő.
2: Csak? És hány lesz?
0: Milyen kettőn?
1: Hát várj, volt már egy forduló, egy első forduló.
0: Jó, az egész, igen, akkor értem, az egész Nagy Bajnokok Ligájában kettőn, így van.
2: Hány lesz még, az értek?
1: Nagyon
2: meddig kell bírni?
0: Hát ez amúgy májusban van.
1: Igen, a döntő májusban van,
2: nyugi. Akartam mondani, elmegyek egy kicsi szabadságra, de addig nem tudom. Nincs az a felgyőlem, lesz szabad nap, a tieteket is kölcsön adjátok. Hogy... Na hát akkor kibírjuk, jó? Tehát persze, valahogy elviseljük. Kiegyezzünk most abban, hogy mondjuk heti két alkalommal reggelente ventillálhattok?
1: Persze.
0: Nem kell, mert tényleg nem. Tehát, hogy ezt elengedhetjük, mert az én csapatom az egész jó formában van, az André pocsik formában van, hogy nem lesznek változások.
1: Én panaszkodnék, és te jó kedvű lennél.
0: Jó, de nem lesznek ilyen hullámzások, hogy na végre lett egy győzelmünk, vagy ó, de kár, hogy most kikaptunk meg.
1: Én azt mondom, hogy csak akkor kérek szót ezügyben, ha nagy ritkán nyer a csapat.
2: De egyébként ilyen vacakul játszanak? Igen. Komolyan, csak miért rukkolsz nekik?
1: Hát mert hűséges típusok.
2: Jaj,
0: de szép.
2: Érdős. Legyetek tükes hűségesek hozzánk, és regisztráljátok a fekete-fehér igenemre, illetve a szülinapi nyereményjátékunkra is.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

Székelyföldön kívül már recseg, vagy csak csisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Holy Humberstone, to love somebody, 2 perccel.
1: Mindig így mondod a nevét.
0: Után. De olyan jó, nem ilyen a neve. De most őszintén, ki kell mondjad, Holy Humberstone. Ez egy ilyen jó, tipikus ilyen Nagy-Britanniában, valahol Londonban, vagy nem is Londonban, egy ilyen Birminghamben játszódó kis karácsonyi filmnek az egyik kerti törpe elárusítóját hívhatják így, nem? Jó napot kívánok, Holy Humberstone! Hogy vagyunk ma?
2: Nem. Nekem tudod, mit társul mellé? Valami holland világító torony őr.
0: Esküszöm.
2: Nem?
1: Őrnő.
0: Miért a vihar? Holy Humberstone!
2: Miért a Holly az nem lehet férfi név is, hogyha nagyon köpcsös, nagyon kerekded és nagyon aranyos a férfi ember? Azért kérdezem. Mert nekem egy kicsit ezt hozzá. Azt mondja Endre.
1: Igen, az női név.
0: Tényleg? Miért? Csak a nők lehetnek szentek, vagy mi?
1: De két ellen írják, de mindegy.
2: De nem az a lényeg, ja. Szerintem itt kiáltsuk ki akkor ma reggel, hogy bátran lehet férfi embert is Hollynak nevezni.
1: Így van, és minden Pista lehet nő.
2: Igen, és minden nő lehet Pista, tehát hogy akkor legyen kerek és szép a világ. Hello. Megnézted Hollyt?
1: Hello, Holly.
0: Igen, megnézted? Tényleg nő.
2: Mennyire nő? Tényleg nagyon nő.
0: Elég nő. Elég nő.
2: Otthonról hallgatják a rádiót, Cili.
0: Elég nő. Menjünk is tovább, én azt mondom.
2: Igen, foglalkozunk a mi nőinkkel, jó? A mi csajainkkal. Mert hogy kukucs, írja nekünk Marika. Jó reggel, szerelmetes, szép szerdát kívánok nektek. Szeretettel, ő volt tehát Marika, de ha felemlegette Cili Vihart is, akkor az ő üzenete így szól. Szép jó reggelt, gyertek teázzunk, kávézunk ma reggel Ausztria, Zuben. Korom sötét és esik az eső, de hazafelé áll a szekér rudja. Csodás napot, nagy ölelés, Vihar.
1: Van, aminek örvendeli, nagyon szép, majd aztán itthonról is írjál, ha már meghallgattuk, hogy mit dalol Holly, itt van nekünk Zoli, aki azt írja, szerelmetes, szép szerdát kívánok mindenkinek is, egy kellemes napot, köszi szépen.
0: Köszönjük szépen Anikónak is, drága vagy, szerelmetes, szép szerda reggelt kívánok nektek, csupa szeretettel, sok puszi és ölelés. Ludovik is itt van velünk a Good Morning-kal, aztán P. Isti, aki megjelenik, sziasztok, egy nagyon szép szerda reggelt kívánok nektek is, kitartást.
2: Köszönjük szépen, drága Pisti, illetve hát annyit visszautalván Ludovik üzenetére, ő volt, aki tegnap németül köszönt be, ma angolul köszönt be. Nagyon kíváncsi holnap vagyok, konnichiwa. Hogy holnap, igen, francia, vagy valamilyen izgalmas, nem tudom, majdnem ott valami. Szóval, hogyha más-más nyelveken köszönsz be, Ludovik, boldog
0: el. Baszk nyelven, vagy mit szeretem?
1: Azért mellett.
2: Baszos kulcs. Robcsi is ír nekünk, ráadásul fotót is küld. Az ilyen jó reggel, te hűvös szerdán, ahol az alsó gatya reggelente a nadrág alá jár. Ez egy kedves ébresztő gondolat mindenkinek, és hozzáteszi, hogy ennyire hideg van, küldött egy fotót, felszisszentem itt kicsivel korábban, hogy az hó! Aztán kiderül, pontosítás végett, hozzátesz, hogy a fehér padló az márvány, nem hó.
1: Igen, viszont a teraszajtóban a macskák pogóznak a termopánnál, olyan hideg van, tehát így rá vannak cuppanva az üvegre, hogy hát, egy kicsi meleg talán kilopózik valahol.
0: Ez egy nagyon jó összeállás volt, ez az ennyire hideg van, küldött is egy fotót. ez egy nagyon jó összeállás volt. Istinek is köszönjük szépen, hogy itt van velünk, jó reggelt, Rádió Gaga, illetve Erika természetesen a 11. kerületből ma sem mulasztotta el a nap felkeltét, úgyhogy jó reggelt, kedveskéim veletek, csodás napon van, ölelés nektek, 11. ker.
2: Jaj, nagyon szeretünk téged, drága Erika, hogy onnan messziről is bennünket hallgatsz. Csodás ma is a pirkadat, Budapeste egyszer majd megéljük, hogy saját szemmel is tudjuk megnézni. Na viszont, eljött a játék ideje, ugye? Fekete-fehér, igen, nem, új kört indítunk, úgyhogy hajrá, aki még nem tette meg, regisztráljon, nagyon szeretnénk egy jó kis izgalmas párbeszédet folytatni.
1: Nem folytunk meg senkiben nem folytjuk a szót.
2: Egymást egy kalán vízbe. Na jó, de regisztráljátok, pár.
3: Mindenről dumál.

0: Reklám. Ha ez egy fürdés technikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
1: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
2: Blautek.
1: Melegre tervezve.
3: A vadászatban a siker a tudáson és a megbízható felszerelésen múlik. A tudás a tiéd. A felszerelést az LH Outdoor biztosítja. Sportvadászfegyverek, prémium hőkamerák, optikák, ruházat és kiegészítők. Vásárolj most és nyerj egy prémium távcsövet. LH Outdoor. Székely udvarhely. Tábor utca 18. A vadásztársulat épületében.
4: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
5: Az SVMG 01 Pro TBI bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
4: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
6: Négy fal, egy tető, ajtók, ablakok, ez egy ház. Vagy örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka Lakópark. Boróka Lakópark. Az én házam, az én váram.
7: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
8: Fások utca 14.
9: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
10: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked.
11: Október 14-én megérkezik Székely udvarhelyre az Ómoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Superhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Ómoda és Jayco. A jövő megérkezett.
12: Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes.
11: Nyitás október 14-én Székely udvarhelyen a Fenyédi kiáratnál a Betlenfalvi út 263-as szám alatt. Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
12: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
11: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
13: Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
17: A reklám után
16: ismét

0: Fekete.
1: Ki nem mond?
0: Fehér.
1: Ki nem mond?
0: Igen.
1: Ezt sem mond.
0: Nem.
1: Ezt sem mond ki.
0: De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz.
2: Kezdjük a fekete-fehér igen-nemet a mai napra is, természetesen a szerda nevében egy jót játszanánk. Új körünk van, úgyhogy lássuk, hogy ki lesz majd a hallgató, akivel összecsapunk.
3: István lesz az, akivel játszunk, valamelyikünk egész pontosan. Haló, haló, jó reggelt, kedves István!
4: Haló, haló, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Mindenek előtt szerintem belecsapván rögtön a sűrűjébe, kedves István, itt új kört indítunk, azt kellene letisztázzuk, hogy kivel szeretnél játszani. Kész, a táskás szem, amiről korábban beszéltünk, már el is tűnt, nyoma sincs. Te István, mennyire érzed felkészültnek magad?
4: Egy kissé csak, nem nagyon.
3: Az már valami.
5: Az jó,
2: egy hát percig készültség kell.
5: Egy perc kell, csak egy perc készültség kell, azt mondta Szili, közben tolmácsolok.
3: Köszönöm szépen, hogy én is értem, hogy mi történik körülöttünk. Na jó, hát nézzük meg akkor ezt a nagy férfi csatát itt korán reggelre. István, álmos vagy?
4: Egy kissé.
3: Kissé,
4: elég korán van még.
3: Na, én neked most drukkolok, csak hogy tudd.
5: Ettől a visszaszámlálótól felébredsz, és egy percig maradj ébren valahogy, figyelj.
1: 3, 2, 1, start!
2: István, foci drukker vagy?
4: Kissé, amennyiben megengedi az idő.
2: Az idő. De nézted a Bajnokok Ligáját az este?
4: Egy darabig néztem.
2: Van kedvenc csapat?
4: Belealudtam. Ugyan. Van
2: Barca. Yes, ez az! Te vagy a legjobb ember, innen már nyerhetnél is akár. Akkor... Nem, Aj, kimondtam a nevet.
3: Igen. Ezt elhebegted, ha
2: zavarba jöttél. Azt akartam kérdezni, akkor nem nézted végig a meccset? Olyan jó volt a második fél idő. Kár érte, de viszont hát, a nyereményet...
4: Reggel kellett jöjjek melóba, és így muszáj volt.
2: Ja.
4: Sajnáltam is utólag, de...
3: Igen, Szili is kellett jöjjön melóba, ezt elárulom, de ennek ellenére, ha táskás szemekkel is, ha fáradtan is, hát, de itt van.
4: Ő szerintem nagyobb drukker, mint én akkor.
5: Elképzelhető.
2: Figyelj, a Barszának csak szívvel lehet drukkolni, és gondolom te is ezt teszed, úgyhogy egyforma drukkerek vagyunk, mint egy család vagyunk.
5: Lehet, hogy Szili most már
4: Így van.
5: A Barszának azt is megbocsátod, hogy miattuk kikaptad a mai fekete-fehér igen-nemet, mert hogy úgy néz ki, hogy lévén, hogy te kimondtad a nemet, Szili, ezért a hallgatói a nyeremény, pontosabban egy csodálatos gagabögrével lettél gazdag, kedves István.
4: Köszönöm szépen.
3: Nagyon-nagyon szívesen, nagyon-nagyon gratulálunk, nagyon-nagyon örülök, hogy laposra vertett Szilit, és nagyon-nagyon szép napot is kívánok egy kalap alatt.
4: Köszönöm.
5: István, honnan hallgatsz, melyik stúdióba veszed el a bögrét?
4: Segesváról hallgatom.
5: Akkor majd Maros megyében Vásárhelyen várnak.
4: Rendben.
3: Szép napod legyen, István, köszi, hogy itt voltál velünk.
4: Köszönöm, nektek is.
2: Minden jót.
6: Mindenről dumálunk.
7: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

0: teljesen össze vagyok zavarodva, hogy a Szirinek Istvánnak vagy a Barcelonának gratuláljuk, de kieséses alapon Szirinek nem, mert ugye kimondta, hogy nem. Úgyhogy akkor maradjon a hallgató is, maradjon a Barca és a Bögre.
1: Így van, gratulálunk neki, essék jól az összes kávé, amit a jó kis bögrénkből fog felhüpürtyölni. Istvánnal játszottunk tehát, és lesz ma még játék, egész pontosan szülinapi nyereményjáték, ugye?
2: Pontosan már következő órában játszani fogunk, úgyhogy vagány nyereményeink vannak, mindjárt mondjuk, hogy pontosan mi. Úgyhogy ma még ráhúzunk, holnap már aztán nagyon ünnepelünk, mert holnap már születésnap is van. Jönnek a legfrissebb hírek, aztán jövünk mi is.
3: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
4: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
5: Megvisszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
4: Kérem, meglepni. A betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
6: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Reklám.
7: Szeptémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptémia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptémia Piescavica burgert a Stationben. Burger vagy Piescavica? Ugyan már. A Szeptémiában nem kell választanod.
8: Képzeld el, hogy belépsz az érettségi vizsgára, és nem félsz. Nem azért, mert szerencséd van, nem azért, mert minden szót bemagoltál, hanem azért, mert tényleg tudod az anyagot. Ismered az irodalmi műveket, el tudod mondani a saját szavaiddal, mert lesz mondani valód. Ezt szeretnénk megadni neked a My Journey nyelviskolában, hogy magabiztosan érkezz az érettségire. Maradandó tudást építünk a fejedben együtt. Legyen élmény a vizsga.
9: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
10: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet, és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik karcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
11: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
12: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
13: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
14: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
15: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
16: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
17: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
16: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
10: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Mitől bömbi a bömbi?
18: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
19: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
20: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
21: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
22: Fások utca 14.
23: Ez történt. Rádió Gaga hírek.

0: 40% körüli támogatottsággal így vélhetően torony magasan megnyerni a választást, ami szintén elriasztaná a hitelezőket és a befektetőket. Október 16-án van az élelmezés és a kenyérvilágnapja. Ebből az alkalomból immáron 13. éve szervez tartós élelmiszergyűjtést Székelyudvarhelyen a Rotary Klub. Partnerségben a helyi Vörös Kereszttel és a Világnap üzenetét tettekkel is közelebb hozzák a közösséghez. Céljuk felhívni a figyelmet az élelmiszerpazarlásra és az éhezés problémájára. Segíteni azokat a családokat, akiknek nagyobb szükségük van a támogatásra, erősíteni a közösségi összefogást és a szolidaritást. Elsősorban tartós élelmiszereket várnak, de jó állapotú gyermekjátékokat és gyermekkönyveket is elfogadnak. Az összegyűjtött adományokat az Udvarhelyszéki Nagycsaládosok Egyesületének jutatják el. A gyűjtés fő helyszíne a Kis Szent Terész plébánia, az adományokat 10 és 16 óra között fogadják. Sürgősen 800 millió lejre van szüksége az egészségügynek ahhoz, hogy év végéig biztosítani lehessen a sürgősségi és a járóbetegellátást, de a jövő hónapra a szükséges 227 millió lej még ennél is fontosabb. Decemberre további 550-560 millió lejes hiányt jeleztek a különböző kiadási kategóriákban, de Cseke Attila idéglenes tárcavezető hangsúlyozta, jelenleg a novemberi ellátás megmentése a legfőbb prioritás. Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter elmondta, hogy a rendelkezésére álló összes törvényes lehetőséget és átcsoportosítható keretet kimerítette már a válság kezelésére, a hosszabb távú megoldáshoz teljes jogkörű kormányra és költségvetés kiigazításra van szükség.
1: 9 mérkőzéssel folytatódott tegnap a labdarúgó bajnokok ligája főtáblájának második fordulója. Vili Orbán végigjátszotta a Lipcse PSV Eindhoven elleni 1-0-ra megnyert találkozóját, míg Sallai Roland sérüléséből visszatérve csereként lépett pályára a Galatasarayban, amely 4-1-re kikapott a Barcelonától. Az Arsenal magabiztosan 3-0-ra legyőzte a Lille-t, az Atletico Madrid pedig 2-0-ra nyert a Manchester United ellen. A játéknap egyik legnagyobb meglepetését a Club Brugge szolgáltatta, amely 4-3-ra győzött az Inter otthonában, míg a Bayern München 3-3-as döntetlent játszotta a Viking ellen. A Sporting idegenben 2-0-ra verte a Lens csapatát, a Sabah ugyanilyen arányban győzött a Slavia Praha ellen, míg a Villarreal 3-1-re múlta felül a Napolit. A második forduló ma további 9 találkozóval folytatódik. 3 mérkőzést rendeztek tegnap este a romániai jégkorongbajnokságban, és mindhárom találkozón a favoritok győztek. A Csíkszeredai Sportklub 2 gólos hátrányból fordítva 5-3-ra legyőzte a Galaci CSM csapatát hazai pályán. A gyergyói HK magabiztos 6-1-es győzelmet aratott Bukarestben a Steaua ellen, míg a brassói korona fölényes sikert ért el a Sportul Studencesk ellen 11 gólt szerezve.
0: A szakemberek szerint ma változékony égboltra számíthatunk adáskörzetünkben, napos és pálhős időszakok váltják egymást, csapadék nem valószínű. 11-13 fok körül várhatók a nappali csúcsértékek.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Jó reggelt, szevasztok! 8 óra után néhány perccel folytatódik a műsorunk. Október 14-e van, szerda, egyetlen egy nap választ el a születésnaptól, ezért ma még nyereményeink vannak bőven. A Gamma Electronics egy darab kézi mixerét sorsoljuk mindjárt.
1: Mindjárt. Egész pontosan Berecki Szili fog sorsolni, Nagy Endre fog sorsolni, és Máté Kicsi is fog sorsolni. Gyertek, regisztráljatok, játszatok velünk, és egyébként is várjuk az üzeneteket.
2: Akik nem sorsolni fognak, viszont zenélni annál inkább Lawson és B.O.B. együtt, mert hogy jön a Broken Hearted, reméljük senkinek nincs összetörve a szíve, ha igen, ez a zene majd megragasztja.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemében pár.

0: Baby Rexha Faithless, és a New Religion című dal 2026-os év egyik top-top-top slágere. Talán ezt bátran lehet mondani, és itt vagyunk veletek egy újabb órában, egy újabb játékos órában, ezt már ugye említettük, mert tömben nyereményjátékunk folytatódik. Még a mai napon órai nyereményekkel holnap egész nap fődíjak lesznek. Tehát, hogy nem lesz ilyen, hogy a reggeli műsorban fődíj, hanem egész áldott nap holnap fődíjak lesznek. Wellness hétvégék, utazások, Isztambul.
1: Halljam.
2: Mindig ezt csinálom.
1: Gyere, na. De most nem az van, hogy megcsináltad, ne lemaradtam
0: kicsit
1: róla.
0: Kicsit vagy a hibás, Endre.
1: Igen, nem, látod? Miért? Hát mert húzogatod a nézes madzagot.
2: Meg kéne tanulni, most sose énekeljek, és kész.
1: Na, ezzel én nem értek ezzel. Ezek után elszavalni fogom. Tudsz énekelni.
2: Ilyen Latinovics komolysággal, hogy
1: Isztambul.
2: Amúgy tényleg Isztambulból lehet buszos kirándulást nyerni.
0: Vágyom rád, hogy bitangul.
1: Te tudod a dalszöveget?
0: Menjünk tovább, itt az SMS-ekkel. Mi a helyzet? Hát igen, persze. És nem tudom, most már nem tudom, jó, régebb tudtam az egészet, de most már nem megy. Nekiszökünk ennek a hosszú-hosszú üzenetnek? Láttátok, hogy van egy ilyen nagyon-nagyon hosszú üzenetek?
1: Júj, nem.
0: Nem, akkor jó, akkor nézzük a többit. Kedves írja nekünk. Boldog szép reggelt, fiatalok, illetve Levi azt írja nekünk. Ahoj, popacek!
2: Popacsek. Igen, képes volt leírni ilyen jó kis ékezetes C betűvel rendesen szlávul. Ami most, hogy cseh, vagy szlovák, vagy szerb, Popacsek, ahoj.
1: Írja Mónika, hogy bravo, Szili. Így van, ez hajrá, Barca. Tehát, hogy azért a foci az úgy végig kísér minket, és közben nem is a leghosszabb üzenetet, de egy másik hosszabbacska üzenetet előre olvastam. Zsófi azt írja nekünk, hogy sziasztok, arcon ütött a valóság. Fix 4 hónap múlva 40 leszek.
2: Istenetesen.
1: Fogadjunk, hogy február 14-én született, teszem hozzá. Hát most mondtam el a reggel, hogy 4 hónap van még bármilyen napig. Na, Isten éltessen előre is, drága Zsófi. Viszont az üzenete folytatódva, gyerekként sose vártam a szülinapomat, körülbelül semmit sem kaptam, és a torta is csak fele volt az enyém. Két napra rá volt a nővérem szülinapja, és az enyém között ugye 2 nap különbség, így a tortán is kellett osztozzunk. A sors fintora, hogy a két fiam között is 2 nap van, de nekik már külön-külön van torta, nagyon plusz szép. A személyre szabott ajándék. Ilyen ez, ha anyu megjárta, akkor tudja, hogy kell csinálni következőkor.
2: Így van, ami történt a múltban, abból tanulunk, és lehet, hogy korrigáljuk is valamilyen szinten. Zsófi, teljesen rendben van, hajrá, torta maraton.
0: Így van. Na, én közben nekiszöktem ennek az üzenetnek, így beleolvasgattam, Csíkszeredából kaptuk Évától, talán még belefér, azt írja, jó reggel. Kincső, egyszer én is nagyon helyzetbe hoztam a pedagógus édesanyámat egy születésnappal. Egy másodikos lehettem 82-83-ban, és akkor még nem volt az, hogy leugrottam a boltba, ilyen tortafagyival kivághatom magam, mivel szilveszterkor születtem, hát úgy gondoltam, mielőtt megkezdődik a vakáció, hát én megünnepeltetem magam, vagy pár osztálytársa, anyukám meglepetését csak az utólagos említéseiből, vagy elmeséléseiből tudom, azt se tudtam, mit szedjen össze, készített gyorsan egy pudingot, de a szép virágcsukrocskára egy dobozkában, amit a arcfalvi hajnalkától kaptam, arra is ma még emlékszem, megnyugtató érzés, hogy teljesen rendben van az akcióm, ha már ketten is vagyunk, kincső. Yes. Egy dolgot még azért el szerettem volna mondani, neked a férfiakon a férfiakon a melbimbó egyáltalán nem fölösleges, ugyanis erogén pontok, de Ejsze, ezt tudod, vagány veletek éverni.
1: Reggelente,
0: tartson ez sokáig, puszi nektek, nem is tudom, hogy akkoriban tartották el egymással a kapcsolatot a szülők. Jaj, hú, egy kicsit káoszos lett ez az SMS, de nagyon jó.
1: Zseniális, tehát Éva mindenek előtt üdv a klubban, akkor a meg nem ünneplendő és mégis megünnepelt szülinapok házatáját, meg hát találkozunk itt férfi melbimbók kérdéskörben is. 0730-54-88 írjatok nekünk.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Az utóbbi idő, tényleg kedvenc dala. Nem tudom, ezt ilyen rongyosra hallgattam már otthon, meg kocsiban, meg mindenhol. Valamiért ez engem nagyon beütött ez a Nate Smith dal. Úgyhogy ti is tegyetek így, hogy szeretitek ezt a fajta stílus. Miért?
1: Úgy szól, mint a Nickelback.
0: Amúgy igen, amúgy. És jön a Nickelback Budapestre.
2: Ó, menj már, hát mikor?
1: Van a szomszédban.
2: Egy köpetre.
0: Rajtuk nőttem fel, úgyhogy most már ideje lenne eljutni egy jó kis Nickelback koncertre, még vannak legalább.
1: Rajtuk és pufuléce.
0: De jó volt, mind a kettő. Nem, most mi a?
2: Mert pufuléce egy előadó?
1: Lehetne, DJ Pufulec.
2: Lemaradtam-e valamiről? Kávés, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Hajrá Barsza, hajrá Sepsi, írja nekünk Árpád. Hát a Barszával a Szili szívében loptad be magad, Árpád a Sepsivel, meg talán a miénkbe, ugye, Endre?
1: Persze, meg mindenki máséba. Aki esetleg nem gránátvörös, hanem piros-fehér színekben látja magát. Közben utána néztem, oknyomozó újságírói munkát végeztem, nagyon komoly, a Pulitzer díj már lassan érik, ürítem a polcot a helyének. Nincs férfi Melbimbó világnap.
2: Menj már!
1: Hiány van a piacon. Tehát úgy érzem, hogy itt egy olyan rés van, ami...
2: Hányadika van ma? Október 14?
1: Igen, de...
0: Igen.
2: Na,
1: nem biztos, hogy ezt meg akarjuk csinálni.
2: Na, legyen.
1: Én csak mondtam, én csak utána néztem.
2: Legyen a mai nap a férfi Melbimbó világnapja?
0: Hát, csinálj. Figyelj, szerintem az a helyzet, hogy itt is leakadtunk 174-nél a másik, a Green Day-esnél, úgyhogy ezeket mi nevezzük ki? Legyen annyi egónk és önuralmunk és ilyen önkényi rendszerünk, mert úgy látszik, hogy van, ahol ez működik, ugye?
1: Persze.
0: Hogy a mai világban is, 2026-ban, hogy döntsük el mi, hogy mától ez van, beírjuk mi a könyvbe, és aztán itt valami lesz.
2: Zseniális ötletem támad, egyrészt nagyon egyetértek veled, csak önbizalom kérdése, tehát ha mi kikiáltjuk, akkor így is van, ezt akarod mondani, nem? Tehát nem kell petíció, nem kell megszavaztatni, eldöntjük. Október 14-a a férfi Melbimbó világnapja?
0: Így van.
2: Endre?
1: Megszavaztuk. Kész.
2: Megszavaztuk. Akkor a következő zseniális ötletemet szeretném.
1: Ezt nem fogjuk megszavazni, mert úgy csillog a szemed, hogy ezt nem
2: szerintem
1: fogjuk megszavazni.
2: Szerintem tetszeni fog nektek. Arra gondoltam, hogy minden év október 14-én a férfi Melbimbó világnapját tartsunk férfi Melbimbó szépségversenyt.
1: Én nem jövök zsűrinek se.
2: Nem, én ezt a zsűrizést vállalom.
1: De mindjárt gondoltam.
2: Hitem szerint egy férfi felsőtesti esztétikumához nagyban hozzájárul az, hogy milyen az a bimbi. Már bocsánat, na. Gyermekek iskolában vannak. Igen, jó. De nekik is van, a fiúskáknak. Úgyhogy, tehát ez egy hozzánk tartozó, létező dolog. Nincs ezzel semmi probléma. Nagyon sajnálom, hogy eddig más nem találtak, hogy legyen ilyen típusú szépségverseny, akkor én ezt most bedobom a közösbe. Csak ilyen kis videócskákat vagy fotócskákat kérünk, se arc, se név nem kell mellé, csak egy telefonszám alapján megszavazzuk.
1: Tudod, az SMS falunk, akkor én nem fogok ránézni a monitorra 11 óráig.
2: Én nagyon szeretném látni.
0: Én sem.
2: Én megnézem,
0: szegény Atta, aki át kell másolni az összeset.
2: Atta,
0: lehet közte lesz az övé is.
2: Ha itt vagy velem, gyere légy partner, ebben mi ketten összehozzuk, jó? Itt, hogyha a fiúk el is határolódnak a kérdéskörtől.
0: Holnap szeretnék női Melbimbó szépségverseny.
1: Nem úgy megy,
2: sajnos.
0: Miért nem úgy megy? Az mitől másabb?
2: Hát egyrészt szebb általában, másrészt többször van, igen, rejtve, harmadrészt, hát az jól tudjuk, azért úgy fedve elegáns és szép.
1: Ilyen mozgalom egyébként van. A Szabadságot a Melbimbóknak világmozgalom van.
2: Menj már!
1: És az arra törekszik, hogy ott, ahol férfiak topless lehetnek, ott a nőkkel szemben ne legyen előítélet, és ők is lehessenek topless öltözékben.
2: Jaj, nem rajtad bazsalgok, hanem Atta azt írja, hogy Jézus Isten, Szent József. Tehát ez a reakciója.
1: Tehát ő benne van.
2: Ezek szerint Atta benne vagy, örülök, köszönöm. 0735 48 88, itt lehet jelentkezni a szépségversenyre, és úgy egyáltalán megírni a véleményeteket.
3: Mindenről tudom.

0: Ja, Istenem, zseniálisak vagytok, komolyan mondom. Tehát itt a férfi melbimbó kérdésköre köré oda gyűjtek a nők. Egyrészt Szende kolléganőnk jelz, hogy október 13-a melltartómentes világnap, csak mondom, írja nekünk, hát tegyük hozzá, hogy kicsit komolyabbra fordítva a szót, október 13 ugye az áttétes merrák elleni küzdelem napja is, nemzetközi napja, és ennek kapcsán valóban. Viszont miért gondolkodunk egyébként dátumokban, és nem feltétlen október 14-ei dátumban? Támadt az a zsenomenális ötlet, hogy legyen a mai nap ugye akkor a férfi melbimbók világnapja, de egész komoly ellenérv érkezett üzenetben, hangüzenetben, és hogyha minden igaz, Szili, ezt meg is mutatod nekünk, ugye?
1: Igen, megmutatom szívesen, várj, figyelj.
2: Léci, választhatok valami más napot ennek a férfi melbimbó világnapnak, mert hol van a házassági épületünk, és nem szeretném hozzá a férfi melbimbók világnapjára esne. Léci.
0: Jaj, Istenem. Az a bajom, Ágotának köszönjük nagyon szépen az aggódó üzenetet, és egyébként jogos. Az a bajom, hogy két tűz közé szorultam, segítsetek. Mert a kis ördög a bal vállamon most meggyőzni Ágotát, hogy mi kell szebb ünneplés forma, mint sem, hogy a férfiak erogén zónájának egyik legszebb bikét ezen a napon ünnepeljük, amikor házassági évforduló van. Endre nagyon szkeptikus fejed van.
3: Értem, hogy miért ez a kérés, mert igazából ebből az derül ki, hogy a hallgató nagyon szeretné megünnepelni ezt a világnapot.
0: Pontosan.
3: És nem szeretné a konfliktusba kerülni a két ünnepnap.
1: Így van.
0: Igen,
1: így van,
0: na, ezt így mondja van. Viszont pontosan szinte szó szerint az angyalka jobb vállamon nekem is, hogyha ilyen kedves kérés óhaj-sóhaj érkezik, akkor lehet érdemes eleget tenni. De a hedonista ördög a bal vállamon meg azt mondja, hogy akkor Ágota, inkább duskáljatok a jóban. Hát nem lenne az jobb, hogy két legyet egy csapásra ünnepelni, méltó módon, tejszínhab, és
3: na, két
1: bimbót egy csapásra.
0: Jaj, de egy húram pendültök, tényleg ízek, na.
1: Szerintem is ez így ünneplésnek ez egy nagyon jó lehetőség. Én azt gondolom, hogy nekem én örülnék, tehát férfi feje gondolkodva, én nagyon menőnek tartanám a házassági évforduló egy ilyen napra esne.
0: Milyen jó lenne, tehát külön meg lehetne lepni a bimbiket is. Tudjátok, egy ilyen rojtos sapkácska, és mit tudom én, egy szív alakú kis tapacs, vagy minek nevezik azokat. Hát tudjátok, amivel úgy lehet
3: így csinálni. De azt le is kell szedni.
0: Ó, Endre, meleg víz, vagy nyál, no.
1: Amúgy nem olyan rég hallottam, hogy létezik ilyen, hogy melbimbó smink amúgy.
0: Mi van?
1: Ezt tudtátok?
0: Mi
1: van? Hogy ilyen melbimbó smink, ami abból áll, hogy ugye ugyanolyan színnel formát festenek neki, és akkor lesz ilyen keresek, olyan, mint hogyha ha szívecske melbimbód lenne, vagy olyan, mint hogyha csillag lenne, vagy ilyeneket lehet csinálni.
0: Miért?
1: És az állítólag smink. Én úgy tudom, nem tudom, azért, hogy a strandon néz ki jól. Képzeld, amikor szembe jön veled egy spanyol ilyen ennyi napbarnitott kreolbőrű Adonis. Két szívecskés melbimbóval. Szerintem nagyon jó lenne.
0: Te figyelj, ezt így egyelőre nem tudom vizualizálni magam előtt, de el tudom képzelni, hogy ez működőképes. Attól függ, hogy mit sminkelnek rá, ugye, mert hogy nem tudom, szangriás üvegek lesznek ott, akkor lehet, ez nem lesz annyira szép. Főleg úgy, hogy akkor ott nem barnul meg. Tehát akkor egész szezonban kitart, mert amikor ugye a barnulás a keretet, a sziluett, na megvan, értitek.
3: Értjük. Ez nem lett egyszerűbb ez a kérdéskör. Sőt, egyre vékonyabb a jég, úgy érzem.
0: Ez Tata írta, hogy aha, és ez gyereknapkor festik az arcfestés mellé.
3: Van a függön, oda mennek a felnőttek.
1: Ja, Istenem. Aj, nagyon jó, nagyon jó. Érkeznek közben az SMS-ek is, úgyhogy majd mindent megbeszélünk, csak hogy van egy kicsi dolgunk most az helyzet, hogy tényleg komolyabbra kell fordítsuk a menetet, mert hogy mégiscsak játék van, születésnapi játék. Úgyhogy ezzel fogjuk most folytatni, aztán visszatérünk, ne aggódjatok.
4: Székelyföld velünk ébred.
5: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székely udvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keres rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA 10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
1: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked. Október 14-én megérkezik Székely udvarhelyre az Omoda és Jayco Modern Design, elegancia és intelligens technológia. Szuperhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Omoda és Jayco. A jövő megérkezett. Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes. Nyitás október 14-én Székely udvarhelyen a Fenyédi kijáratnál, a Betlenfalvi út 263-as szám alatt.
2: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
0: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
2: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
4: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána szobát a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
5: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A LÁM-nál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
6: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
7: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 lejértékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
8: Profiter, 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakod a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.kötőjel.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
9: A vadászatban a siker a tudáson és a megbízható felszerelésen múlik. A tudás a tiéd. A felszerelést az LH Outdoor biztosítja. Sportvadászfegyverek, prémium hőkamerák, optikák, ruházat és kiegészítők. Vásárolj most és nyerj egy prémium távcsövet. LH Outdoor, Székely udvarhely, Tábor utca 18, a Vadásztársulat épületében.
10: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service, a biztonságos külföldi munka.
11: Új irányt keresel és a sport közel áll hozzád. Építs a szenvedélyedre egy remek közösségben. A Székely udvarhelyi Boró Info Akadémián novemberben akkreditált sportoktató képzés indul. Szakmai tudás, gyakorlat és hivatalos képesítés minden egy helyen. Jelentkezz most! Boró Info Akadémia, ahol a tudás karrierré válik.
12: A reklám után
13: ismét sláger.

0: születésnapi játékunk. A születésnapunk előtt egyetlen egy nappal ez kezdődik most, és keresünk egy játékost.
1: És meg is találtuk Csillát, mert nálunk egy csettintésre működnek a dolgok. Keresünk, találunk, hívunk, telefonálunk, és mindjárt, ha minden jól megy, akkor nyereményt is adunk Csillának.
2: Igen, egy nagyon vagány kézi mixer a Gamma felajánlásával. Már csak egy jó kis születésnapi ajándékot várunk, ami nem kerül semmibe, csak jó szándékba Csilla részéről.
3: Halló!
2: Halló, Csillához van szerencsénk, jó reggel, szia!
3: Igen, jó reggel!
1: Szia, jó reggel, szia Csilla!
0: Jó reggel!
2: Hárman is köszönünk, Máté Kincsőt, Berecki Szilit, Nagy Endrét. Hallod, a Rádió Gagától hívunk születésnap ügyben.
3: Jaj, Isten éltessen titeket!
1: Jaj, köszönjük!
2: Jó, jó,
1: Csilla, te már fel vagy pörögve ilyen korán reggel, én, ha jól hallom. Mit csinálsz?
3: Hát most értem be a munkába, és épp hamarosan kezdődik egy gyűlésünk.
1: Jaj, én embert még boldognak ennyire gyűlés miatt nem láttam, nem hallottam.
0: Egy gyűlés előtt van.
2: Még gyűlés előtt van.
3: Valójában tőletek vagyok boldog.
1: Jaj, de édes vagy, köszönjük nagyon szépen. Kérlek, áruld el, mi a munkahelyed? Mivel foglalkozod, ilyen jókedvű vagy?
3: Én a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központnál dolgozom.
1: Azaz, jó közeg, csupa fiatalosság.
0: Így van. Na gyere, akkor gyorsan egyet játszunk, jó? Még mielőtt a meetingre be kell ülni, hogy ne zavarjunk meg nagyon. Az lenne a feladatod, ugye, hogy ki kellene találja a rádiónak egy fiktív ajándékot, hogyha te adhatnál, akkor mit adnál a rádiónak?
3: Az az igazság, gondolkodtam rajta, és nagyon sok minden eszembe jutott.
1: Ó, sorolja, de... bátra.
3: Sorolja?
1: Igen, jó. Igen, minél több, annál jobb.
3: Hát mindenképp egyszer egy dalt, amit szerintem minden reggel lejátszhatnátok.
1: Na, melyiket?
3: Melyiket?
1: Melyik dalt?
3: Hát ezt most kellene valaki megírja.
2: Jaj, egy nekünk írt külön szülinapi köszöntő dalt.
3: Igen, ehhez szóló, igen.
1: De jó, ez tetszik. Ez jó.
2: És kivel írattál meg, ha megtehetnéd, ha kiválaszthatnál egy énekest, énekesnőt, egy sztárt, kidaluljon nekünk?
3: Hú, na hát ezt nem tudom, de lehetne akár egy jó kis ilyen versenyvizsgát hirdetni, és akkor mondjuk lehet, hogy több ilyen dal is születne.
2: Egy reality műsor.
1: Ó, nagyon jó.
0: De látjátok magatok el, nem, hogy Bagosi Norvi Ruzsa Magdival verekedik éppen azért, hogy vajon ő vagy Azaria énekelje a dalunkat, nekem ez tetszik.
2: És
0: ez
2: mi lennénk a sűrű?
1: Ja, igen, nekem ez tetszik, ezt kipróbálni, csinálnak mi is magunk, de hogy a stúdióasztalt csak simán átalakítanánk ilyen mentorpultá, beülnénk hárman és zsűriznénk, nagyon jó. Csilla, jöhetnél te is, mert ugye a nemek aránya az, hogyha ki van egyenlítve, akkor jó. Na jó, felsorolás első fejezet megvolt. Milyen ajándékra gondoltál még? Mondta, több ötlet.
3: Lehetne mondjuk egy ilyen doboz is, amiben 365 üzenet lenne, és akkor a következő szülinapotokig minden nap egyet kihúznátok, azt felolvasnátok, amit a nézők küldenének be, és akkor minden nap azzal kezdhetnétek a napotokat, hogy meghallgatjátok, vagy felolvassátok magatoknak, hogy pont az a hallgató miért szeret titeket hallgatni.
0: Ez nagyon jó.
1: Hát kész, én olvadok ez el. Ez nagyon jó. Ó, ezt nem csináljátok meg, drága hallgatók, ha már ilyen jó ötletem van, csinálnak. Hát, de komolyan.
2: Jó ötlet, valaki csinálja meg, ugye. Már is, mintha egy meetingen lennénk.
1: Persze. Hát, Csilla, megalapozzuk a reggeledet, annak rendje és módja szerint. Hát, nagyon köszönjük, nem kínozzunk többet a felsorolásban, mert itt kettőből kettő csillagos tízes az ötletelés szintjén. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük, drága Csilla, és nagyon-nagyon gratulálunk, mert hogy szerintem jóféle háziasszonyhoz kerül a jóféle nyereményünk, ugyanis a Gamma Electronics felajánlásával egy darab kézi mixert nyertél ebben a pillanatban nálunk. Gratula neked!
3: Nagyon szépen köszönöm, és kívánom, hogy mindenkinek ilyen jól induljon a napja.
1: Így legyen!
2: Köszi, hogy itt voltál, gratulálunk. Vagy, még szépen. Egyszer olyan finom habcsókot fogsz sütni ezzel a kézi mixerre, hogy csak na, könnyű meetinget mára!
3: Köszönöm szépen!
1: Szia!
4: Gratulálunk a Paradi Gamma üzlet nyertesének! Ruhaneműtől a nagyobb elektronikai termékekig, náluk mindent megtalálsz. Gamma, stílus és elektronika egy helyen. Parajd, Templom utca 24. Rádió
5: Gaga. Hármas szabály. Hétköznap a Rádió Gagán.
6: A maga nemében párat

0: Gratula még egyszer Csillának, és nagyon-nagyon jó ötletei voltak. Köszönjük szépen. Endre mondta korábban, hogy komolyra kell fordítsuk a szót, de én csak megkérdeztem volna a biztonság kedvéért Bimbi kérdésben is.
1: Ez most sajnos elmaradt, mit csináljunk, majd egyszer pótoljuk az életben, de tényleg ő volt az egyik legkreatívabb eddig a játékban, úgyhogy nagyon szeretjük az ilyeneket, megérdemelte a győzelmet.
2: Lesz még játék, érdemes még mindig regisztrálni, mert ma is, holnap is játék utolsó napján is nyitva még a regisztráció, holnap délután 3-ig élhettek ezzel a lehetőséggel, úgy ahogy élhettek a hírekkel. Most 9-kor ez jön.
3: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
4: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
5: Nagyon szépen köszönöm.
4: Nagyon örülök, tényleg.
3: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény, vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
6: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
7: Reklám.
8: Jaj, csak már leasztal egyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcsogás a kamrában?
9: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
10: Megérkezett az ősz, a Roland Suite-ba is. Új kollekciónkban az elegáns öltönyök mellett casual nadrágokat, pulóvereket, szakókat és stílusos kabátokat is találsz. Látogass meg és fedezd fel őszi-téli újdonságainkat Székely udvarhely szívében, a Városháza tér 6 szám alatt. Roland Suite. Stílus minden alkalomra.
11: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székely udvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keresd rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
12: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098 Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
13: Mitől bömbi a bömbi?
14: Saját tejünktől, saját kezünktől és a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok csak saját tejből.
13: Tedd az asztalra kínált körbe.
14: Bömbi. Új Tusnádról a közös falatok öröméért.
15: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
16: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked.
17: Október 14-én megérkezik Székely udvarhelyre az Omoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Superhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Omoda és Jayco. A jövő megérkezett.
18: Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes.
17: Nyitás október 14-én Székely udvarhelyen a Fenyéri kiáratnál a Betlenfalvi út 263-as szám alatt.
3: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben.
10: Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
7: Fások utca 14.
19: Egy különleges anyag, egy ritkább kellék, vagy valami, amit már mindenhol kerestél? Lehet, hogy nálunk megtalálod. Nézd be a szablak, varlak, alkotlak, méterárú rövidárú üzletbe Székely udvarhelye. Kisköved utca 22, ahol az ötleteidhez mindent megtalálsz.
20: Társadalmi célú hirdetés.
21: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
22: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
23: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
24: A Bethlen Gábor utcában a csövekföldbe helyezése az első a Harvíz prioritási listáján. Ma ismét drónveszélyre figyelmeztető üzenetre ébredtek a Tulcsia megyeiek. Napsütés váltja a borús égboltot. Jönnek a részletek, jó napot kívánok! Én Hadnagy Éva vagyok. Lukán Niculescu tegnap bejelentette, hogy csütörtökön benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. A kijelölt miniszterelnök Facebook oldalán közölte, hogy lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott kétnapos kormányalakítási egyeztetéseket. Bejegyzése szerint a tárgyalások továbbra is nyitottak, és minden lehetséges kormányzati változatot mérlegelnek. Egyetlen szempont vezérel, hogy olyan stabil kormány alakuljon, amely képes dolgozni a romániai

0: határidőt, márpedig a Bethlen Gábor utcát mindenképpen decemberben szeretnék átadni a közösségnek, jelentette be közösségi oldalán Szakács Pál István polgármester. Mint írta, nemrég folytatott tárgyalást a Harvisz helyi vezetőjével és megállapodtak a prioritási listában. Eszerint az aktív csőtörések elhárítása a második prioritás, majd be kell fejezni az úthelyreállításokat és az idei beruházásokat is. Kiemelte és nagyon fontosnak nevezte, hogy a munkálatok vagy az aktív csőtöréseknél elfolyt víz nem terheli a lakosság pénztárcáját. Roalert üzenetet kaptak ma reggel Tulcsia megye északi részének lakói, amelyben a hatóságok drónok vagy dróndarabok becsapódásának veszélyére figyelmeztették őket az ukrajnai háborúval összefüggésben. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint egyelőre nem érkezett segélyhívás a térségből. Az év eleje óta a román katasztrófa védelem már több Roalert üzenetet küldött a Tulcsia megyei lakosságnak az ukrajnai háborúval összefüggő drónveszély miatt, mint ahány ilyen riasztást az országban összesen továbbítottak 2023 és 2025 között. 30 napra előzetes letartóztatásba helyeztek egy 59 éves Olt megyei férfit, aki részegen ellopott egy autót, amelyben egy gyermek is tartózkodott, majd néhány perccel később balesetet okozott. Az Olt megyei rendőr főkapitányság tájékoztatása szerint a tettes nem jutott messzire, elvesztette uralmát a jármű felett és egy betonépítménynek csapódott. A balesetben megsérült a gyermek, akit a mentők a kórházba szállítottak további kivizsgálásra. A helyszínre érkező rendőrök alkoholszondája 1,17 mg per liter tiszta alkoholt mutatott ki a sofőr leheletében, de az is kiderült, hogy az 59 éves férfinak egyetlen jármű kategóriára sem volt vezetői engedélye. A férfi ellen büntetőeljárás indult, előbb 24 órára őrizetbe vették, majd elrendelték 30 napos előzetes letartóztatását. Átmenetileg száraz időben lesz részünk a borús hűvös reggel, utána nap is kisüt ma adás körzetünkben. 11-13 fokos nappali maximumok várhatók.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Na háló, sziasztok! A közepének a közepibe vagyunk, mert hogy a hétnek a közepibe szerdás, az adásnak a közepibe 9 után. Szóval mindenkinek üdvözlet középről.
1: Jó reggelt, igen, ez egy nagyon jó hely. Főleg itt nekem középen, mert folytatjuk a műsorunkat, természetesen is itt vagyunk veletek mind a hárman, Máté Kicső, Nagy Endre és Berecki Szili.
2: Így, mondanám, hogy minek a közepéről jelentkezünk, de maradjon ez inkább titokban és fedje balladai homály. Jó reggelt, vidám délelőttök nektek, köszi, hogy itt vagytok, Maybell-lel indítjuk ezt az órát, jön a Don't Call Me Up.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemében.

0: James Blunt és a Taste is Like Summer. Fú, de jó lenne egy jó kis nyár ízt valamit, és egy kicsit azt élvezni újra, de most egyelőre nem ez van, úgyhogy mindjárt itt a mandarin szezon, ne felejtsétek el. Jó reggelt, jó napot mindenkinek, aki most csatlakozott, nagyon szeretettel üdvözlünk titeket, ez a Rádió Gaga reggeli műsor a továbbiakban, és a hármas szabály nevet viseli.
1: Jó vagy?
0: És ezt a nevet, ez
2: tanár büszkén viseljük, itt vagyunk mind a három. Osztályunk létszám a három. Olyan igen. Aranyos fotót kaptunk Messengeren, hogy olvadok el. Csak megpróbálok annyira bezumolni, tudjam elolvasni a szöveget is, de nem biztos, hogy fog ez sikerülni. Endre, segíts, kérlek. Egyrészt gyorsan elmondom, a fotó egy rajzot, gyerekrajzot ábrázol. Képzeld el, a Dumadubát rajzolták le nekünk.
1: Nézd meg, Facebookon.
2: Gyönyörű, és egyébként tényleg néz rá. Tominak köszönjük nagyon szépen. Gyanúm szerint az ő kisfiának, kislányának köszönhetjük ezt. És azt írja, hogy boldog születésnapot kívánok a Rádió Gagának, erőben, egészségben, szeretetben, szerencsében,
1: békességben.
2: Mit írott?
1: Majlát Tomitól.
2: Igen. Rádió Gagának boldogság, kitartás. Boldogságban és kitartásban kíván boldog szülinapot. Hát ez nagyon jó. Hát ez nagyon jó.
1: És milyen szépen meg van rajzolva a Dumaduba. Tehát komolyan. Tehát ha az,
0: ahogy
1: kellene a dizájnerek az autó gyártónál, a Fordnál, most már kimondhatjuk, mert ilyen márkája a Duba, kellene példát vegyenek, és egy kicsit újra rajzolják a Dubáikat.
0: Ahogy ti olvastok, hogy ilyen jó kívánságokat, ez nagyon, nagyon jól lehet. Hát képzeljétek el, mások ebből dolgoznak egész nap.
2: Gyerekkézírást olvastunk, nézd el nekünk.
0: Mások így dolgoznak egész nap, képzeljétek el. Az lehet durva, nem? Tehát ilyen hangsúlya olvasni jó kívánságokat reggeltől estig.
2: Nem, de ez azért volt nehézkes, mert hogy a rajzon látható szöveget olvastuk fel, ezért kellett az Endre segítsége is. Hát olvasd ki te egy gyerekrajzot, mire oda jutsz.
0: Ne, igazatok van, csak ez jó volt hallgatni, úgyhogy nem láttam, azt csak így hallani. Nagyon jó volt. Na hát itt beszélgettünk a férfi melbívó világnapról, amit kineveztünk önkényesen magunknak a mai napra. Köszönjük szépen az üzeneteket. Háromnegyedét nem lehet beolvasni, mert egyszerűen nem tudjuk beolvasni a rádióba. Úgyhogy köszönjük szépen mindenféle világnap ötletet, és talán ennyi.
2: Igen, Laurent üzenetét azért csak így hozzáteszem, hogy valamire mégiscsak billenjen el a mérleg. Ő azt írja, hogy sziasztok, nekünk is ma van a házassági évfordulónk, de engem nem zavar, nagyon tetszik nekem az ötlet, meg is mutatom este a feleségemnek a melbimbómat, hallám változtat-e a házasságunk, vagy hallám változott-e a házasságunk óta. Kész vagyunk. Én ettől már boldogabb vagyok.
1: Így van, ma is valami fontosat itt hagytunk a közösségnek.
0: Így van. Na, de beszélgessünk valami más témáról. Mit szóltok hozzá?
1: Gyere.
0: Mit szóltok? Van valami világnap, Endre, azt hiszem, kérdezem, meg nem csináltunk amúgy
1: azért. Szerintem most már jobb, hogy nincs.
0: Jó, oké, rendben van. Válaszunk egy jó kis témát. Van kettő ötletem, és akkor döntsük el, hogy melyik legyen. Inkább egy kicsit a hiedelmekről beszélgessünk, és arról, hogy úristen, mi lesz egy hónap múlva. Ez azért eléggé aktuális dolog.
1: Egy hónap múlva?
0: Igen,
2: november 13-án,
0: igen, hát már kicsit kevesebb is, mint egy hónap múlva.
2: Igen?
0: Pontosan péntek lesz, de hogy mi történik, mert azért nem van egy nagy jóslat arra. Illetve a másik téma az az lenne, hogy ha már maradjunk egy kicsit a csintevéseknél, meg az ilyen iskolás, meg nem tudom milyen dolgoknál, vagy akár munkahelyi dolgok, hogy mi volt az a dolog, amiért mondjuk óráról kidobtak, amiért mondjuk a munkahelyen felszólítottak, stb. Na, melyik felé induljunk el?
2: Én mielőtt bármit is döntenék, ezt a hallgatói üzenetet szeretném még elolvasni.
1: Autonóm.
2: Tehát ez legyen a C-opció, már csak azért is, mert olyan szép. Zoli írja Fehéregyházáról. Sziasztok! Szilva pálinkás, szederszörpös, szappanszagú, szerelemes zenével, szivárvány színű szőlőt szüretelő, száraz, szépnapos, szélmentes, szerelmetes szerda jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát imádlak, Zoli, 07 30 54 88 88. Ha szeretnétek beszállni a döntésbe, hogy melyik témát boncolgassuk, írjátok meg.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Lola Young és a Messi című dal, pontosan 6 perccel fél 10 előtt, és úgy látszik, hogy eldőlni látszik a téma, mert hogy írja Lehel, hogy felesleges vagy, mint férfin a Melvinbo, mondtam egyik munkatársamnak, másnap várt a HR.
1: Nem éppen csintevés, de beszólásnak beszólás.
0: Hát jó, igen, beszólás, csintevés, nagyjából ez lenne akkor a téma, mert ő Melinda is azt írja, sziasztok, a csintevőset, mikor iskolások voltunk, nagyon sokszor kitettek óráról, mert írtam a pad alatt szerelmes levelet. Jó, lesz az a téma, akkor eldőlt. De nem aggódjatok, majd az izéről is beszélgetünk. A november 13-ról az is megír egy misét, csak majd máskor egy másik napon.
1: Igen.
0: De akkor maradjunk itt, hogy akkor péntek. Mi a helyzet? Egy kicsit.
2: Ja, de pénteken nem lesz rendre.
1: De lesz még péntek az életben. Na. Valahogy péntek 13-áig novemberben megejtjük. Na, van majd
2: valahogy megoldjuk. Azt egyelőre akkor előlegezzük meg, hogy mindenki időben tudjon elkezdeni rettegni, félni, hogy novemberben lesz-e péntek 13-a.
0: Így van,
2: igen. Na jó.
1: Te így tudsz ijeszteni? Tőled az életben ilyet meg már valaki?
2: Most, hogy kérdezed, lehet, hogy nem. Hát láttad ezt
0: gyerekeknek
2: az arcot?
0: Gyerekeknek való horrorfilm szinkron hangja már tekintső.
1: És a gyerekek így ülnek a moziba.
2: De kicsit olyan, mint a szörnyertében, nem? A szörnyek szinkron
0: pont
2: hangja
0: olyan.
2: Egész pontosan.
0: Pont olyan.
1: Mikor ijesztegetni akarsz, akkor is cuki vagy, ez van?
2: Ennyi. Én ilyen szerethető szörnyűség vagyok. De egyébként, mindegy, annyi mindent meséltem már magamról. Csak azt akartam mondani, hogy volt egy gyerekkori álmom, hogy szinkron hang leszek, de csak azért, mert hogy annyi gyönyörű, egyébként tényleg zsenomenális magyar szinkron hang van, és le az összes kalapokkal az összes ilyen színész vagy szakember előtt, de azt mondtam magamnak, hogy vannak ezek a hülye tini csás hollywoodi filmek, tudjátok, ahová kell. Ennek az ilyen vékony hangok is, ahol valaki így beszél. És hogyha valakinek erre szüksége van, mint szinkrohang, akkor én tudom hozni.
0: Ez nagyon jó. Nekem egyből felhozta a liceumból az álom.net című filmet.
2: Ilyenekre gondolok.
0: Magam sem értem, hogy miért, de minden reggel egy fél órával hamarabb keltem, hogy 4 részben meg tudjam nézni. De nem tudom miért, tehát, hogy volt akkor...
2: 4 részben?
0: Igen, mert reggel kellett kelni suliba. 4-kor nem kelhettem fel, hogy elérek 7-re.
2: Jaj.
0: Úgyhogy mindig felkeltem fél órával hamarabb, megnéztem a fél órámat, és aztán mentem.
2: És akkor például, hogy témába vágó legyen, akartam kérdezni, hogy véletlenül suliban nézted-e, de akkor volt okos telefon,
0: akkor
2: amikor te iskolás voltam.
1: Nem is akarom megkérdezni, hogy mennyire esett egybe ez a korábban kelek, hogy megnézzem a csajokat a pubertás koroddal, de ezt az ajtót ne nyissuk ki.
0: Azt később feküdtem.
1: Ja, értem.
2: Ez, ja, te ilyen éjjeli bagoly vagy, nem reggeli pasit?
0: Megvolt, hogy melyik filmet mikor. Tényleg megvolt a szabályzata. Na, de tényleg, aztán nem, eljött az az időszak, amikor már az okos telefon volt, amikor már pad alatt tudtunk telefonozni, meg akár filmet nézni.
1: De, de mások nézd meg, milyen analóg gyerekkora volt másoknak, a hallgató írja, Melinda volt? Igen, azt hiszem, hogy ők még szerelmes levelet írtak kézzel, pennával, palavesszővel, palatáblára gondolom.
2: Nem, na azért nem palavessző, palatáblára.
0: De
2: most komolyan, ez a szerelmes leveles történet nincs meg mindenkinek az életében.
1: Én csak kaptam.
2: Menj már, nagy egyszer beképzett popádat azt neked, az én csak kaptam, hogy nem, mert mi voltunk a csíti.
1: De tényleg, amúgy a lányok vagy a fiúk írnak több szerelmes levelet?
2: Hát a lányok, persze.
1: Lányos, akkor mi vagyok én a beképzett?
0: Nem, a fiúk, 100% a fiúk.
2: Milyen látványosan gondoltad meg magad? Nagyon tetszik, Szili, mutasd még egyszer.
0: A lányok soha nem írnak szerelmes levelet. Mindig a fiúk írtak szerelmes levelet.
2: Egyébként itt alá kell támasztam mindünk közül a legépiabb szakértőt. Hogy meggondoltuk, igen. Tényleg, ha belegondolok, akkor én írtam azt hiszem ilyen szerelmes levelet a pad alatt. Tény, hogy óráról nem tettek
0: fiúnak?
2: Ki. Igen, képzelt fiúnak. Képzelt, de volt...
0: Mama, meg kell kérdezni.
2: Ebben a nagyon multikulti világban hadd osszam meg veled, de akkor is viszont voltam középiskolás, akkor, mikor én kaptam lánytól ilyen levelet. 07-30-54-88-88, jaj, ezeket a tekinteteket kellene lássátok, drága hallgatók. Írjatok nekünk üzenetet.
3: Mindenről dumál.

összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen dereket megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: Jaj, nagyon szeretjük Velhelóékat, 9:30 van a szerelmetes szép szerdai délelőttben, és akarva akaratlan kicsit a szerelmes levelek, az iskolai szerelmes üzenetek irányába terelődött a beszélgetésünk, hiszen ugye arról van szó is, az a nagy kérdés, hogy akár annó sulis közegben, de akár munkahelyi közegben milyen csintevések voltak, hát mondjuk megbüntethetőek, akár úgy, hogy nem tudom, ne adj Isten, kicsaptak az iskolából, vagy piros perzsára kerültél, vagy a HR osztály maga elé szólított, vagy az igazgató, a főnök, a chef, a boss azt mondta, hogy ennyi, Szilárd vagy Nagy Endre. Endre, nagyon-nagyon húzockodsz. Mi a helyzet?
1: Volt egyszer egy eset egy székelyföldi középiskolában.
0: Jaj.
1: Amikor iskola kirándulás volt, nem, semmi közünk hozzá, de amúgy igen, az történt, hogy a teljes iskola, tehát az elemisták és a licisták, mindenki kint volt erdei kiránduláson, és egyesek az elemistákat jesztegették az erdőben a bokorból medve hangokkal, és akkor egyesek két hétig a könyvtárban ültek, mert ugye úgy nyugodtak ki, hogy könyvtárban kellett ülni, és okoskodni kellett. Igen, borzalmas volt.
0: És hány könyvet olvastál el?
1: És nem úgy jesztegettünk, mint te az előbb.
0: Jaj, nem rendes medve
1: hangos. Brum-brum.
0: Na, menjetek a melegebb éghajlatra oda. Hát nem tetszik.
1: Nagyon
0: nem tetszik.
2: De, na. De tetszeni tetszik.
0: Megyek pont
2: azon,
0: haza.
2: Nem jöttünk meg, mert tetszett. Igen, és várjál,
1: becsártunk könyvtárat.
2: Jaj, te jó ég! Hát most csokiztam oda!
0: Mondjátok, hogy ez jobb volt.
1: Ez jobb volt, na, ez jobb volt.
0: Köszönöm szépen.
1: Ugye Szili nem mondott, hogy jobb volt.
2: Ez jobb volt. Cuki volt.
1: Nem a cukit keresem.
0: Nem cukit akarok lenni, hanem
2: tudom,
0: ilyen
2: de hát az volt. Hát most mit csinálják? De alakíts még egy kicsit rajta. Jó úton jársz.
0: Köszönöm úton szépen. Jársz. Se szinkron karrierem nem lesz.
1: De jobban megy a vékony. Nézzek, azt írja Melinda, hogy jesszus kincső, akkorát szöktem mosogatás közben a kedves vékony hangodra, hogy csak. Hát brutálisak vagytok.
0: Hát itt a baj.
1: Hát
0: várjatok. Hát a szinkron hanggal tudtam ezek szerint nagyon jól ijesztegetni. Csak felcserélődtek a szerepek bennem.
2: Így van. Nem akarsz véletlenül horror hangos könyvet olvasni?
0: De igen, King szövegeket szívesen olvasnék.
2: Na, látod.
1: King
2: látod,
1: semmi.
2: Endre, mit mondtál? Bezártak a könyvtárat téged? Ez volt a büntetés?
1: Nem bezártak, hanem ott kellett letölteni az iskolai órákat.
0: Kérdeztem, csak el akarsz siklani a válasz mellett, hogy hány könyvet olvasták ki?
1: Nagyon sokat. Képzeljétek el, olyan könyvtárunk ott nem volt internet benne. Muszáj volt olvasni analóg könyveket. Hajaj.
0: És hány hét volt ez?
2: Úristen, de nagy büntetés volt.
0: Kettő. Két hét alatt hány könyv?
1: Nem emlékszem már pontosan, de volt hosszú is közötte.
2: Tehát egy.
1: Tényleg, komolyan.
2: Jó, oké. <okay. gül> Most egy kicsit próbálom elképzelni, hogyha bezárnának egy ilyen stúdiós környezetbe, tudod, itt tele hangszerekkel, akkor úristen, mekkora büntetés, ez nagyjából ugyanaz lehet neked.
0: Körülbelül én is így élném meg az ilyen típusú büntetést, hogy jaj, atya, úristen, jaj, ne, csak a könyvtárban ne küldjetek,
1: léci,
0: ó, jaj, igazgatónőn, igazgatóbácsi,
1: csak oda nem hozzá,
2: én nem pia, szeretnék, jaj, ne, hogy sírok, ne,
0: tessék, bárnyi van.
2: Büdös a könyvtáros néni szája.
1: Ezt nem látom.
2: Ne zárjanak oda, kérem. Ja, Istenem, milyen jók
0: na,
2: vannak.
0: Na, szedjük össze magunkat. Azt mondja, Sapka,
2: azt kérdi, hogy...
0: Igen,
2: mondjad. Hogy mondd el, hogy mit szerint mondod, Sapka?
0: Arra kíváncsi, Sapka, hogy faxon küldtünk-e már szerelmes levelet. Hát faxon...
1: Én nem.
0: Pont nem.
2: Pont még én sem. De én már az a generáció voltam, aki már úgy nem nő faxolt.
0: De tudod-e, hogy mi ez a fax?
2: Köszönöm szépen, a kérdésedet tudom, de nem használtam soha. Tényleg nem használtam
0: faxot. Nem használtad
2: soha.
0: A faxot?
2: Nem. Nem. Még nem használtam, de majd egyszer egy ilyen retro kiállításon majd kipróbálom. 0-1-30-54-88-88.
0: Endre
2: jöhetek
0: feladta. Lábra
2: az üzenetek.
0: Endre feladta. Sziasztok, írjatok.
2: Isten, szegény.
3: Székelyföld velünk ébredt.
4: Hármas szabály. 7-től 11-ig. A

0: reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
1: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
2: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
0: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
3: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
4: Blautec.
3: Melegre tervezve.
5: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
6: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
10: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
11: Égők, lámpák, lámpatestek a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
12: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked.
13: Október 14-én megérkezik Székely udvarhelyre az Ómoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Szuperhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Ómoda és Jayco. A jövő megérkezett.
14: Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes.
13: Nyitás október 14-én Székely udvarhelyen, a Fenyéri kiáratnál, a Betlenfalvi út 263-as szám alatt.
15: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székely udvarhelyi térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
0: A reklám után
2: ismét slágerek és új zenék.
0: Rádió

0: Jönnek itt az SMS-ek közön, írja Lehel, hogy Szili mosaragítottál magadra nagyon sok könyvtáros nénit. Nem ez volt a szándék, hello? Tehát, hogy nem ez volt a szándék, nem azt mondtam, hogy az összes könyvtáros néninek van az a helyzet, ami van, hanem azt mondtam, hogy egy esetben, amikor talán ez büntetés lehet. De ez még lehetett a 60-as években.
1: Már rég volt, én már arra sem emlékszem, miről beszéltünk.
0: Hogy büdös a könyvtáros nénének a szája.
2: És ezért nem az összes könyvtárba menni, persze.
1: Nem.
0: Hát érted is,
1: egyébként se igazságos dolog, meg nincs semmi valóság alapja.
0: De hogy van?
1: A könyvtár a világ legjobb helye, ezt letisztázhatjuk.
2: Nem azért olyan a szája, mert könyvtáros, hanem azért, mert nem most fogad.
1: Igen, és lehet egy nyerővel kéményseprő is valaki. Ugye szakmától függetlenül. Jaj, Szabolcs nagyon kedves üzenetet küld, hogyha mindenkori csintevések iskolában, munkáján, stb. Ezt mondja, hogy szerelmetes jó reggelt, nálunk a villámposta volt a divat akkoriban a középiskolában.
2: A villámposta az, amit megírtál, akkor a padok között sorra átadtátok, amíg eljutott a hátsó padba, az első padba, és akkor mindenki kezén átment?
1: Nem, az a ficujka, nem? A villámposta náluk legalábbis az ilyen szívküldi dolog volt, amikor ilyen Valentin napi bulit, vagy Mikulás bulit.
2: De személyesen az asztalra leraktad az asztalára?
1: Nem, volt futár.
2: Na hát igen.
0: Ez volt a kérdés. Hogy akkor, mert van az a tényleg, tehát ugye lehetett egy ilyen jelenség, hogy mit tudom én, az a villámposta, amikor kézről kézre eljut az hátcsapatból az elsőbe, ad tovább pirikének. Vagy van olyan, ami nálunk is volt a suliba ilyen, hogy kitettek egy postaládát a suli bejárata mellé, és akkor oda lehetett ilyen anonim szerelmes leveleket Valentin napkor küldeni, és akkor eljutották ahhoz, hogy Katikának a 11B-be. És akkor oda vitték Katikához a 11B-be.
1: Nálunk is működött ez a mód, csak nem dobozt tettek ki, nem volt konkrétan postás, akinek odaadta, és azt mondtad, hogy vigyed Zsigának a 7. C-be.
2: A postás gondolom, hogy mindenféle komoly titoktartási szerződést aláírt, meg GDPR-os, meg egyéb nyilatkozatokat, hogy nehogy véletlenül kiderüljön, de úgyis, mire leállt a Bálint napi őrület és a levelek kézbesítve lettek, mindenki tudta, hogy kikitől kapta a veg végére.
1: Jaj, persze, meg hát a jó fej volt a villámpostás, akkor így kacsintotta, hogy nem Bercitől jött.
2: Nem, a villámpostás anyja Eugéniát kapott a suli büféből, hogy nem jössze megenni.
0: Nálunk ez egy kicsit anonimabb volt, mert ott egy dobozba tették be, és aztán utána a diák szövetségesek kihordták, úgyhogy nagyon azt nem tudhattad, hogy honnan van.
1: Uh-huh. Hát a dobozos megoldás hanem. Ilyen szempontból azért jobb, hogy tényleg megmarad az anonimitás, de ezt már jó kérdés.
2: Hogy a 8. C-bű Pistike írja mindig 3K-val összeretlek.
1: Egész pontosan. Ha már levelek, Zsolt írja nekünk, Isten éltesen sokáig boldog szülinapot kívánok, Rádió Gaga, Zsolt vagyok Hármas faluból, és nekem még megvannak a fiatalkori leveleim. Ó, ez de jó. Ezeket előszedni és egy kicsit nosztalgiázni szerintem mindig vagány szép dolog.
2: De azok vannak meg, amelyeket te írtál másnak, és senki nem vette át, ezért megmaradtak, vagy azok vannak meg, amelyeket mások írtak neked. Én kíváncsi vagyok, egyébként ez ennyi év távlatából ezt újra olvasni izgalmas is. Lehet idézetek is jöhetnek azokból a levelekből, akár Zsolt írja nekünk, milyen csíntevések, milyen huncutságok zajlottak annó.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály. 7-től 11-ig. A Rádió Gagán. Rádió Gaga.
5: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: olyan jó dolog nosztalgiázni, előkerül a valamikori énünk, és ha magunkon nem is, de mások nosztalgiáján még akár lehet jót is mulatni, vagy mosolyogni.
1: Így van, úgyhogy 0-30-54-88-88, ide leírhatjátok a saját nosztalgiátokat, hát ha valakinek motivációt adtok, és hát ha olyan sulisok is hallják, akik elkövetik ugyanazt.
2: De leírhatjátok azt is, hogy mi történt a legjobb haverotokkal annó, és nagyon ciki a sztori, vagy a mostani kollégát, akit természetesen nem nevesítünk, de szintén fel lehet emlegetni. 0-30-54-88-88, jöhetnek az üzenetek, ahogyan érkeznek a friss hírek is.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, te a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Reklám.
5: Az esküvőd életed egyik legszebb napja, és miért ne lenne tökéletes a helyszín is? A székelyudvarhelyi Areo Events rendezvényterem tágas és légies, ahol minden dekoráció álomszerűen mutat. Fogásaink egytől egyig ízletesek és különlegesek, hogy minden vendéged elégedetten távozzon. Nálunk a részletek is számítanak. Az Areo Eventsben nem csak egy helyet kínálunk, emlékezetes pillanatokat teremtünk. Álmaid esküvője itt kezdődik.
3: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait. Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését. Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
6: Van, akinek csak egy háza van, másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borok lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen, mindössze egy karnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a boroka-lakópark.ro oldalon. Boroka lakópark, az én házam, az én várom.
7: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
8: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feldétekkel.
9: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
10: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
11: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
12: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség.
13: A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik.
14: A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
15: 0786 498 098
16: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
17: Csak 250 hely, egyetlen éjszaka.
18: Szilveszteri szuperbuli Korondon a Zöld Arany rendezvényteremben. Svédasztalos vacsora, korlátlan koktél és italfogyasztás, candy bar, élő zene, tűzijáték és egy fergeteges kabaré a Pittyes 2-es és Gyufával. November 15-ig csak 520 leért. A rendezvényt a Phoenix Pizzázó szervezi. Részletek a Facebookon. Jegyfoglalás 0744 106 099.
19: Black Friday a Gammában.
20: Novemberben hatalmas leárazásokkal és ajándékokkal várunk. Látogass el hozzánk Parajdon, a Bucsin felé vezető úton, vagy nézd be a Facebook oldalunkra.
19: Gamma Electronics, ahol a legjobb ajánlatok várnak.
21: Társadalmi célú hirdetés. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
22: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
23: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked.
24: Október 14-én megérkezik Székelyudvarhelyre az Omoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Szuperhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Omoda és Jayco. A jövő megérkezett.
25: Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes.
24: Nyitás október 14-én Székelyudvarhelyen a Fenyéri kiáratnál a Betlenfalvi út 263-as szám alatt.
26: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
27: Tartós élelmiszergyűjtést szervez a Rotary Klub Székelyudvarhely. Vészharangot kongatnak az egészségügyben, sürgősen pénzre van szükség. Változékony időre számíthatunk ma. A hírek következnek, én Hadnagy Íva vagyok. Köszöntöm Önöket. Nikos Ordán államfő azt jelezte a pártoknak, hogyha nem sikerül megállapodásra jutni a Luca Niculescu vezette kormány támogatásáról, nem nevez meg új miniszterelnök jelöltet, hanem feloszlatja a parlamentet, és előrehozott választásokat ír ki. Ez jelentős változás, hiszen Dán eddig határozottan elutasította az előrehozott választásokat, hivatalosan a külföldi hitelezők ellenkezésére hivatkozva. Ugyanakkor az is a hezitálás mögött áll, hogy jelenleg a szélsőjobboldali Románok Egyesülésért szövetség a legnépszerűbb párt 40% körüli támogatottsággal, így vélhetően torony magasan megnyerni a választást, ami szintén elriasztaná a hitelezőket és a befektetőket. Október 16-án van az élelmezés és a kenyér világnapja. Ebből az alkalomból immáron 13. éve szervez tartós élelmiszergyűjtést Székelyudvarhelyen a Rotary Klub. Partnerségben a helyi Vöröskereszttel és a világnap üzenetét tettekkel is közelebb hozzák a közösséghez. Céljuk felhívni a figyelmet az élelmiszerpazarlásra és az éhezés problémájára. Segíteni azokat a családokat, akiknek nagyobb szükségük van a támogatásra. Erősíteni a közösségi összefogást és a szolidaritást. Elsősorban tartós élelmiszereket várnak, de jó állapotú gyermekjátékokat és gyermekkönyveket is elfogadnak. Az

0: kimerítette már a válság kezelésére, a hosszabb távú megoldáshoz teljes jogkörű kormányra és költségvetés kiigazítása van szükség.
1: Az Európai Olimpiai Bizottság engedélyezte az orosz és fehérorosz sportolók részvételét a 2027-es brassói téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon szigorú feltételek mellett. A versenyzők nem saját országuk zászlaja, hanem az Európai Olimpiai Bizottság lobogója alatt indulhatnak. Felszerelésükön csak nemzeti olimpiai bizottságok emblémája szerepelhet, az éremátadásokon pedig semleges himnuszt játszanak. Az orosz sportminiszter diszkriminatívnak nevezte a döntést és jogi lépéseket helyezett kilátásban. A fesztivált 2027. február 14-e és 21-e között rendezik meg Brassóban. Fegyveres rablók törtek be tegnap Gulácsi Péter otthonába, a Valencia közelében található Pukol településen, de szerencsére senki sem sérült meg. A magyar válogatott kapusa történtek miatt kihagyta a Villarreal Napoli elleni 3-1-re megnyert Bajnokok Ligája mérkőzését. Inigo Pérez vezetőedző együttérzését fejezte ki Gulácsival és hangsúlyozta, hogy a játékos rendkívül megrázó élményen ment keresztül. A szakember a magánszféra védelmére hivatkozva nem árulta el, mikor térhet vissza a kapus az edzésekre.
0: A szakemberek szerint ma változékony égboltra számíthatunk adáskörzetünkben, napos és pálhős időszakok váltják egymást, csapadék nem valószínű. 11-13 fok körül várhatók a nappali csúcsértékek.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Szép napot mindenkinek, szevasztok! Csodás, szerelmetes, szép szerdánk van, és a mai hármas szabály utolsó órájához érkezvén újra játék, hiszen a Supermarket felajánlásával egy 100 lei értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
1: Így van, utolsó 100 méteres sprintjében a születésnapi játékunk ma és holnap, játszunk, még lehettek szerencsések ti is, hárman vagyunk, mi itt Máté Kincső, Berecki Szili és Nagy Endre, folytatjuk a mait.
2: Így van, legyetek szerencsések, ezt kívánjuk nektek, holnap már nagy fődíjakkal jelentkezünk, úgyhogy ne felejtsétek el, gyorsan még tudtok regisztrálni, addig is jó zenék, Disturbed és a The Sound of Silence, egy jó kis feldolgozás, itt a Gagán.

0: ezt a piculáját neki. De ez volt a TNT, és az Ugye itt alszol című vadonatúj dal még 10-10-kor.
1: Pont most már nem.
2: Az ünnepfrontok.
3: Készülök a szezonra, én már előgrincs vagyok.
2: Hát, ember, te, Endre. Nyakig máshová figyelek. Nyakig benne a munkában. Jön egy ilyen jó hír, Szili, akaratlan is belobban, bedobban, betoppan, mit csinál, mint egy
0: ez
2: kis...
0: Ez nem akaratlan volt.
2: Nagyon édes
0: volt.
2: Cupido módjára egy nyiladat előtted, én örömködtem, és megjött Endre.
3: Életünk története.
0: Mit embertelen Endre, vagy mit mondtál?
3: Igen, embertelen Endre.
2: Embertelen Endre.
0: Jaj, nem valami másképp mondtam, na mindegy, jó is jó volt. Azt mondja nekünk, hogy arról beszélgetünk, ugye, hogy hát milyenek azok a, melyek voltak azok a csintevések. Na, várj, reszett.
2: Beszédközpont újra indul.
0: Melyek voltak azok a csintevések még annak idején iskolában, vagy akár már munkahelyen, amiért intőt kaptunk, amiért ellenőrzőbe írtak bele, amiért kiraktak óráról, amiért a diribácsinál a néninél voltunk fegyelmezésen, amiért hazaküldtek, tehát mind ilyenekre, ami a legextrémebb, tényleg olyanok, mert ez ilyen, hogy összerajzoltam a padot, júj. De ennél egy kicsit azért egy fokkal komolyabbra gondolunk. Például Rokmalac barátunk itt van, azt írja nekünk, még egyetem alatt néhány évfolyam társammal felmentünk a pszichiátriára, már jól indul, esett tanulmányt végezni. Majdnem befektettek engemet, bezony már akkor is olyan fejem volt, lehet másképp alakult volna az életem, ha akkoriban cigarettázás közben sikeresen összetévesztenek egy beteggel, úgy szép az élet, ha zajos. De miért azért, mert ilyenkor szórakozik az ember? Vagy miért?
3: Lehet, hogy rájátszottak egy kicsit, igen.
0: Ennek a sztorinak csak a habja van, vagy a cseresznyéje van, de kell a piskóta. Hát igen, miért fektettek
2: szinte
0: be? Téged
2: kell csöppen is a nyálad rendesen.
3: A szaftos részletek hol vannak?
2: Na igen, lássuk, Rokmalac küld egy kiegészítőt nekünk. Közben azt mondja Melinda, hogy minden szünetben ültünk be a mosdóba szivarazni. Egyszer érkezik az igazgató, mindenki sárgult, zöldült. Az igazgató kérdezi, hogy Melinda, kiszivarazott? Mindenki dadogott, habogott, mert tudták, otthon kikapunk. Hát kérem, én magamra vállaltam, de reszketve mentem haza. Cseppet kaptam a gumipapucsból, s annyi. Igen, ezek a sulis csínyek egészen komoly százaléka azért a fürdőszobában megtörténő illegális cigarettázás, bagarettázás történetek köré szerveződnek, ez biztos.
0: Látod, ezért volt a régebb csíntevés, és szerintem manapság kevesebb, mert kevesebb az adrenalin. Mert régebb az volt, hogyha tudtad, hogy csíntevés, ott egyedül maradtál, max a barátaiddal. Mert hogyha az igazgató megtudta, véged volt, ha Zoszi megtudta, véged volt, ha otthon a szülők megtudták, véged volt. Manapság már az van, hogy felhívják, hogy a gyerek szivarozott a fürdőbe, és akkor persze, mert biztos, hogy túl stresszesek az órák, és valószínű azért van, hogyha szeretnénk a tanároknak szólni, hogy fogják vissza magukat. És egyből ez a reakció a szülők részéről.
3: Ja.
2: Igen, csak hogy akkor tisztelet a kivételnek, és akinek nem inge, ne vegye magára, és akkor, hogy egy kicsit a másik oldal is terítékre kerüljön. Azért van az a tanárbácsi, tanárnéni, és tisztelet a kivételnek, és akinek nem inge, ne vegye magának. Aki viszont mondjuk hátraült a fürdőszobához, vagy a kinti épületek sarkához a diákokkal annó ugyanúgy bagarettázni.
3: Hát valahol kellett őszintén is beszélgetni.
2: Na igen, látom, Endre, hogy nagyon nézik. Csak oda lett a súlya, tétje az egésznek, tudod?
3: Igen, oda lett, amikor volt már beépített ember a tanáriban, erre is volt már példa. Közben még Zsolt ír, gyorsan ezt ide illesztem, hogy neki azok a levelek vannak, meg korábban írta, a gyűjteménye megvan, amit mások írtak neki, persze én is poénkodtam egyértelmű. Úgyhogy ezek akár édes jó kis emlékek tudnak lenni, főleg, hogyha még előkerül egy-egy név, és akkor megnézed, hogy hová sodorta az élet, akár mostanáig. Jöhetnek még beszámolók, sztorik és nosztalgiás üzenetek, várjuk.
4: Ez a hármas szabály.

0: Valamiért úgy adták az égiek, hogy ha gyerekkori, kamaszkori, akár felnőttkori csintevésekről akarunk beszélni, a szerelmes levelek kérdésköre minduntalan visszaköszön. Dórának egy nagyon kedves üzenete érkezett, ezt olvasom. Sziasztok, nekem is megvan a régi szép idők emléke, ami már 30 évvel ezelőtt megvolt, mikor előveszem, és megmutatom a gyerekeimnek, hát ez nagyon jó élmény, írja, és küldött nekünk fotót, illetve fotókat, ha jól igen, kettő levélről is. Azt írja például az egyik levélen, csak megint kell Endrétől segítséget kérjek itt a kézírás kiolvasásában, hogy kedves Dóra, kérlek válaszolj, már nagyon rég tetszel nekem, és szeretném, ha együtt járnánk. De ha
1: ellenél nekem egy gyereket, nem ezt írja.
2: Ha ellenedre van,
0: ja. Akkor is kész. Hát nem tűr. Nemleges válasz.
2: Egy igazi trubadúr, egy igazi Don Juan úgy ott teszi fel a kérdés, hogyha nem is igen.
0: Jaj, nagyon jó. Nézzétek, a másik levél meg így kezdődik, hogy kedves Dóra, nem utasd meg senkinek.
2: Bekeretezve, komolyan.
0: Szia, én jól vagyok, te
1: se
0: jól vagy? Micsoda?
1: Igen. És a levelet se.
0: Azt se. Én jól vagyok, te jól vagy-e? Nagyon tetszel nekem, és szép vagy. Én szeretlek, te szeretsz-e? Csillának mondd meg, hogy neki is írok mindjárt. Szia! Ír vissza! De várjatok, mert most anélkül, tehát, hogy nem akarok teljesen galád lenni, de ha valaki magára ismert, csak a keresztnevet mondom, tehát itt van aláírás, Zoltántól érkezett a levél. A családnevét tényleg nem olvasom be. De Zoli, ha te itt hallasz engem, hogy te mekkora kópé voltál már ilyen fiatalon, hogy írod a szerelmes levelet Dórának, és neki rajta keresztül üzenet, hogy Csillának is mindjárt írni fogsz. Hát szégyeljed meg magad.
2: A ruletten is úgy van, minél több számot teszel meg, annál nagyobb esélyed van, hogy valamelyik hozza a nyeremény. Tehát egyszerre több vasat kell a tűzben tartani.
0: Férfiak, hogy ez magyarázat bármire is.
2: De gondolj bele, hogy milyen jó kis félig manipulatív motiváció ez Dórának, hogyha azt akarja, hogy Csilla előtt még összejöjjön a történet, akkor őket beelőzze Csillát. Tehát, hogy itt van egy kis
0: a verseny szellemete kicsit felbújtotta itt, Zoli. Fú, micsoda szappanoperás szerelmi történések vannak itt nálunk Székelyföldön, Erdélyben.
2: Amúgy még egyszer, hadd mondjuk el a hallgatóknak, hogy ezek tényleg elküldött fotók, kézzel írott történetek. Dóra, nagyon szépen köszönjük.
1: Ez megtörtént. Megtörtént a dolog. Egy gyors kérdésem, amíg a levéllel kapcsolatosan, mondd kérlek, hogy a tetszel, az két címe van írva.
0: Megnézem.
1: Kérlek. Nem, ez csak így lesz értékes az a levél.
0: De nem volt tetszel.
2: Nagyon tetszel, de volt rendesen, jaj, szépen le van
0: írva. Tényleg ott van, TS-szel rendesen. Tetszel, igen.
2: A legnagyobb helyesírási hiba az egészben az, hogy az és előtt vesző van, de egyébként nincs bekarikázni való.
0: Egyébként igen, az előzőben volt az akkor egy K-val írva, de ezt most már így elnézzük, főleg így tudjadek távlatában.
1: Véletlenül se az a legnagyobb baj, hogy Csilla is meg van szólítva ebben a levélben. Nem, az és előtt miért van vesző? Szégyed magad. Nem is fogok veled én Dóraként összejönni, mert az és előtt vesző.
2: De amúgy meg, nem, Zoltán volt a szerző ennél a levélnél. Zoltán volt a szerző. Amúgy gondoljatok bele, hogy mindenki más is több mindenkinek írt levelet, ő legalább bevállalta, őszintén.
0: Na igen.
2: Tehát akkor itt egy piros pont őszintes.
0: Az az igazság, egy kicsit, csak egy kicsit visszasírom ezeket az áldott jó iskolai éveket, mert ez gyanúm szerint azért a kézírás alapján azért lazán kis iskolás, elemi osztályos időszak, amikor még abszolút nem volt tétje annak, hogy jaj, akkor vajon Dóra mit gondol arról, hogy én Csillának is írok, tudjátok.
2: Látod a képrejtvényt a végén? A szívben van egy íg.
0: Szívből szeretlek. Uh-huh. Nem?
2: Igen.
0: De akkor miért van benne az ig?
2: Igaz szívből szeretlek, fejtem meg én.
0: Ó, Istenem!
1: Jú. Na, valami zene nincs?
2: De zene jön. Megszős Andy Grammer jönnek, de a Thing I Love utána aztán megnézzük ki, hogy pirul el is mitől.
3: Mindenről dumál.

0: olyan etikai, morális és becsületbeli dilemmába keveredtünk, amik hallgattuk ezt a Józanit, Max és Andy Grammert, és ez a Thing I Love, hogy, hogy úgy döntöttünk, hogy a levél titoktartásnak a pecsét felbontása az azért lehet, aki a levél, nem?
1: Igen, tehát én életemben először érzem, hogy vérbeli, zsigerileg megtámasztott, alátámasztott újságírónak magam. Mert hogy nem olvassuk el szó szerint, Szabolcs. De fiatal vagyok még hozzá, majd amikor murettag leszek.
0: Én még várok rá.
1: Szabolcs üzenetét nem olvasom be szó szerint, de képzeljétek, az imént felolvasott szerelmes levél kapcsán kérdezi, hogy vajon ez az a Zoli-e, akire ő gondol.
0: És rákérdez a névre tételesen.
1: Konkrétan, igen, igen, mert hogy neki ez a Zoltán a testvére, és az az igazság, hogy, hogy igen, itt hogy most nem szabad el. Az információt, nem szabad kiadjunk.
0: Nem.
1: De Szabolcs, én kacsintanék, ha itt lennél velem szemben.
0: Szabolcs, azt javaslom, hogy ezügyben keresd
2: ne,
0: meg.
2: Ne.
0: Ha tudod, hogy melyik Dóráról
1: beszélj
0: van
1: Dórával.
0: Szó, így van.
1: Beszélj Dórával,
0: a Dórája, a levél, övé a titok joga.
1: Vagy Csillával, igen. Mert ugye is fontos főszereplője volt a levélnek.
0: Úgy néz ki, hogy egy szerelmi sokszög, egy ilyen oktogon összeáll, hogyha össze. Megszámolom a neveket.
1: Hú, imádom ezt az egészet veletek, drága hallgatók. Ja, Istenem! Kinga üzenete?
2: Igen, egyszer a suliban szerelem postával kaptam egy levelet, és Rásztól azt írta, ha szeretsz, jó, ha nem, akkor én nem tudom befejezni.
1: Hát a anyád...
2: Az anyád még belefér.
1: Igen, az még belefér. Az micsoda szerelmes levél, tehát na, ilyet kaptam volna én annak idején.
0: De ez a kétségbeesés levele szerintem, itt valaki mindent feltett egy lapra. Én de úgy sejtem, hogy nem ebből lett örök két apu szerelem.
2: Igen, jó, fokkal jobb, mint az őskorban, amikor leütötték, hazavitték. Nem, tehát hogy itt legalább fel van ajánlva a választás.
0: Maradjunk annyiban, hogy szerintem nem.
2: Szóljátok hozzá. Na jó, oké.
1: Bocsánat, én üzenetet olvasok előre, de nem jutottam a végére, úgyhogy nézzük akkor Prima Vista, Kati mit mond nekünk. Sziasztok! Jaj, amit csináltam, ha most a gyerekeim megcsinálnak, pórolni járnának. Ez nagyon erős kezdés, drága. Katina, nézzük. Négyes voltam, és nagyon megharagudott a tanító bácsira. Negyedikes voltam, gondolom én, és nagyon megharagudtam a tanító bácsira, mert azt mondta, hogy miért nem tudsz olyan szépen énekelni, mint jó anyád. Édesanyámat is tanította. A frissen meszelt kis falusi iskolát mind összerajzoltuk a legjobb barátnőmmel, és amire a végére értünk, akkor ijedtünk meg. Aztán irány haza, elő az ima könyvet, tartottuk az imát. Én voltam a kántor, a barátnőm a pap. És addig imádkoztunk, meg segített a Jóisten, és soha nem tudódott ki, hogy mi voltunk. Már nem is fog. De! Az a baj, Kati, most de! Na, voltunk mi is gyerekek, teszi hozzá, és hogy ölel bennünket szeretete. Ez de jó! Ez nagyon jó!
2: Az a baj, hogy ilyenkor a belső énem az egy picit fiús apukaként egy kicsit így vitázik. Tudod, hogy én se belegondolok bizonyos csintevésekbe, akkor azt mondanám, hogy na csak próbálja meg, csak próbálja, és jöjjön haza. De közben, és ezt most nagyon titkosan mondom, hogy de közben azért van egy kicsi olyan belső zárójel az ember agyába, hogy Léci. Gyere, na te is.
0: Van egy, a legrosszabb az, amikor ugye egyik titkos szemed mosolyog, hogy lám, milyen jó csíntevést hozott össze az utód, a másiknak pedig komor arccal dorgálnia kell.
2: Így van.
0: És akkor ott
2: így
0: vagy, van, hogy a zárójel belül örvend, hogy nem ilyen ügyes fiam van, mekkora hülyeséget talált ki, miközben pedig azért szigorúan kell venni a dolgot.
1: Abszolút. Igen?
2: Még van egy SMS, ez gyorsan belefér?
1: Persze, gyorsan.
2: Erika üzenete azt írja. Sziasztok, Erika vagyok, én egyszer angol órán jártam úgy, hogy kérdezte a tanár úr, hogy hogy mondják angolul, hogy szeretni. Hát mondom magamban, én azt tudom, el is ordítottam, hogy I love you. Azt mondja, én is, csak nem ezt kérdeztem. Hát olyan boldog voltam, hogy szeret.
1: Nagyon jó, de engedjétek meg, akkor még egy rövidet ide a gondolat végére szúrjak. Szabolcstól megtudtuk, jelentjük Valáson Dórát, és Csillát is ismeri, úgyhogy alakul a történet itt nálunk.
0: Jó kis családi találkozó lesz itt karácsonyra, de addig is, amíg az eljön, van tennivalunk, mert hogy nyereményjáték utolsó előtti szülinapi nyereményes napunk van, úgyhogy még valakit hívunk, és jól jár velünk.
3: Hármas szabály. Hétköznap a Rádió Gagán. A maga nemében páratlan.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
0: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
3: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a szimcsogás a kamrában?
4: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is! Dezinpro Plus! Nincs többet kártevő! www.dezinpro.ro.
5: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
6: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
5: De szuper ötlet!
6: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
5: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
7: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Bádogos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Bádogos Centrum, Székelyudvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
8: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
9: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
10: Black Friday a Gammában.
11: Novemberben hatalmas leárazásokkal és ajándékokkal várunk. Látogass el hozzánk Barajdon, a Bucsin felé vezető úton, vagy nézd be a Facebook oldalunkra.
10: Gamma Electronics, ahol a legjobb ajánlatok várnak.
12: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
13: Fások utca 14.
14: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
15: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
0: A reklám után
16: ismét lágerek

0: Újra játszunk, még egy nyeremény a mai hármas szabályban, és ez is egy nagyon vagány nyeremény lesz, úgyhogy hívunk is egy hallgatót. Na hajrá!
1: Így van, Évát próbáljuk meg elcsípni telefonon, az ő sorszámát dobta ki nekünk az online sorsoló, és nagyon bízom benne, hogy legalább annyira kreatív lesz, mint az előző játékos, ugye annyi vagány ajándékot kaptunk már, hogy csak na.
2: Úgy néz ki, hogy van itt azért fantázia, rendesen meg ötletesség, hallgatói részről lássuk, Éva mivel lepne meg bennünket. Haló, haló, Évához van szerencsénk, szia!
3: Igen, jó napot kívánok!
2: Gyere Éva, tegeződjünk, hárman vagyunk itt, Máté Kincső, Berecki, Szili, Nagy Endre, a Rádió Gagától hívunk születésnapi játékról.
0: Szia!
3: Sziasztok!
1: Szia Éva, szia! Kedves Éva, van-e ötlet, van-e tipp, hogy milyen kreatív ajándékkal lepnél meg bennünket?
3: Én a sütni szeretek, ezért gondoltam, hogy egy tortával.
1: Jaj, be kell halljuk, hogy annyi tortát kaptunk már, én már nagyon unom. Nem találunk ki helyette valami más. Bocsánat.
2: No. Milyen könnyű eset vagyunk, ugye?
0: Azt akarta Kincső mondani, hogy a tiédnek is nagyon örülnénk, de esetleg van egy más ötletet.
1: De és köszönjük szépen egyébként, persze, jól nevelt vagyok én is. Csak na.
3: Egy vacsora.
2: Hoppá, hoppá.
1: Nagyon jó.
2: És te főznél nálunk saját készítés?
3: Igen.
1: Jaj, de jó, akkor mi viszont érdekel, hogy igen, mi a menü, mit főznél nekünk?
3: Valami egészségesre gondoltam, mondjuk hal, saláta, ilyesmi.
1: Nagyon jó hangzik, az én tetszésemet elnyerted ezzel. A fiúk kedvében is járjunk, valami desszertet kérhetünk esetleg?
0: Oda jön a torta. Oda jön a torta. Melyik a kedvenc desszerted amúgy? Ma, amúgy képzeld, ma van a desszertek világnapja, úgyhogy melyik a kedvenced?
3: Kürtös kalács.
0: Az jó. Fagyival, olyan fagyival töltött kürtös kalács. Egy kis csoki mázzal, egy kis kakaó reszelékkel, és akkor már rendben is vagyok, ugye?
3: Igen.
0: Jó van, Éva. Szerintem ez így megelégszünk ezzel. Szerintem ez így jó lesz ez így vacsora ajándéknak, vagy mindenfélével, úgyhogy hol vásárolsz? Mit csinálsz? Mit vásárolsz? Kaját? A vacsorára?
3: Nem. A ruhásüzletben vagyok most.
1: Ja, én akkor hát most már kezdem érteni a kisebecska, nagyobbacska csendeket, szüneteket itt a beszélgetésünkben, mert valószínű telefonnal szép. A kézben állsz, vásárolsz, és meglátod az egyik szép ruhát a másik után. Na, hogy nehéz így egyszerre két helyre figyelni.
2: Nehogy azt mondd, hogy a próbafülkéből telefonálsz a Gagával, és mások várnak.
3: Nem.
1: Ja, pedig.
3: Sorok
1: között. Na, jól van. Mit vásárolsz?
3: Évelődök a fiamnak.
1: Jaj, na nagyon jó. Hát akkor jó ruhavásárlást és válogatást a nagyfiadnak. Gratulál hozzá alapból, illetve gratulál neked a nyereményért is. Ugyanis, ha már vásárlás, akkor mi is egy vásárlási utalvánnyal fogunk most meglepni téged. A Supermarket felajánlásával egy 100 leértékű utalványt nyertél. Gratulálunk.
3: Szépen köszönöm.
2: Mi is köszönjük a szülinapi ajándékot. Szép napod legyen, költsél keveset és kapjál sokat a boltban lehetőleg.
0: De szép.
3: Köszönöm.
1: Sziasztok.
4: Gratulálunk a Supermarket nyertesének! Különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Supermarket.ro.
5: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Gratulálunk Évának, jó vásárlást kívánunk, és hogy ha végzett ott, akkor átmehet egy másik üzletbe, ott már mi álljuk a költségeknek egy részét. Úgyhogy hajrá, regisztráljatok, még ne felejtsétek el, hónap fődíjak.
1: És mennyi minden vagány dolog, mondjuk aztán majd holnap óráról órára, hogy milyen vagány dolgokat lehet az igazi szülinapon nyerni, mert ez volt az előszülinapok sorozata az eddigi nyereményekkel.
2: Így van, legyetek tehát hűségesek hozzánk a holnapi nap folyamán is, reggel 7-kor jövünk és várunk titeket, és számítunk rátok, addig is még lesz sok játék a mai műsor folyamban. Holnap reggel 7 óra randi, itt Tali, akkor puszi, addig is szevasztok.
0: Csá. Szevasztok!
3: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
4: Nagyon jó! Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
5: Megvisszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
4: Kérem, meglepni. A betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
6: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Reklám.
7: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked.
8: Október 14-én megérkezik Székely udvarhelyre az Ómoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Superhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Ómoda és Jayco. A jövő megérkezett. Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes. Nyitás október 14-én Székely udvarhelyen a Fenyédi kiáratnál, a Betlen falvi út 263-as szám alatt.
9: A tél nem kérdezi meg, felkészültél-e. Mi igen. Vásárolj téli gumit az Impárnál, és az ajándékokról mi gondoskodunk. Két vásárolt gumi mellé jégoldót és jégkaparót, négy gumi mellé téli szélvédőmosót és jégkaparót adunk ajándékba. Várunk Székely udvarhelyen a Betlen falvi út 225 szám alatt. Impár. Felkészítünk a télre.
10: Egy különleges anyag, egy ritkább kellék, vagy valami, amit már mindenhol kerestél? Lehet, hogy nálunk megtalálod. Nézd be a szablak, varlak, alkotlak, méterárú rövidárú üzletbe Székely udvarhelye. Kisköved utca 22, ahol az ötleteidhez mindent megtalálsz.
11: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
12: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
13: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
14: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Betlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
15: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menőjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
16: Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Vikin Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari, mosó, szárító és vasológépekkel állunk megrendelő. kiszolgálóink rendelkezésére. Mosunk hotel textíliákat, éttermi textíliákat, ágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a szennyesért.
10: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
5: Társadalmi célú hirdetés.
17: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
18: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
19: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
20: A Bethlen Gábor utcában a csövekföld behelyezése az első a Harvíz prioritási listáján. Ma ismét drónveszélyre figyelmeztető üzenetre ébredtek a Tulcsia megyeiek. Napsütés váltja a borús égboltot. Jönnek a részletek, jó napot kívánok. Én Hadnagy Éva vagyok. Lugani Kuleszko tegnap bejelentette, hogy csütörtökön benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. A kijelölt miniszterelnök Facebook oldalán közölte, hogy lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott kétnapos kormányalakítási egyeztetéseket. Bejegyzése szerint a tárgyalások továbbra is nyitottak, és minden lehetséges kormányzati változatot mérlegelnek. Egyetlen szempont vezérel, hogy olyan stabil kormány alakuljon, amely képes dolgozni a romániai emberekért, írta. A kijelölt miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Romániának mielőbb működőképes kormányra van szüksége, ennek érdekében pedig minden tőle telhetőt megtesz. Nikus Ordán államfő október 6-án bízta meg kormányalakítással. A kijelölt kormányfőnek 10 nap áll a rendelkezésére, hogy a parlament elé terjessze a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. A városban sok elmaradt harvízmunka gyűlt össze, ezért sorrendet állítottak fel. Ennek értelmében elsőként és legfontosabbként a Bethlen Gábor utcában kell kiépíteni az új víz- és szennyvízhálózatot. Azért élvez prioritást minden más munkával szemben ez a szakasz, mert egy nagyobb beruházás része. Ha a föld alatt szükséges munkálatokat nem végzik el 2-3 héten belül, a kivitelező nem tudja tartani a decemberi határidőt. Márpedig a Bethlen Gábor utcát mindenképpen decemberben szeretnék átadni a közösségnek. Jelentette be közösségi oldalán Szakács Pál István polgármester. Mint írta, nemrég folytatott tárgyalást a Harvíz helyi vezetőjével és megállapodtak a prioritási listában. Eszerint az aktív csőtörések elhárítása a második prioritás, majd be kell fejezni az úthelyreállításokat és az idei beruházásokat is. Kiemelte és nagyon fontosnak nevezte, hogy a munkálatok vagy az aktív csőtöréseknél elfolyt víz nem terheli a lakosság pénztárcáját. Roalert üzenetet kaptak ma reggel Tulcsia megye északi részének lakói, amelyben a hatóságok drónok vagy dróndarabok becsapódásának veszélyére figyelmeztették őket az ukrajnai háborúval összefüggésben. A katasztrófa védelem tájékoztató

0: megvizsgálásra. A helyszínre érkező rendőrök alkoholszondája 1,17 mg per liter tiszta alkoholt mutatott ki a sofőr leheletében, de az is kiderült, hogy az 59 éves férfinak egyetlen jármű kategóriára sem volt vezetői engedélye. A férfi ellen büntetőeljárás indult, előbb 24 órára őrizetbe vették, majd elrendelték 30 napos előzetes letartóztatását. Átmenetileg száraz időben lesz részünk a borús hűvös reggel, utána nap is kisüt ma adás körzetünkben. 11-13 fokos nappali maximumok várhatók.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
2: Sziasztok, hello mindenkinek, itt vagyunk és indítjuk a színes órákat szerdán délelőtt. István Szidónia, Győr Dávid Csaba van, játékunk is, és remélem, hogy ti is itt vagytok velünk.
3: Mikor voltál fodrász, nem?
2: Nem tudom, két hete?
3: Azért így most a születésnapunkra illene rendbe tetetni magadat.
2: Köszönöm szépen.
3: Megkérdezzük mindjárt tőletek is, hogy... Jó, ez most bóknak szántad, de amúgy is szép fiú vagy, szőröstől-bőröstől szeretünk, ahogy vagy. Jó, szépségipari szolgáltatásokról fogunk beszélni most itt a következő színes órákban, úgyhogy várjuk majd a hozzászólásokat, kapcsolódjatok be, ma addig is nyitjuk az órát Tempos Cityvel. Ez a Szápovér.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
4: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
4: interjúk,
1: játékok és sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

kezedben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: New Level Empire Wolfka Team Nation nem elég. Ugye olyan napokat, hónapokat, vagy most már lehet években is fogalmazni, élünk, amikor azt veszük észre, hogy egyre drágább az megélhetés, és mindenért jóval mélyebbre bele kell nyúljon az ember a pénztárcájába. És akkor feltevődik a kérdés, hogy hol, mint tudunk spórolni. Például a szépségipari szolgáltatásokon kellett-e már spóroljatok?
1: Mennyit tudnál megspórolni, ha mondjuk 2-3 hónapig ezeket elengednéd?
0: Mondjuk le tudnék mondani a manikűrről. Ez egy olyan extra, amivel simán lehet élni, úgyhogy...
1: Mennyi az?
0: Egy nagyjából. Olyan 140-150 lej.
1: Jó.
0: 3-4 hetente.
1: Hajfestés?
0: Erről le tudnék mondani. Igen, a hajfestésről is, mert még elég kevés őszhajszálam van, úgyhogy, mert szóval, amikor elmegyek fodrászhoz, az is egy ilyen 200 plusz lej, de ez a vágás az muszáj, nem? Vagy azt is meg tudnám oldani otthon?
1: Na figyelj, én a hajfestést még el se kezdtem, pedig vannak már szürke hajszálaim, úgyhogy manikűröshöz sem járok, tehát akkor ilyen szempontból előrébb vagyok, mint te.
0: Csak a hajvágás van, de hogy fodrászhoz te is jársz, és jó vagy gyakrabban, mint én.
1: Gyakrabban, de lehet, hogy nem fizetek olyan túl sokat. Na, a lényeg az, hogy van egy ilyen érdekes elmélet, hogy le tudnál lemondani te, drága hallgató, a szépségipari szolgáltatásokról a spórlás javára. És hogy hogyan, mi az, amit elengednél? Én például ezt a fodrászatos dolgot én nem szeretném elengedni, mert hát, hogy mondjam, ez az egyetlen dolog, ami valahogy még áll rajtam a frissen vágott
0: krizra. Ha zsíros kenyéren is kell élni, de akkor is te a fodrászhoz el fogsz menni. Vagy lehet, hogy majd egy olyan világot élünk, amikor újra divat lesz a cserekereskedelem. Megmondod fodrászbácsinak, fodrásznéninek, hogy hozok egy kiló almát, két kiló körtét, mellé egy kis pityókát, és akkor lehetne, hogy ennek fejébe levágd a hajamat.
1: Jó, ez
0: valamikor volt ilyen világ.
1: Abszolút. Na, de mióta létezik szépségápolás, erről is beszélünk. A kérdés viszont feléd inkább az, hogy a nehéz gazdasági helyzetben lemondaná-e a szépségápolási eljárásokra? Itt főleg a hölgyek fele vonatkozik ez a kérdés, de a férfiak irányába is mehet, mint ahogy Szidi is feltette nekem, hogy a hajam, hát azt azért úgy nem szívesen engedném el.
0: Olyan tág ez a paletta, ami jelenkorban mindaz, ami a szépségápolást, a kényeztetést, a kozmetikumokat, a beavatkozásokat illeti, hogy azért jó sok mindenről le lehetne mondani, de hogy eljött-e már a ti életetekben, vagy fontolóra vettetek ilyesmit. 0730 54 88 88. Ellephettek minket üzenetekkel, addig is Destiny's Child és az Independent Woman a Gagán.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Azt szokták mondani, hogy a szépségnek ára van, ezzel szemben pedig Charlie azt énekli, hogy az, aki szép, az reggel is szép, és hogy ez minek járjon szépségszalonokba. A lényeg az, hogy egyre többen vannak úgy emberek itt a környékünkön, hogy úgy érzik, hogy fuha, már a havi költségvetésben nem igazán fér bele, hogy szépségszalonokba eljárjanak.
1: Igen, pedig milyen régi a szépségápolás történet, vizsgálat, vissza tudunk menni egészen, képzeld az ókori egyiptomiakig, aztán az ókori görögök, a rómaiak, mindenki valamilyen szinten, nyilván nem úgy, mint most, de azért élt a szépségipar, adta lehetőségekkel. A 18-19. Században aztán jött egy nagy áttörés, és a szegényebb embereknek is elérhetővé váltak ezek a szolgáltatások. Tehát több mint 5000 éve az emberek járnak kozmetikushoz. Nyilván régen, azért ez a nők kiváltsága volt, a gazdag nők kiváltsága. Ma pedig már mindenki hozzájut valamilyen szinten.
0: Azt lehet mondani tehát, hogy a szépségápolás az egyáltalán nem egy új hóbort, az már teljesen más kérdés, hogy nem csak arra redukálódik, hogy az ember levágatja a haját, vagy nem tudom, elmegy egy arckezelésre, mert ugye géllakkozás, műszempilla, szemöldökformálás, tetoválás, professzionális hajfestés, a masszázsok, különféle esztétikai kezelések, és ezt a listát még hosszasan lehetne sorolni, csak hogy azt gondolom, hogy minél hosszabb ez a kívánságlista, annál komolyabb lehet a végösszeg, és bizalom, a hó végén ez nagyon számít napjainkban. Úgyhogy jön a kérdés, lemondtatok a szalon szolgáltatásairól, ti drága hallgatók a drágulások miatt, vagy vacilláltatok-e ilyesmin az elmúlt időszakban?

0: Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.
0: Székelyudvarhely FM 87.9.

0: Mennyit engednétek a szépségipari szolgáltatásokból, ha nagyon-nagyon szűkülne a pénztárca? Szerintem már elég szűk a pénztárca, de akkor mondom én, ugye a férfiak helyett, ugye a havi mondjuk egy-két fodrászatot még úgy megbírjuk, de nyilván a nők ennél sokkal, de sokkal szélesebb skálát vesznek igénybe.
1: Pedig milyen jól állna neked a hosszú haj, közben Andika
0: Köszönöm
1: írja.
0: Szépen.
1: Én a géllakról mondtam le, amikor megláttam, hogy mennyibe kerül a manikűr, és ugye neki is drágítania kellett, akkor rájöttem, hogy két kézzel is ki tudom festeni a körmű, mert igaz, hogy nem tökéletes a végeredmény, de legalább a pénztárcámnak szép.
0: Vannak még vélemények, mindjárt megnézzük ezeket, közben pedig írhattok ti is, 0730 54 88 88.
2: Reklám. Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked. Október 14-én megérkezik Székelyudvarhelyre az Ómoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Superhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Ómoda és Jayco. A jövő megérkezett. Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes. Nyitás október 14-én Székelyudvarhelyen a Fenyéri kiáratnál a Betlen falvi út 263-as szám alatt.
3: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet, és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
4: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
5: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal vagy akár egy saját grafikával.
4: De szuper ötlet!
5: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
4: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
6: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és ember központú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
7: Mitől bömbi a bömbi? Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok csak saját tejből. Tedd az asztalra kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról a közös falatok öröméért.
8: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítő. Mennyi kell belőle? A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Betervesztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
9: Fások utca 14. Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
10: Az SVMG 01 Pro TBI bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
11: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automat a 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlen falvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
15: A reklám után
16: ismét lágerek és új zenék.
15: Rádió.

0: Több mint 5000 éve állnak rendelkezésünkre a kozmetikumok és az egyéb szépségápolási eljárások. Ebben az órában pedig azt kérdeztük tőletek, hogy ha nagyon-nagyon szorul a hurok gazdasági téren, magyarán a büdzsé szűkül, akkor mi az, amit elengednétek? Itt korábban elhangzott már például a körömápolási történet, hogy van, aki otthon kifesti a körmét és nem megy el körmöshöz, de ugye a szépségápolás ez egy nagyon szertágazó történet, főleg a hölgyek veszik igénybe, de nem csak, és egyre több ilyen szalon van. Tehát én azt látom férfiként, hogy mint a gyógyszertárak, ezek is szaporodnak, hogy nem tudom, ekkora igény van rá?
1: Igen, itt engedd meg, hogy helyesbítsek. Attól, mert valaki nem jár manikűröshöz, még lehetnek ápoltak a körmeik.
0: Így van, nem is mondtam ezt, hogy nem ápolt.
1: Az én férjem amúgy azt szokta mondani, hogy nincs annál szebb, mint egy szépen egyenletesen levágott natú köröm, ami tiszta és nem piszkos. Ő amúgy soha, mind a mai napig nem érti meg, hogy minek kell nekem manikűröshöz járni. Egyszerűen én ettől jobban érzem magam. De vannak emberek, akik bármennyire sok szalon is van, mert én is azt látom, hogy így gombamód szaporodnak, és majd a minden sarkon vagy egy kozmetikust, vagy egy fodrászt, vagy egy manikűrös lehet találni, de vannak emberek, akik már azt mondják, hogy nem, én inkább hajlandó vagyok magamnak otthon megcsinálni, vagy elvégezni magamon bizonyos szolgáltatásokat. Írja nekünk Mária, nálam a fodrász szent és sérthetetlen, akkor egy cipőben jártok Csaba. Inkább máshol spórolok, de a hajamhoz nem nyúlhat akárki. Egyszer otthon próbáltam befesteni, és hát 3 hétig úgy néztem ki, mint egy elrontott kísérlet.
0: Persze, hát, hogy is mondjam, az ember tudod úgy gondolkodik, hogy bármennyire szűk a világ, azért úgy valamilyen szinten kell kinézzünk. Nyilván ez a munkától is függ, a saját személyes megítélésről, a saját magad megítéléséről, de úgy én szeretem azt, ha legalább egy hónapban egyszer vagy kétszer úgy hozzá csapnak az ollóval a hajamhoz és a géppel, hogy kicsit úgy hozzák helyre a dolgokat.
1: Hát azért ez nem csapkodás, mert nem csapzott a feje Csaba, azért én lennék az, akinek ha ollót adnának a kezébe és azt mondanák, na gyere, egy kicsit nyisztancsál bele Csabának a hajába, na az ne, biztos, hogy nem köszönnéd meg. Jöhetnek részletekről is az űzik. Mi ez, amit már otthon csináltok meg magatoknak? Géllakkozás, hajfestés, szempilla, műszempilla feltétel, vagy melyek azok a dolgok, amelyekről le tudtatok mondani szépségápolási téren?
0: Az SMS számunk 0735 54 88 88. Jack Jones, Callum Scott most, ez a vissza.

0: Ariana Grande itt a Rádió Gagán. Nem tudom, hogy drága, nem tudom, hogy olcsó, de a lényeg, hogy nagyon-nagyon sokan igénybe veszik a különböző szépségápolási szolgáltatásokat, férfiak is, nők is, de hát a világ valahogy ez most már olyan, hogy ez beépült a mindennapjainkba, vagy nem?
1: Közben Ildi írja nekünk ennek apropóján, Szidónia, az én férjem pont azt kérdezte, hogy mi történt, hogy most már nem járok olyan gyakran körmöshöz. Mondtam neki, hogy drágám, az a probléma, hogy a villanyszámlát még nem lehet gillakkal kifizetni, és azóta már nem is kérdezem.
0: Na, még írhattok ilyen üzeneteket, 0730548888, jönnek mindjárt a hírek.
2: A Színes Órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro 27 év nagy idő. Még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény, vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás, egyenlő minden.
2: Reklám.
6: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badovos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badovos Centrum, Székely udvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
7: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika Elmer CT és Röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098 Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
8: Elemeket, akkumulátorokat keres? Megtalálja a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
9: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
2: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked. Október 14-én megérkezik Székely udvarhelyre az Ómoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Superhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Ómoda és Jayco. A jövő megérkezett. Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes. Nyitás október 14-én Székely udvarhelyen a Fenyéri kiáratnál a Betlen falvi út 263-as szám alatt.
10: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
11: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
12: Blautec.
11: Melegre tervezve.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
4: Bárányi Spálinka Fesztivált tartanak Székelyudvarhelyen. Új szabályok lesznek érvényesek november 1-től az EU-n kívüli csomagokra. Napos és felhős időszakok váltakozása jellemzi ma térségünk időjárását. A részletek következnek, én Hadnagy Íva vagyok. Köszöntöm Önöket! Az RMDSZ megszavazza Luka Niculescu kormányát függetlenül attól, hogy szakértői kabinet alakul, vagy a szociáldemokrata párt körül szerveződik meg a kormány, jelentette ki Kelemen Hunor a szövetség elnöke. Kelemen Hunor szerint az RMDSZ arra is készen áll, hogy támogatási megállapodást kössön Luka Niculescuval a legfontosabb kormányzati döntések és törvények elfogadásáról. Többek között a költségvetés kiigazításáról, a bértörvényről, a jövő évi költségvetésről, valamint minden olyan intézkedésről, amely a gazdaság újraindít a pénzügyi stabilitást és a rászorulók támogatását szolgálja. A helyi bárány és jóhús fogyasztásának népszerűsítését tűzte ki célul a Székelyudvarhelyi Bárány és Pálinka Fesztivál. A jövő hétvégére tervezett esemény szervezői a Székelyudvarhelyi Városháza és a Székely Gazda Szervezetek Egyesülete, valamint Hargita megye tanácsa és a Fehér Asztal Lovagrend. A szervezők a 2013 és 2016 között tartott hasonló rendezvény hagyományát szeretnék újjáéleszteni. A kétnapos rendezvény szándéka közös térbe hozni a jótartó gazdákat, a termelőket, a feldolgozókat, a vendéglátókat és a fogyasztókat, népszerűsítve a juhászatot és a helyi gasztronómiát, valamint teret biztosítva a szakmai eszmecseréknek, a kultúrának és a hagyományőrzésnek. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap telefonon egyeztetett bolgár hivatali partnerével, Rumen Radevvel a fekete-tengeri biztonsági helyzet romlásáról és a kereskedelmi hajók elleni támadásokról. A kormány közleménye szerint Bolozsán határozottan elítélte a Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt támadásokat. Hangsúlyozta, hogy a polgári hajózás elleni ilyen cselekmények elfogadhatatlanok és súlyosan sértik a tengerjogot és a nemzetközi jogot. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező csomagok vámkezelésében. A tájékoztatás szerint egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt a netes csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják, és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áruk kiszűrését.
12: A FIFA a következő 4 évben több mint 6,3 milliárd dollár tervez szétosztani, amelyből mind a 211 tagszövetség legalább 25 millió dollárt kaphat. A korábban tervezetnél jóval nagyobb támogatást a 2026-os labdarúgó világbajnokság kiemelkedő pénzügyi eredménye teszi lehetővé. A kontinentális szövetségek további 99 millió dollárban részesülhetnek egyenként. A bejelentés ugyanakkor feszült időszakban érkezik, miután Gianni Infantino FIFA elnök korábbi pénzügyi terve komoly vitákat váltott ki a nemzetközi

0: csapadék nem valószínű. 11-13 fok körül tetőznek a csúcsértékek.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
2: Sziasztok, hello mindenkinek! Itt vagyunk a mikrofonok mögött, István, Szidónia, György, Dávid, Csaba, már is folytatjuk jó zenével.
3: Szép napot és jó napot, levélhullás, nem ért még véget, kell azt söpörni még a következő hetekben, de legalább még látunk egy kis színt, aztán majd a december, január, február lesz nekünk még fakóság. Addig is színes lágerekre és új zenékre fel, kitartást a munkahelyeken, szép napot ma is a Gával.
1: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
4: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
4: interjúk,
1: játékok és sok-sok nyeremény.

0: Rádió Gaga slágerek és új zenék. Itt van velem a stúdióban Magyari Tekla, a Nőileg főszerkesztője, úgyhogy a friss lapszámról, az októberiről beszélünk. Szia!
1: Szia Csaba, köszöntöm a hallgatókat.
0: A címlapon pedig ezúttal nem nő van, de ezt azt gondolom, hogy a legutóbbi beszélgetéskor is megemlítetted, hogy férfi lesz a címlapos, székelyföldi férfi, nem más, mint Kozma Attila színész.
1: Nagyon sokan ismerhetik őt, a Csiki játékszín színművészét, akár az internetről, akár humorista vagy nevettetőként is, de ezúttal a komolyabbik arcát mutatta meg nekünk, illetve a kolléganőnknek.
0: Így van, és rengeteg mindenről kérdeztétek őt. Egy jó, hosszas beszélgetés alakult ki. Ebből úgy látom én, hogy egy jó hangulatú diskurzus volt.
1: Nagyon szerethető ember, és a kollégái is így vallanak róla, de mint három gyerekes családapa is beszélt. Egyebek mellett arról, hogy kicsit emeljük fel a tekintetünket, és ne dögöljünk bele a mindennapokba, ha lehet. Menjünk biciklizni, fagyizni, tekerjük a pedált, de nem a munkánk vagyunk, nem a szakmánk vagyunk, hanem azok az örömök, amiket megélünk, vagy amiket örömmel csinálunk.
0: Igen, és ezt milyen jó így hallgatni, tőled is akár.
1: És egy férfitól, aki erre magától rájött egyébként, és akiről azt gondolnád, hogy ez egy bohóc, mert hogy nagy nevettető.
0: Igen, igen. Az Egyensúly Rovat itt áll a kezemben a lap a 15. oldalon, a Kovács Eszter írta, amikor végre eljön az én időm, az 50 feletti nők reneszánsza nem azt jelenti, hogy ebben az életkorban mindenkinek új vállalkozást kell indítania. Maratont

0: kopnia, vagy gyökeresen megváltoztatni a életét, hanem akkor mit jelent?
1: Látjuk azt a környezetünkben, hogy mint a kiviráguznának az 50-es nők, mert kirepültek a gyerekek, vagy annyira felnőttek már, hogy nincs annyi mindennapi teendő velük, és nagyon sokan ilyenkor kezdenek el edzeni, vagy egy új tanfolyam, egy új szakma, pályát váltani, mert eljött a saját idejük, de ez igazából egyszerre krízis és felszabadulás is. Erről beszélgettünk Lukács Márton Réka pszichológussal.
0: Igen, és a Lurko rovat egy másik izgalmas írás. Mindig a fiataloknak és a szülőknek, a fiatalokról és a szülőkről szól. Ezúttal ezt a címet adtátok neki. WhatsApp szülők, amikor a gyerekek helyett mi intézzük az életét, az ő életét.
1: Pontosan, te is bizonyára vagy, ha te nem, az anyjuk bizonyára.
0: Én is benne
1: tagja
0: vagyok.
1: Nem tudom hány WhatsApp csoportnak, vagy Facebook Messenger csoportnak, ahol jönnek-mennek az üzenetek. Néha még azelőtt értesülünk arról, hogy mi volt az iskolában, mi a feladat, mit kell vinni. Mielőtt hazaérne a gyerek, vagy ő beszélne róla. Itt az a fő kérdés igazából, hogy meddig tart a gondoskodás a szülő részéről, és honnan kezdődik már a kontroll, vajon kell-e ennyire belefolynunk a gyerekeink életébe? És hát ennek jártunk utána Fekete Deák Ildikó pszichológussal, pedagógussal és mentálhigiénés szakemberrel.
0: A hónap pasija pedig egy olyan úriember, aki jó nagyot motorozott, csíkszeredai ő is, mint a címlaposotok, Tamás Zsolt, aki 42.000 kilométert tett meg két keréken, motorkerékpárral Afganisztánban és a világ számos országában járt, és egy kicsit itt a motorozásról, a túráról, a kalandokról kapunk betekintést, saját fotói ezek, gondolom, ugye?
1: Így van.
0: Megvan a...
1: Nem csak a kaland érdekesebb, de hatalmas vállalás persze megkerülni a földet motorral, életre szóló élmény lehet. Ami izgalmas számunkra, vagy nőként, olvasni azt, hogy mit tapasztalt az útja során, az értékrendjén mit változtatott egy ekkora körút, eljutni a világ minden szegletébe is. És amire ő rájött, és ami jó üzenet lehet számunkra is, hogy mi itt Európában észre sem vesszük, de bőven elég, amink van, minek stresszelünk, hajtunk, nyomulunk, hogy legyen több anyagi, tárgyi dolgunk, mikor bőven elég, amink van.
0: Lehet, hogy más emberként jössz haza egy ilyen túra után, amikor látod a világot máshol is, hogy ott hogy működnek a dolgok, akkor lehet, hogy az itthon jobban értékeled.
1: Ő más emberként ért haza, de egyébként nagyon sokan mondják, akik eljutnak a világ nagyon szegény régióiba, hogy érdekes módon az anyagiaktól függetlenül az ottani emberek sokkal-sokkal boldogabbak.
0: Így van. Tekla, azonnal folytatjuk.
2: Slágerek és új zenék. Ez a Rádió Gaga.

0: Folytatjuk a beszélgetést. Magyari Tekla, a női legfőszerkesztője a vendégem. Az októberi lapszámról egy kicsit társalgunk. Kozma Attila van a címlapon. Ott hagytuk abba, hogy kicsit megnézzük a kultúrkoktélt is, ahol Jánosi Buslink Szandi, aki festő, vele készült egy beszélgetés, és én gyorsan át is lapozom, de nem azért, mert nem érdekes, hanem egyet fordítottam.
1: Csíkszeredában keltette fel a kolléganőnk figyelmét, és az ő világából és életszemléletéből próbáltunk egy picike kis ízelítőt adni. Ugyanakkor mellette Geréb Lászlóval beszélgettünk, aki nemrég fontos díjakat, elismeréseket kapott a nyomtatott lapok fontosságáról, mert néha elfelejtjük azt, hogy a nyomtatott lap is a kultúránk része. Legyen az női magazin, vagy legyen az egy keresztrejtvény újság, de a magyar kultúránk része. Miért fontosak a nyomtatott lapok is, hogy vajon kellett temetni őket, mert hogy 25 éve temetjük őket.
0: Igen, olyan, mint a rádió, sokan azt mondták 15 évvel ezelőtt, hogy nem lesz rádió, még mindig itt vagyunk.
1: És ugyanígy temették a tévét, még mindig van televízió, de lesznek nyomtatott lapok is, bízunk benne, mert van az idős generáció egyébként, aki ezt igényli, olvassa, forgatja.
0: A gardrób rovat. Ha nincs összhang, akkor legyen teljes káosz, ezt mondja Véres Ildikó.
1: Igen, ami nagyon érdekes, nagyon látványos, talán extravagáns is az ő gardróbja. Érdekes tapasztalás, ő Kárpátaljáról költözött Marosvásárhelyre, és magam is láttam mindig, hogy a kárpátaljai kolléganőim valahogy extrém fel vannak öltözve, mindig, mintha szinte bálba, igen, de mintha szinte bálba mennének minden egyes alkalommal. Na, ugyanezt köszön vissza, bevallottan és beismerten Véres Ildikó gardróbján is. Azt mondja, hogy ez kulturális hatás Kárpátaljáról hozta, épp ezért itthon eleinte meg is nézték Erdélyben őt, kilógott a többi nő közül, de ebből ad ízelítőt, és szerintem nagyon inspiráló az ő gardróbja.
0: Így van, és én megint fordítok egyet vagy kettőt a labban. A gyógyír rovat, Csuszner Ferenc azt mondja, hogy szeretnék minél több időt visszaadni abból, amit kaptam, és ez is egy érdekes gondolat.
1: Igen, egy kétszeres vese átültetett betegről vagy páciensről beszélünk, de akinek mégsem határozza meg a jelenkori életét a betegsége, noha ebből úgymond kigyógyulni vagy nyomtalanná tenni ebből nem lehet, és mégis tud teljes életet élni mindezzel, és mégis próbál adni az embereknek. Annak ellenére, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz évei vannak a hátra.
0: Igen, és tanulságos írás készült vele. Na, akkor el szoktam mondani a kedvenc rovatom, a kopogtató. Egy újabb családi házba kapunk betekintést. Ezúttal a cseresznyi és házas pár nyitott ajtót kolléganőtöknek, Máté Melindának, és bemutatta otthonát.
1: Igen, egy baróti otthonba kopogtattunk ezóta. Nagyon inspiráló, ahogy a régi keveredik az újja, de az is, hogy a házigazda szakmája miként mosódik bele egyébként az otthonba, mert hogy templomi fenségesség valahogy köszön vissza a nappaliból, a méretekből, a belmagasságból, és ezt igen, megmutatni valónak tartotta a kollégina.
0: És ez nagyon szép ház újra, mindig megtaláljátok a szebbnél szebb otthonokat.
1: Nagyon sok olvasunk jelzi, hogy az első, amit kinyit, az a kopogtató rovat.
0: Igen, kíváncsiak vagyunk a benti dolgokra, mi legalábbis így működünk. A Profit rovatban pedig vállalkozókról írtok, Godra Zsolt és Godra Árpád, őket környékünkön nagyon sokan ismerik, és nem csak környékünkön, hanem országhatárokon túl is, mert ma már 3 országban több mint 80 embert foglalkoztatnak.
1: Egyébként olvasók ajánlották őket is, de annak kapcsán beszélgettünk ebben a vállalkozóknak szóló rovatban, hogy hogyan kellene növekedni, fejlődni, kell-e mindig minden áron növekedni, kényszerese ez a fejlődés, növekedés, vagy miért veszélyes a stagnálás vállalkozói szemmel nézve, és ezekben egész jó kapaszkodókat adtak. Én legalábbis nagyon inspirálónak találtam az ő víziójukat.
0: Nagyjából átlapoztuk a nőileget, a tudós nőkről még nem tettünk említést.
1: Gergely Jósoly, a szociológus rovata online is, és a nyomtatott labban is hónapról hónapra olyan akadémikus nőket mutat meg, és beszélget velük, akik valamiért szintén inspirálóak lehetnek azoknak a fiataloknak is, akik pályaválasztás előtt állnak, de nem csak, még számunkra már pályát választott nők számára is. Olyan új dimenziót nyit ez az interjú sorozat, hogy én elmondom őszintén, ennek hatására, vagy vélhetően ennek hatására is iratkoztam be, jó magam is doktori pedagógiai képzésre. Komolyan mondom, ezúttal Gál Katalin szociológus kollégiájával beszélget, és nagyon inspirálóan hatott rám is, remélem majd az olvasókra is.
0: Na hát egyébként a doktorihoz sok sikert kívánunk már így előre, és sok kitartás neked, és az olvasóknak, a hallgatóknak pedig azt ajánljuk, hogy nézegessék a lapot online, illetve hát vásárolják meg.
1: Nagyon-nagyon köszönöm a lehetőséget, és hát a nőileg.ro oldalt böngészszék, mert a naponta frissülő tartalmainkat ott találják az olvasóink.
0: Magyari Tekla főszerkesztő, köszönjük, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm.
2: Ez a Rádió Gaga. Rádió Gaga.

hangulatot. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Október 14, akkor nagyon is aktuális a hullaszilva a fáról, az Érika szőlő, valami diósdalt nem ismersz?
1: Diósdalt nem, de jó dalt ismerek. Mit szólsz hozzá? Focisdalt
0: például. Dió van benne?
1: A dió nincs labda, az olyan formány, mint a dió, csak sokkal nagyobb.
0: És Dior?
1: Christian Dior, nem tudom. Na figyelj, jön mindjárt a Die Die Shakira dala, a VB himnusz.
2: Reklám. Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked. Október 14-én megérkezik Székelyudvarhelyre az Ómoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Szuperhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Ómoda és Jayco. A jövő megérkezett. Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes. Nyitás október 14-én Székelyudvarhelyen a Fenyéri kiáratnál a Betlenfalvi út 263-as szám alatt.
3: Képzeld el, hogy belépsz az érettségi vizsgára, és nem félsz. Nem azért, mert szerencséd van, nem azért, mert minden szót bemagoltál, hanem azért, mert tényleg tudod az anyagot. Ismered az irodalmi műveket, el tudod mondani a saját szavaiddal, mert lesz mondani valód. Ezt szeretnénk megadni neked a My Journey nyelviskolában, hogy magabiztosan érkezz az érettségire. Maradandó tudást építünk a fejedben együtt. Legyen élmény a vizsga.
2: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra. Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
4: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego klubkártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
5: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
6: Fások utca 14.
7: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098 Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
8: Négy fal, egy tető, ajtók, ablakok, ez egy ház. Vagy örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka Lakópark. Boróka Lakópark. Az én házam, az én váram.
9: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
13: A reklám után
14: ismét lágerek és új zenék.
13: Rádió Gaga.
15: Oh my

0: nem akarunk siránkozni, de azért egyre ínségesebb napokat élünk, hogy mikor jön el ez a pont, hogy egységesen, tömegesen le kell mondjunk mi nők, főleg mi nők a szépségápolási szolgáltatásokról. Hát remélem, hogy soha, de például a téma kapcsán azt írja nekünk egy hallgatónk, nem mondtam le a szalonokról, csak ritkábban megyek. Régen minden hónapban volt pedikűr, manikűr, kozmetikus, most kiválasztom, hogy mi a legfontosabb, és ahhoz tartom magam, mert sajnos a fizetésem az nem nőtt olyan gyorsan, mint az árak.
1: Így van, és nagyvárosokban szerintem sokkal többet költenek a nők erre. Van itt egy ilyen statisztika, hát ezt most nevedjétek se készméznek semminek, de ilyen 4-500 lej per hónap elmegy. Szerinted elmegy ennyi?
0: Igen.
1: Szépségápolásra?
0: Hogyha persze, sőt, még ezt lehetne egy kicsit pompálni is felfelé. Attól függ, hogy kinek mennyire vaskos a pénztárcája, kinek mire van szüksége. De például, hogyha le kéne mondani az arcpirről, akkor lehetne kis rózsából kotyvasztani valamilyen kis port, és akkor azt szépen feltenni az arcunkra, mint régen. Vagy lehetne rózsavizet is készíteni, látod a parfüm helyett. De egy másik üzenet írja nekünk hallgató, én a műszempillát engedtem el, amúgy ezzel én is így vagyok, mondjuk nem az anyagiak miatt, de most így utólag nem bánom. Folytatja, eleinte azt hittem nélküle, nem is hasonlítok önmagamra, aztán megszoktam a természetes arcomat, ráadásul reggelente nyerek így ezzel 10 percet, nem kell a szempilláimat fésülgetni, és ez már így önmagában luxus.
1: Férfiak kontra nők, a nők itt elhangzott, hogy 4-500 lejt költenek havonta szépségápolásra, a férfiaknál ez kimerül nagyjából így a hajvágásnál, meg a szakállápolásnál, és ez 100-120 lej per hónap, úgyhogy azt gondolom, hogy mi e tekintetben egy kicsit jobban állunk. Elköltjük úgy másra.
0: Így van, pont ezt akartam mondani, hogy ha nem hagyod ott a kozmetikusnál, a fodrásznál, akkor biztos, hogy van az a lyuk, amit be kell tömni ezzel. De amúgy visszatérve itt a műszempillákra, amikor képzeld el, levettem én is, vagy levetettem, akkor úgy nem nézett a férjem, és addig, amíg minden hónapban rajtam volt, akkor azt úgy nem vette észre, hogy ugye voltam én kozmetikusnál, de akkor azt kérdezte, húha, mi történt veled? Olyan vagy egy hirtelenében, mint egy csóré csiga. Hát köszönöm szépen ezt a bókot így utólag is.
1: Shakira, die, die.

0: Christian Dior lett jó.
1: Itt a Dior, látod?
0: Itt a Dior, nem Christian Dior, de, de Dior. Igen. Egyre
1: a parfümre gondoltam, de mindegy.
0: Persze, persze, értettem.
1: Ez a szépsége... férfi semmi logika.
0: Szépségápolásra szükség van, azért ez most már így teljesen biztos, még akkor is, ha szűkösebbek a keretek, hogy az ember szeret adni magára, és az pont így jó.
1: És ami még jó lesz, az a következő órának a slágerlistája, de előtte gyertek, hallgassuk meg a friss híreket.
2: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
3: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraibi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
4: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kerkébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
7: A tél nem kérdezi meg, felkészültél-e. Mi igen. Vásárolj téli gumit az Impárnál, és az ajándékokról mi gondoskodunk. Két vásárolt gumi mellé jégoldót és jégkaparót, négy gumi mellé téli szélvédő mosót és jégkaparót adunk ajándékba. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 225 szám alatt. Impár. Felkészítünk a télre.
8: Megérkezett az ősz a Roland Suite-ba is. Új kollekciónkban az elegáns öltönyök mellett casual nadrágokat, pulóvereket, szakókat és stílusos kabátokat is találsz. Látogass meg és fedezd fel őszi-téli újdonságainkat Székely udvarhely szívében, a Városháza tér 6 szám alatt. Roland Suite. Stílus minden alkalomra.
9: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBI bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
10: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
11: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
12: Pársak utca 14.
13: Tél, nyár, eső vagy kánikula? A Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
14: A biztonságát keresi, riasztókat és kamerás rendszereket talál a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
2: ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: Az Agyagfalvi Székely Nemzetgyűlés évfordulójára emlékeznek pénteken. A lakossági árak liberalizációja megduplázhatja a gázszámlákat. Hűvös lesz a folytatásban is. Jönnek a részletek, én Hadnagy Éva vagyok. Jó napot kívánok! Újabb roalett riasztást adtak ki a hatóságok ma délelőtt Tulcsia megye északi részén, miután a radarok drónokat észleltek az ukrán légtérben, a román határ közelében. Kevesebb mint 4 óra leforgása alatt ez már a második riasztás volt, amit a környék lakossága a légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélye miatt kapott. Az első roalett üzenetet 6 óra 40 perckor küldték ki. A 8 óra 20 perckor kiküldett üzenetben a hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy őrizzék meg nyugalmukat és húzódjanak pincékbe vagy polgári védelmi óvóhelyekre. Utóbbiak hiányában az embereknek azt tanácsolták, hogy maradjanak a házban, távol az ablakoktól és a külső falaktól. Közös emlékezésre és találkozásra hívja az érdeklődőket az Agyagfalvi Emlékház az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanácsa partnerségben. Az 1848. október 16-a és 18-a között megtartott Agyagfalvi Székely Nemzetgyűlés évfordulóján a szervezők ünnepi és kulturális programokkal tisztelegnek a székelység történelmének egyik meghatározó eseménye előtt, olvasható a szervezők közleményében. A program 15 órakor az emlékház bejárásával is a rövid filmvetítéssel kezdődik, ezt követően a helyi és környékbeli oktatási intézmények diákjai lépnek színpadra. Súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg Nicolas Richard, a lakossági piacon legnagyobb gázszolgáltatónak számító NGE Románia vezérigazgatója. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi piaci árak mellett a lakossági gázárak liberalizálása a gázszámlák megduplázódásához vezethet. Jelenleg a lakossági fogyasztók gázárát a fogyasztás döntő részében az állam szabályozza. Ez az ár 110 lej per megawattóra, körülbelül 21 euró, és a gázt kötelezően a romániai termelők biztosítják, ha a piacot a jelenlegi érvényes menetrend szerint 2027. április 1-én liberalizálják, az NGE kénytelen lesz szabadpiaci áron beszerezni azt a gázmennyiséget, amely már nem állami elosztás útján érkezik. Márpedig a jövő év második negyedévére vonatkozó gázárak a szabadpiacon jelenleg meghaladják a 60 euró per megawatt értéket. Románia 3181 közigazgatási egységéből eddig 509-ben fejezték be az ingatlanok teljes körű kataszteri nyilvántartásba vételét, közölte az Országos Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Ügynökség. A szeptember 30-ai adatok szerint az országban eddig csaknem 8,9 millió hektár területet vettek nyilvántartásba a program keretében. Az ANKPI tájékoztatása szerint július 30-a és szeptember 30-a között 17 közigazgatási egységben fejezték be a munkát, aminek eredményeként összesen 172.300 ingatlant regisztráltak. Sikeresen befejeződött 14. Leó pápa műtétje a római Gemelli kórházban tegnap délután. Amint egy másfél órás komplikációmentes beavatkozás során eltávolították a Szentatya jobb tüdejének alsó lebenyét, számolt be a Vatikán News. Leó pápa a beavatkozást követően rendben felébredt és rövid megfigyelés után visszatért kórházi szobájába. Változékony égbolt mellett ma száraz idő várható adáskörzetünkben a délután további részében is, de holnap is túlnyomorészt hasonló időjárásra készülhetünk.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most

bármikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Kaigót hallhattuk itt a Rádió Gagán. Többen kérdezitek ilyen-olyan fórumokon, hogy hogy lehet most útadót vásárolni, mert ismét drágult és megjött a törvény, viszont a rendszer nem állt még készen erre. Én, ahol szoktam menni, nem tudok belépni ebbe az applikációba, pedig régen olyan egyszerű volt, hogy pák egy kattintás, és ugye láttam a lejárati időmet. Most benzinkutakon meg tudod venni, de ha valaki ilyen kényelmes, mint én, hogy otthonról szeretné megvenni, az nem tudom, hogy tudja megoldani.
1: Pont múlt héten pénteken, szombaton vettem útadót, jött egy üzenet, és ez akkora segítség volt nekem, akinek gyakran szana szétáll a feje, hogy hoppácska, vigyázz, mert hogy jár le az útadót, és akkor simán beírtam a Google-be, hogy Rovinéta, és akkor itt kiadott nekem egy ilyen oldalt, hogy e-vinete.ro.
0: Igen, és ez a legális oldal? Ez rendes, teljesen oké? Okay.
1: Legális oldal, utána pedig jött a visszaigazolás e-mailben, hogy ott van a utadóm. Igen, egészen biztos, mutassam meg neked, hogy hidd is el, mert úgy látom, hogy kételkedsz, amit nem látsz, nem fogsz meg, abban nem hiszel.
0: Nem, hanem voltak olyan hírek, hogy különböző ilyen webes felületek elvették a pénzedet, de nem kaptál érvényes útadót.
1: Nem, de képzeld el, ugye mi már beszéltünk néhány ízben itt az útadóról a műsorban, hogy ez ugye drágolni fog, és amikor ott töltögetem ki az adatokat, csak látom 410 lájk. Na, ennyi nem lehet. A tavaly emlékszem 253 leírt vettem, vagy 250 lej körül összeget fizettem, és mondom, hogy ennyire drága csak nem lehet. Hiszen végül ott az eurószámot nem írtam be jól, vagy azt nem észlelte, hogy én mit írtam, és utólag, mikor beírtam, hogy euró 5-ös az autó, akkor is 370 lejt kellett fizetni. Azért a tavalyi 250-hez ez is azt lehet mondani, szerintem, hogy jóval drágább. És itt írja, 12 hónapig érvényes, tehát egészen 2027. október 9.
0: Én csak azt nem értem, hogy most itt gyorsan beírtam az én autóm adatait, és 77-78 eurót dobott ki, hogy ennyit kell fizetni, de hát az azért több, mint amennyit eddig
1: 78 x 5 5,3 4.
0: De hogy ennyi? De úgy olvastam korábban, hogy az euró 6-osoknak nem drágult, az én autóm euró 6-osnak. Írjátok meg, drága hallgatóink, hogy ti hogy jártatok, vagy ki mit tapasztalt ezzel az útadó matricával. Most megemelték a rendszer, nem tudom, felkészült, nem készült fel. Többet fizettetek, vagy nem fizettetek többet? Nekem most így azt adja, hogy több lenne, holott korábban arról szóltak a hírek, hogy az euró 6-osnak például nem emelik, csak a többieknek. Na, hát nem tudom, hogy most mi van, tényleg.
1: 0730 54 88 és 88, mondjátok el ti is a tapasztalatokat. Nálunk ez most a Spotlight, itt van Jennifer Hudson.

0: Compact Disc Omni és a Hősök, ez a Minden rendben. Tényleg köszönjük szépen, minden rendben van. Azt hittük, hogy az előző témának a kezét elengedhetjük, csak aztán úgy néz ki, hogy ti bombáztok üzenetekkel, úgyhogy Csabával úgy döntöttünk, még egy kicsit visszakapcsolunk a szépségápolásra, a szépségipari szolgáltatásukra, és lássuk, hogy ki miről mondott le, vagy ki az, aki nem hajlandó valamilyen szolgáltatásról semmilyen szín alatt lemondani. Írja nekünk egy hallgatónk, sziasztok, én már itthon festem a körmeimet, és volt olyan is, hogy a kolléganőm festette meg a hajamat, mert nem engedte a pénztárcám, hogy fodrászszalomba menjek. Hát sajnos még sokan vannak így, akik így oldják meg a szépség minimális fenntartását.
1: Uh-huh. Imora pedig azt írja, lássuk, itt van az üzenet, hogy amikor 70 lej lett egy férfi hajvágás, eldöntöttem, megtanulom profin vágni a férfi hajat, hisz a férjemnek és a két fiamnak is vágni kell. Azóta már jól belejöttem a vágásba. És így a otthoni körülmények között csak egy kis gép kellett, és megoldható a történet.
0: Meg egy kis tudás, meg egy kis kézügyesség. Egy géppel amúgy én is végig tudnék menni a férjem és a fiam fején is, csak nem biztos, hogy ez olyan lenne, mint például egy szalomban, de meg lehet tanulni, gondolom. Sziasztok, a mi családi fodrászunk a feleségem, így ebből a részből tudunk spórolni egy keveset.
1: Az listák. Nagyon szerencsések vagytok.
0: Sziasztok, kedves Szilike, sajnos sok mindenről le kellett mondjunk az életszínvonal miatt, és igen, én is megtettem, lemondtam a körmösről, fodrászról, és megoldom én magamnak mindezt. Nem azt jelenti, hogy nem rendezem magam, de sok pénz szerintem mindkettő, főként a férfi hajvágás, úgy látjuk, hogy sokan rá vagytok erre kattanva, most géppel történik, pik-pak, és 50 lej. Viszont egy kilogramm pityókam 50 bani. Na hát, hogy élünk? Uh-huh. Szeretettel, Kati.
1: Na hát igen, jó, hogy a hallgatóinkban megmozdult valami a témán kapcsán. Azt gondolom, hogy zenélhetünk tovább, nem?
0: Vagy van még üzenetünk? Még egy gyors útinfó, hogyha belefér, radaroznak Maroskeresztúron, Lacinak köszi, és még páron itt írtátok ugyanezt az üzenetet, úgyhogy csak csínyán azzal a gázpedállal. Jöhet a zene.
1: Angel Eyes, ezt is talált halljuk.

0: Ha van egyéb közlekedési infótok, azt is megírhatjátok a 0730588888-ra. Szerintem van új útinfónk, úgyhogy ezt elmondjuk nektek.
1: Az az igazság, hogy nem új infó jött, hanem az előző egy kicsit kiegészült. Köszönet ezért Csabának. Maroskeresztúron a bejáratnál a BMW mindkét irányban mér, és általában ilyen kis pisztolyradar szokott lenni ott a BMW-sek kezében, és tényleg erre nagyon figyeljetek oda. Egyszer egy ilyenbe én is belefutottam, pont ott.
0: Ajaj, vigyázni kell. Na, zenélünk tovább, mindjárt jön Katy Perry is.
2: Reklám. Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked. Október 14-én megérkezik Székely udvarhelyre az Omoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Superhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Omoda és Jayco. A jövő megérkezett. Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes. Nyitás október 14-én Székely udvarhelyen a Fenyéri kiáratnál a Betlenfalvi út 263 hármas szám alatt.
3: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
4: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
3: De szuper ötlet!
4: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
3: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
5: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 lejértékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
6: Tanár bácsi, nem látom a táblát!
7: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Betlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
8: Szeptémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptémia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptémia Pieszkavica burgert a Stationben. Burger vagy Pieszkavica? Ugyan már. A Szeptémiában nem kell választanod. Csak 250 hely, egyetlen éjszaka. Szilveszteri szuperbuli Korondon, a Zöld Arany rendezvényteremben. Svédasztalos vacsora, korlátlan koktél és italfogyasztás, candy bar, élőzene, tűzi játék és egy fergeteges kabaré a Pittyes 2-es és Gyufával. November 15-ig csak 520 leért. A rendezvényt a Phoenix Pizzázó szervezi. Részletek a Facebookon. Jegyfoglalás 0744 106 099.
9: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, válaszd ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
10: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá, mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
9: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
11: Társadalmi célú hirdetés. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
13: A reklám után
14: ismét lágerek,

0: Felix and Walk With Me, itt a Gagán arról beszélünk, hogy spórolnak-e főleg a hölgyek, vagy nem a különböző szépítkezési szolgáltatások árain. Van, aki igen, van, aki nem, van, aki megtanult fodrászkodni, és megspórol így legalább 210-20-30 lejt a család férfi tagjainak hajvágásával. Van, aki viszont...
1: Havonta?
0: Havonta, természetesen havonta. Van, aki viszont költ rendesen.
1: Én most nem tudom, hogy minek köszönhetően hívott fel engem időközben egy hölgy, aki egy szépségszalonban dolgozik. Néhány napja itt kerülgetjük egymást, hívtam, nem tudta felvenni, hívott, én sem tudtam válaszolni, és akkor közel pont most két dal között szól a telefonom, és nem ő hív. Egy ideje vacilálok azon, hogy kéne nekem szemöldök tetoválás.
0: Ez
1: hosszú távon...
0: Most a spórlásról beszélünk,
1: jobb, de igen, de egy hosszú távon egy jó befektetés lenne, mert hogy nekem a jóisten ilyen nagyon áttetsző, nagyon halovány és nagyon gyér szemöldök.
0: Nem kéne
1: adott,
0: vele foglalkozni, megértettem.
1: El kell járjak így időközönként kozmetikushoz, hogy ott nekem egy kicsit megpingálja. És akkor úgy döntöttem, jó, szemöldök tetoválás, lássuk, hogy mennyi az annyi, és hogy mikorra férek be a programba az időbe. És kezdve, de azt mondja nekem most a hölgy, aki ezzel foglalkozik, hogy persze, meg tudjuk oldani, csak a következő szabad időpontom, és most nem kamuzok, április 8-án van.
0: Hogy micsoda? Április 8-a? De fogorvost hívtál? Biztos, vagy fogorvossal beszéltél?
1: Szerintem legalább 10-szer az a következő fél évben tudnának nekem protézist tenni, hogyha fogorvost hívtam volna ennyi idő alatt. És azt mondta, hogy hát sajnos ekkora, ennyire hosszú a várólista. És pont most, amikor ugye erről beszélünk mi itt műsorban, hogy egyre többen mondanak le különböző szépségipari beavatkozásokról, akkor vannak olyan szalonok, ahol ilyen hosszú a várólista és
0: de
1: a váróidő.
0: Elképzelni nem tudom, hogy fél évet kell várni.
1: Október.
0: Jó, az a 6 hónap.
1: November,
0: igen.
1: December, január, február, március, április. Majdnem, igen, fél év.
0: Aha. Na, hát akkor azt jelenti, hogy nincsen annyira szűk világ, mint ahogy így elsőre gondolnánk. Gyere, zenéljünk, mert nagyon-nagyon szeretne már Dash és Young Fly teret kapni. Jön az Omámmá.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Riton Nike Roberts és a Friday. Na hát péntekig azért még várnunk kell egy kicsit, de nem olyan túl sokat. Itt vagyunk pont a hét kellős közepén. Ez egy semleges nap szerintem. Se nem jó, se nem rossz, úgy van. Valahol.
2: Hozzáállás kérdése mindez, Csaba. Azt is mondhatnánk, hogy jaj, de jó, van hol dolgozzunk, jaj, milyen jó, van kiért felkelnünk, és már is meglátod, sokkal könnyebben eltelnek a hétköznapok. Főleg akkor, hogyha jó zene szól a rádióban, erről pedig a következőkben is gondoskodni fogunk, de mindenek előtt 2-kor jönnek a hírek.
3: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
4: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
5: Megvisszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kocifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
4: Kérem, meglepni. Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
6: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Melegre tervezve.
7: Van, akinek csak egy háza van, másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borok lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen, mindössze egy karnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a borokakötőjel.lakopark.ro oldalon. Borok lakópark, az én házam, az én várom.
8: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél igyál korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
7: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
9: Fások utca 14.
10: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
11: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
10: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
12: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
13: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
12: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
13: Viking Kft. A te biztonságodért.
14: Jaj, csak bár le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a szimcsogás a kamrában?
15: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget! A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív hímén-sebréshez is! Dezinpro Plus! Nincs többet kártevő!
16: Na
0: Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
5: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: Falkaperával tisztelegnek Márton Áron püspök születésének 130. évfordulója előtt Székelyudvarhelyen. Hatalmas nyersanyagkutatás indul Grönlandon, jelentette be Donald Trump, miközben ismét amerikai területként vélekedett a szigetről. Erős szélre, a hegyekben havazásra figyelmeztetnek a szakemberek. Jó napot kívánok, én Hadnagy Iva vagyok, hozom a részleteket. Drónt észlelt a hadsereg radarrendszere ma délelőtt az ukrán-román folyami határ közelében. A légi célpont rövid időre be is hatolt Románia légterébe, Szulina keleti részének környékén, közölte a Védelmi Minisztérium. A szaktárca közleménye szerint a katonai parancsnokság értesítette a katasztrófa védelmi felügyelőséget, amely 10 óra 19 perckor újabb roalert üzenetben figyelmeztette Tulcsa megye keleti és északi részének lakosságát a légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére. A légi célpont megfigyelésére a 86-os Borcsán légibázisról felszállt a román légierő 2F-16-os vadászgépe. A radarok szerint a légi célpont rövid időre behatolt a román légtérbe, Szulina keleti részének közelében a Fekete-tenger fölött, majd átment az ukrán légtérbe, ahol lelőtték, tájékoztatott a szaktárca Facebook oldalán. A riasztást 11 óra 22 perckor fújták le. Márton Áron püspök születésének 130. évfordulója előtt tiszteleg az Én népem című folkopera, amely október 23-án este 8 órától lesz látható Székelyudvarhelyen a Márton Áron téren. A szabadtéri előadásra a városban tartott 1956-os megemlékezéseket követően kerül sor. Az előadás a Mustármag közösség szervezésében, a Székelyudvarhelyi Művelődési Központ társ szervezésével érkezik a városba. Az Én népem nem hagyományos életrajzi előadás, hanem a népzene, az egyházzene, a kortárs zenei világ és a néptánc eszközeivel idézi fel Erdély legendás püspökének életútját. Donald Trump amerikai elnök ma bejelentette, hogy hamarosan nagyszabású kutatások kezdődhetnek Grönland kőolaj, földgáz és ásványkincs készleteinek feltárására. Az elnök a területet ismét az Egyesült Államokhoz tartozóként emlegette, noha a múlt hónapban megkötött nemzetközi megállapodás továbbra is elismeri Dánia fennhatóságát a sziget felett, számol be a Reuters.
16: A romániai női labdarúgó válogatott 6-0-ra kikapott Norvégiában a 2027-es braziliai világbajnokság pótselejtezőjének visszavágóján. A norvégok már az első negyed órában 3 gólt szereztek és végül 8-0-ás összesítéssel jutottak tovább. A romániai csapatban a korábban Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában is futballozó Geréd Erika kezdőként lépett pályára, míg Herceg Andrea nem kapott játék lehetőséget. A magyar női válogatott szintén búcsúzott, miután Hollandia ellen összesítésben 11-0-ás vereséget szenvedett. Budapest komoly jelölt lehet a 2036-os nyári olimpia megrendezésére, Sophie Laurent a 2024-es párizsi játékok nemzetközi igazgatója szerint. A szakember kiemelte, hogy a magyar főváros már számos rangos sporteseménynek adott otthont és jelentős előnyt.

0: István, Szidónia, György Dávid, Csaba, szuper jó délutánt, és az a jó ebben a napban, hogy mert felhősen indult a reggel, de süt a napocska. Milyen jó. Teljesen feltöltöttem.
1: És tudod, hogy mi lenne még ennél is jobb?
0: Na mi?
1: Hogyha most valahol mi is ott kint lennénk a napsütésben, akár még technikailag meg is lehetne oldani, például a Dumadubában. Majd következik egy újabb kiszállás, de mindennek az ideje eljön. Addig is zenélünk, és hát dolgozunk odaadóan, kitartóan, és természetesen alázattal. Bruno Marszal indítunk, ez az On My Soul.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
3: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
3: interjúk,
2: játékok és sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

0: Arra gondoltam, itt csodálom az őszi időt, hogy ezeken a hűvösebb napokon olyan nagyon jól esne
1: egy foci meccs nézés.
0: Nem. Olyan nagyon jól esne például egy tányér meleg sütőtökrémleves.
1: Most hogy jön ide a sütőtökrémleves ebben az órában? Ebédidő van, tudom.
0: Makról álmodik, de mondjuk a pacallevest is megenném, pacal nélkül, csak úgy a levét, azt a jó sonokás levet, hogy csülök? Nem, annyira nem kívánom. Nem tudom, most ugye a levesekre cuppannék rá szívem szerint, mert talán abból kevés van nálunk, de fociról akarsz beszélni?
1: Figyelj, nagy meccsek.
0: Akarsz, látom.
1: Nagy meccsek lesznek a BL-ben, úgyhogy muszáj egy picit.
0: Hogy hagyjuk ki?
1: Nem is nagyon szeretném kihagyni. Olyan nevek vannak ma: Róma, Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, szerintem ez lesz az egyik legjobb meccs ma, aztán sok egy másra is sor kerül, és még a Liverpool is játszik. Nem tudom, Szoboszlai szerintem nem fog talán, még mindig le van sérülve a magyar csapatkapitány. Na, de a lényeg, hogy a Székely Sporton minden fontos info ott van, sajnálod te is, ugye?
0: A lényeg az, hogy a pacal leves mellé még egy kis tejföl és savanyú paprika, meg egy kis ilyen csípős paprika is kéne, a lényeg.
1: Komoly, első vonalú fociról beszélek, és akkor jön a csípős paprika. Na, gyere, jön a Hooligans, azon játszom.

0: ebédidő van még mindig, és korábban itt Szili fantáziája a sütőtökrém leves körül forgott. Na, akkor ezt egy kicsit tovább viszem, ezt a gondolatot. Ha már megvolt mondjuk ez a jó kis könnyed ebéd, akkor jöhet egy desszert. Nem volt meg, de mindegy, desszert jöhet.
1: Igen.
0: Desszert jöhet. Jó, milyen desszert? Kis bukaresti édesség? Vagy képviselőfánk?
1: Most úgy vagyok, biztos, hogy te is tudod azt az érzést, ismerős, hogy bemész egy cukrászdába, és akkor annyi a választ.
0: Hihetem, az összesen megkóstolnám.
1: De akkor legközelebb majd szólj a cukrásznéninek, hát, hogy nem lehetne az, hogy György Dávid Csabának mindenikből egy kicsit levágnak.
0: Szerintem nem lehet.
1: Hát, nem lehet.
0: Van egy-egy jó hely, ahol tényleg akkora kínálat van, és tudom azt, mert ismerem ezt a helyet, hogy minden is süti finom, és én perverz vagyok, hogy úgy nem nagyon próbálok ki újakat. Van mondjuk 3-4 favorit, és ezeket kéregetem, de mindenik finom, a málnás, az almás, a mákos, a nem tudom,
1: diós, pisztáciás,
0: hihetetlen jó. Na, szóval, azért beszélünk egyébként a desszertekről, mert képzeljétek el, hogy ma van a desszertek világnapja, és a Facebook oldalunkon is megkérdezzük tőletek, hogy ha életetek végéig csak egy desszertet tehetnétek, melyik lenne az? Csak egyet.
1: Nem jó. Nincs jól megfogalmazva ez a kérdés. Azt kellett volna kérdezzük a hallgatóktól, hogy ha életed végéig csak desszertet ehetnél, bevállalnád? Én, ha tudnám, hogy nem leszek cukorbajos, cukorbeteg, hogyha a kalóriaindexem nem ugrana a csillagos égig, és tetszen, amit a mérleg is mutat, akkor simán tudnék desszerten élni.
0: Húsz nem is kell.
1: Nem, sehol. Menjünk egy gyümölcs. Desszertes gyümölcs.
0: Jó.
1: A gyümölcsös desszert.
0: Na nézd meg, hogyha már a hallgatóink fele fejtettük a kérdést, sokan írjátok a tiramisút, azt például én is szeretem, de nem tartozik a kedvencek közé, de rendben van, teljesen oké.
1: És akkor gyorsan tanuljunk ma is egy kicsit, hogyha már itt emlegettétek a tiramisút, akkor a kifejezés jelentése, az olasz tiramisú kifejezés jelentése az az emelj fel, vagy vidíts fel, mert hogy erre a kávé, kakaó és az a krémes mascarpone kombináció, hú, nagyon-nagyon-nagyon képes. Hát az amúgy az olasz konyha egyik legismertebb desszertjévé vált, és otthon is könnyen el lehet készíteni.
0: Úgyhogy jó étvágyat kívánunk ehhez!

0: Magna cum laude és a túl későn. Voltak évek, talán kétszer is, amikor a Magnáikkal együtt ünnepeltük a Gaga születésnapját, és amúgy pont a srácok is velünk egyidősek, vagyis a zenekar 27 éves. Drága hallgató, rád vonatkozva pedig még mindig nem késő elküldeni nagyon gyorsan nekünk egy regisztrációs üzenetet, mert hogy pillanatokon belül játszani fogunk, és sosem lehet tudni, hogy kire tekint rá Fortuna.
1: Így van, ebben az órában pedig a szupermarket vásárlási utalványa a nyeremény.
2: Reklám. Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked. Október 14-én megérkezik Székelyudvarhelyre az Ómoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Szuperhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Ómoda és Jayco. A jövő megérkezett. Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes. Nyitás október 14-én Székelyudvarhelyen a Fenyédi kiáratnál a Betlen falvi út 263 szám alatt.
3: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Betlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki füves ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk? Egészséget adunk.
2: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székelyudvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keres rá Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA 10 kuponkódot és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
4: Esküvő, céges buli, konferencia vagy családi összejövetel.
5: A tökéletes helyszínt keresed?
4: Areó, ahol az események életre kelnek. Mesés esküvők, stílusos konferenciák, felejthetetlen bulik, professzionális szervezés, kiváló catering, prémium kiszolgálás, gondtalan élmények. Areo Hotel.ro. Tökéletes rendezvények. Areo. A jó munkához jó alapanyag kell. A Budulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Budulemna választás. Budulem. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138.
5: Lambéria.
6: Új irányt keresel és a sport közel áll hozzád? Építs a szenvedélyedre egy remek közösségben! A Székelyudvarhelyi Boró Info Akadémián novemberben akkreditált sportoktató képzés indul. Szakmai tudás, gyakorlat és hivatalos képesítés minden egy helyen. Jelentkezz most! Boró Info Akadémia, ahol a tudás karrierré válik.
7: Szeretné a havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székelyudvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service, a biztonságos külföldi munka.
8: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
9: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
11: ismét slágerek

0: Bon Jovi és a Have a Nice Day. Hát legyen egy csodás napotok, és bízunk benne, hogy nekünk is lesz egy csodás 27 éves születésnapunk. Újra játszunk, ez alkalommal Balla Erzsébettel, és miközben itt elcsesztük a számot, Csabával arról beszéltünk, hogy vajon milyen képzelet belé érdekes, vicces, vagány ajándéka fog minket meglepni.
1: Szia Erzsébet, szia, Isten Szidónia György Dávid Csaba, a Rádió Gagától hívunk.
2: Jaj, nem is akarom elhinni.
1: Ne, hidd el, hidd el, tényleg mi vagyunk.
0: Csípd meg magad. Csípd meg gyorsan magad.
2: Jó.
0: Nem alszol, nem álmodsz, ez a valóság. Szia Erzsébet.
2: Nagyon nagy szeretettel az üdvözlöm önöket.
1: Gyere, tegeződjünk, mert amúgy tegezős rádió vagyunk, és arról beszéltünk itt, ami kicsörgött a telefon, hogy Erzsébet, vajon milyen ajándékot adnál nekünk? Akkor elmondhatod, hogy milyen ajándékkal lettnél meg. Ez a játék igazából, és mindjárt elmondjuk, hogy mit adunk mi neked.
2: Jó, köszönöm szépen, Mártin. Egy nagyon szép idézetet adnék a Rádió Gagának és az összes munkatársainak, azért a sok szép és kellemes nap percekkel, amiket nekünk okoztak nap mint nap.
0: Na gyere, akkor add ide ezt az idézetet. Ez egy olyan ajándék, amit tényleg át tudsz adni nekünk, így most gyorsan, telefonon keresztül.
2: Hát most hirtelennyibe kicsit nehéz.
0: Ja, hogy nincs meg a fejedbe az az idézet. Azt hittem, hogy már tudsz egy rövidke kis vers részletet, amit elmondasz nekünk. Jó, akkor beérjük azzal, hogy majd küld el utólag üzenetbe, jó? Erzsébet, esetleg valami vicces ajándék, valami kreatív ajándék, ami még gyorsan eszedbe jut?
2: Hát egy...
0: Kismalac karácsonyra.
2: Egy tök. Egy
0: tök.
2: Disznótök.
1: Jó, disznótök. Itt korábban...
0: Hát disznót nem kapunk.
1: Ugye korábban Szidi egyébként... Korábban Szidi pont ilyen tökös levesről álmodott, úgyhogy ráéreztél valahol. Na, a kiskutyus is felébredt. Na figyelj Erzsébet, adunk egy ajándékot mi is. A Supermarket jóvoltából nyertél egy vásárlási utalványt 100 leértékben.
2: Jaj, nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen.
2: Hát mindig jól fog a kicsi nyugdíj mellett.
0: Jó vásárt kívánunk akkor majd neked. Köszönjük szépen az ajándékukat és a hűségedet.
2: Én köszönöm nagyon szépen. Szép napot.
0: Minden jót. Neked
1: szia
0: is.
1: Erzsébet.
0: Szia Erzsébet.
2: Szép napot.
3: Gratulálunk a Supermarket nyertesének! Különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Supermarket.ro.

Miért vagy olyan idegen, ha rád nézek a mai fényben? Ne lovagolj a szavakon, ami elmúlt, én még ma is érzem.

0: Kemred Bimány, sziasztok, vigyázzatok magatokra, jönnek a fiúk és hoznak még nyereményeket, illetve jó zenét. István Szidónia, Győr Dávid Csaba búcsúzik, de holnap is találkozhatunk.
1: Na úgy, most jött egy helyesbítés, köszönjük szépen. Tényleg tanulunk ma is valamit, írja nekünk a hallgató. Sziasztok, bocsi, de a tiramisu z, vagyis tiramisunak ejtik.
0: Oké, okay, köszönjük szépen ezt is. Sziasztok.
1: És egy másik fotó, hívnak engem pacallevesre, úgyhogy akkor most búcsúzom, és ha itt jót fogok ebédelni, kinél is nézzük meg?
0: Katinál.
1: Katalinnál, Nyika Katalin, jövök akkor hozzád, sziasztok.
2: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó, de örülök neki.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény, vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
2: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
6: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menőjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
7: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
8: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
9: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
10: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
11: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székelyudvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keresd rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
12: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked.
13: Október 14-én megérkezik Székelyudvarhelyre az Ómoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Superhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Omoda és Jayco. A jövő megérkezett.
14: Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes.
13: Nyitás október 14-én Székelyudvarhelyen a Fenyéri kiáratnál, a Betlenfalvi út 263-as szám alatt.
15: A vadászatban a siker, a tudáson és a megbízható felszerelésen múlik. A tudás a tiéd. A felszerelést az LH Outdoor biztosítja.
16: Sportvadászfegyverek, prémium hőkamerák, optikák, ruházat és kiegészítők.
17: Vásárolj most és nyerj egy prémium távcsövet.
18: LH Outdoor, Székelyudvarhely, Tábor utca 18, a Vadásztársulat épületében.
16: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
18: Fások utca 14.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
19: Nehezebb volt a vártnál az iskola igazgatói tisztségekre jelentkezők első megmérettetése, igényelhető a fűtés támogatás, változékony időre számíthatunk. A Rádió Gaga híreit hallják, én Hadnagy Éva vagyok, köszöntöm Önöket! Az Amerikai Egyesült Államok egy C-130-as Hercules repülőgépet adományozott a román hadseregnek. Az ünnepélyes átadóra szerdán került sor a 90-es Otopennyi légibázison. Rádumir utca ügyvivő védelmi miniszter szerint ez már a 8. ilyen típusú repülőgép a román flottában, és újabb, mint a légierő kezelésében lévő gépek többsége, valamint a közelmúltban végezték el a karbantartási munkálatait. Ez a repülőgép hozzá fog járulni a román pilóták kiképzéséhez. Ez is tette hozzá. Kedden elkezdődött az iskolaigazgatói és aligazgatói állásokra pályázó kompetencia felmérője egy 20 tételes román nyelvű teszttel. A többség szerint a vizsga nagyon nehéz volt, az egy órás időkeret pedig túl rövid egy ilyen felmérőhöz. A feladatokat az Országos Tantervi és Értékelési Központ dolgozta ki, az értékelés pedig digitalizált módon zajlott, az eredményeket nem sokkal a vizsga után pedig közé is tették. A jelölt akkor mehet tovább a következő vizsgára, ha legalább 6-ost ért el ezen a felmérőn, ám ez a jegy nem számít bele a végső átlagba. A vizsga a jövő héten folytatódik a menedzsment és a törvényi ismeretek írásbeli felmérésével. Hargita megyében a meghirdetett 181 vezetői állásra összesen 67-en jelentkeztek. Az alacsony jövedelmű személyek már ettől a hónaptól benyújthatják a fűtés támogatásra és az energiapótlékra vonatkozó kéréseiket, jelentette be az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség. A hideg évszakra szóló támogatást november 1-e és jövő év március 31-e között folyósítják. A támogatásra azok a családok jogosultak, amelyekben az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg az 1386 lejt, illetve azok az egyedül élő személyek, akiknek a havi jövedelme legfeljebb 2053 lej. A lakásfűtésére nyújtott támogatás mellett a kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztók energiapótlékban is részesülhetnek. Ezt egész évben havonta folyósítják, összege pedig 10 és 70 lej között változik a felhasznált energiaforrástól függően. A kérelmeket és a saját felelősségre tett nyilatkozatokat a lakhely szerint illetékes polgármesteri hivatalnál kell benyújtani. Kórházba került egy 10 éves kislány százfenesen, akit fejbe talált egy tömbházból ledobott kemény tárgy. A gyermek súlyos fejsérülést szenvedett, két arra járó gyalogos sietett a segítségére és hívott mentőt. A gyermek édesanyja követeli az elkövető felelősségre vonását. A rendőrség testi sértés gyanújával indított nyomozást az eset összes körülményének tisztázása érdekében. Két sofőr ellen indított büntetőeljárást a Hargita megyei rendőrfőkapitányság kedden. Egyikük lejárt érvényességű rendszámmal vezetett, a másik pedig alkohol hatása alatt ráadásul jogosítványát is bevonták korábban. Mindkét szabálysértőre csíkszéki ellenőrzéseik során akadtak a rendőrök. Áll a tájékoztatásban. Adáskörzetünkben ma és holnap is marad a változékony őszi időjárás, az éjszaka fagypont körüli értékeket mérhetünk, holnap azonban 10-12 fokos maximumokkal számolhatunk.
2: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. Most pedig,
20: 15 óra múlt néhány perccel nagyon be fogunk gyorsítani a mai napon itt a Vagányvágányban, mert vendégünk lesz ebben az órában, nem más, mint dr. Robert C. Castle, hát jó telefonos kapcsolásban. Itt van Kis Bence és Horváth Gábor.
21: Na igen, egy kicsit körbenézünk a nagyvilágban, úgy néz ki, hogy hát amit Amerika csinál, ez az egész világot befolyásolja, majd erről kérdezzük Robert C. Castle-t. Előtte zenét fogunk hallgatni. A One Direction következik és a Best Song Ever. Hogyha még nincs Rádió Gaga alkalmazásotok, hogy hallgassatok bennünket telefonról, vagy regisztráljátok a játékunkra, töltsetek le egyet a Play Store-ból vagy az App Store-ból.
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
0: Vagány Vágány.
2: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Sejtettük, hogy valaki szívja a vérünket, de hogy pont Dracula az, ki gondolta volna.
1: Hát igen, Tame Impala Draculája.
0: Jó, ebben az órában különleges meghívottunk van.

0: Mégpedig dr. Robert C. Castle a vendégünk telefonos kapcsolásban. Ha minden igaz, akkor itt is van velünk. Szervusz, Robert!
1: Szervuszok, jó napot kívánok, és nagy szeretettel köszöntöm a Rádió Gaga hallgatóit, egy napsütéses Jeruzsálemben.
2: Hál' Istennek, nálunk is valami hasonló a hangulat, legalább ennyi átfedés van. Robert már többször volt a vendégünk, általában olyan kérdéseket boncolgatunk, amelyek mindenkit érintenek, hiszen világpolitika, geostratégia, egyéb dolgok kerülnek terítékre. És hogyha már itt vagy nálunk, akkor mindjárt kezdeném onnan, hogy valószínűleg, hogy többeknek elkerekedett a szeme, amikor Donald Trump azt nyilatkozta, hogy Ukrajnának új vezetőre lenne szüksége, gyakorlatilag más kinevezesse az országot, mint Zelenszky. Hogyan kell ezt értelmezni, vagy mi az a gondolat, aminek mentén ez így elhangzott? Bár tudom, Donald Trumpról nehéz bármit is feltételezni, de azért próbáljuk megértelmezni a dolgot.
1: Hát én úgy gondolom, hogy ezt úgy kell értelmezni, ahogy mondta. Tehát abban a pillanatban, amikor Zelenszky úr beállt drónokkal korteskedni a demokrata párt mögé az Egyesült Államokban, és nem volt hajlandó megállítani, vagy legalábbis lelassítani ezeket a támadásokat az orosz finomítók ellen, akkor gyakorlatilag Donald Trump és a republikánusok politikai jelenségévé vált. És akkor ennek a kontextusában hangzott el az, ami elhangzott. Ennyi az egész.
2: Oké. Gyakorlatilag Amerikában azért egy kicsivel több is zajlik, mint ugye, hát egy ilyen időközi választás, ami jobbra-balra azért tudja befolyásolni a politikai mérleget, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy ha mondjuk Amerika nyit Oroszország felé, az nem feltétlenül csak Ukrajnáról szól, és csak arról szól, hogy Zelenszky a demokrata pártot erősíti.
1: Elsősorban nem az időközi választásokról szólt ez a dízelügylet, ez az orosz-amerikai dízelügylet. Ha így lett volna, akkor rögtön föl kéne tennünk a kérdést, hogy miért ilyen későn, miért nem korábban, és miért ilyen kevés dízelről van szó. Tehát én úgy gondolom, hogy itt sokkal inkább arról van szó, hogy Donald Trump nem dízelt vásárolt, hanem stratégiai mozgásteret. Uh-huh. Hát láttuk azt, hogy az Irán elleni háborúban az egyetlen dolog, ami lekötötte az amerikai elnöknek a kezét, az a nyugati energiahiány volt, és a szövetségesek, akik jöttek sírni, hogy nincs dízel, nem tudunk repülni, a nyáron üdülni, stb. Tehát ezen a téren akar magának egy kis mozgásteret vásárolni Donald Trump, és nyilvánvaló, hogy az időközi választásoknak se árt, hogyha sikerül egy kicsit lejjebb sróbolni az energiaárakat. Van itt még egy dolog, amit érdemes megjegyezni. A szavazóknak az emlékező tehetsége igen rövid. Ha a választások célegyenesében az energiaárak csökkenni fognak, akkor teljesen mellékes, hogy mi volt ezelőtt fél évvel, meg 9 hónappal, teljesen mellékes. Az utolsó pillanat felvétel alapján szavaznak a gazdasági mutatókra az amerikaiak.
0: Robert, te ugye különbséget teszel az írásodban a stratégiai készletek és a tartós termelőkapacitás között. Miért nem elegendőek az amerikai tartalékok egy mondjuk több hónapon át tartó közel-keleti konfliktus esetén?
1: Hát itt nem csak az amerikai készletek nem elegendőek, a világ összességének a tartaléka Aha. nem elegendő. Tehát tisztában kell lenni avval, hogy itt a szűk keresztletet igazából nem a nyers olaj. Nem a nyersolaj. Látjuk azt, hogy a hormúzi szorosból úgy valamilyen úton módon kikerül a nyersolaj, a háború előtti nyersolajnak a 60-70-75%-a van egy vita ezzel kapcsolatban. A legnagyobb hiány itt a finomított kőolaj termékekben van. Tehát a valódi szűk keresztmetszet az a finomító kapacitás, és nem az elérhető nyersolaj, ezt honnan tudjuk. Megfigyeljük az árrést. A nyers olajára és a dízel olajára között mondjuk látjuk, hogy ez az olló folyamatosan kinyílik. Folyamatosan kinyílik, és ezt akarja Trump orvosolni ezzel az olókkal.
2: Kíváncsiak vagyunk, hogy fog-e neki ezt sikerülni, de ezt egy kicsit később fogjuk latolgatni, előtte zenét hallgatunk.
3: Magánvágány.
4: Plegykálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

Földön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Dua Lipa Houdini-ét hallgattuk itt a Rádió Gagán. Lehet, hogy egy dízelüzlet jóval többről szól, mint az üzemanyagpiacról. Dr. Robert C. Castle legújabb elemzésében összekapcsolja az orosz energetikai kapacitásokat, az ukrajnai háborút és egy esetleges elhúzódó iráni konfliktus lehetőségét. Erről beszélgetünk Robert C. Castle-lel most itt a Rádió Gaga vagányvágányában. Robert, elképzelhető egy olyan helyzet, amelyben Washington, tehát az Egyesült Államok enyhíti az Oroszország elleni szankciókat, miközben Európa továbbra is szigorúbb fellépés sürget? És ez milyen következményekkel járna a nyugati szövetségi rendszerre nézve?
1: Én úgy gondolom, hogy ha végletekig leegyszerűsítjük a dolgot, akkor azt lehet mondani, hogy itt van két nagy benzinkút a világban, és nem lehet egyszerre háborút viselni mindkét benzinkút ellen. Tehát valahonnan annak az energiának érkeznie kell. És hogyha Oroszországról is leszakadunk, és a Közel-Keletről, Perzsöldből, környékéről se fog jönni energia, akkor a jelenlegi életformánk nem lesz fenntartható. Tehát Európának megvan a saját háborúja, az Egyesült Államoknak és a Közel-Keleti szövetségeseinek megvan a saját háborúja, és mind a két fél a nyugati szövetségben azt akarja, hogy a másik partner mondjon le a háborújáról. Tehát Trump szeretné lezárni az európaiak háborúját, az európaiak pedig Trump háborúját. És ezért ez egy zéró összegű játék Brüsszel és Washington között.
0: Te az energetikai tűzszünet lehetőségét is felveted az írásodban. Mit jelenten ez a gyakorlatban?
1: Látjuk azt, hogy Trump igen alulról kezdte, igen minimálisan kezdte. Azt mondta, hogy egy energiatűzszünetet akar. És mikor megkérdezték a Fehérház szóvivőjét, hogy ez mit jelent tulajdonképpen, akkor ő azt mondta, hogy ez egy moratórium a kőolajfinomítók elleni támadásokkal kapcsolatban. Most tudjuk azt, hogy Oroszországnak sok finomítója van, Ukrajnának talán van egy, amelyik még működik nagyjából, tehát ez nem egy fair deal, mondjuk, nem egy jó üzlet, mondjuk úgy Ukrajna szempontjából. Most akkor a kérdés az, hogy mennyire lehet ezt az energiatűzszünetet egyéb dolgokra is rávetíteni, és erre építve aztán esetleg kiterjeszteni a tűzszünetet mondjuk a városok elleni támadásokra, vagy egyéb célpontokra, mondjuk a gabona kikötők elleni támadásokra, de ez még csak egy erős kérdőjel marad a mondat után.
2: Tulajdonképpen ez Európának is valamelyest érdeke lenne. Hogyan látod, hogy Európa hajlandó-e arra, hogy Oroszország irányába nyisson, ami a kőolaj, illetve kőolaj termék importot jelenti?
1: Én úgy gondolom, hogy hosszú távon nem lesz más megoldás. Tehát abban a pillanatban, hogy keletkezett egy rés a szankciós falangszon, mondjuk úgy, és az Egyesült Államok elkezdett vásárolni orosz dízelt, és mások is a világpiacon fognak vásárolni orosz dízelolajat, vagy egyéb orosz kőolajtermékeket, akkor gazdaságilag az, aki nem vásárol, a jelen esetben az Európai Unió egyre inkább hátrányba kerül. És történik ez akkor, mikor az európai földgáznak az ára körülbelül 10-szer annyiba kerül, mint az Egyesült Államokban, 9-szer annyiba kerül, mint az Egyesült Államokban. Tehát ez itt a csapda.
2: Ez így jól hangzik, csak ugye az a baj, hogy vesszük az orosz LNG-t, de amire Európába elér, addigra azt hiszem, hogy 10-szerese gyakorlatilag az itteni gáznak, úgyhogy az még nehezebb helyzet. Az Unió meglátásod szerint hajlandó lesz a zöld célokból visszavenni az energiabiztonság miatt? Azt garantálandó?
1: Én úgy gondolom, hogy amit az Unió akar, az egyszerre nem megy. Tehát nem lehet egyszerre megpróbálni megőrizni a gazdaságosságot az Egyesült Államokkal, meg Kínával szemben ebben a gazdasági versenyben. Ezzel párhuzamosan harcolni Oroszország ellen, ezzel párhuzamosan zöldíteni, meg klímát védeni, tehát ezek a dolgok így együtt nem megvalósíthatóak. Az egyszerű matek. Ezt nem én találtam ki, ez egyszerű matek. Valamiből engedni kell. Most akkor vagy Európa lemond arról, hogy megpróbálja megtartani a pozícióját ebben a gazdasági versenyben a másik két hatalommal szemben, vagy engedményeket tesznek az orosz energiának, vagy hátrább vesznek ebből a zöldítő, klímavédő hóbortból, és akkor talán megvalósítható lesz a dolog. De egyszerre három dolgot megvalósítani nem lehet.
2: Innen fogjuk folytatni pillanatokon belül.

0: A Balkan Fanatic slágerit hallgattuk itt a Vagány-Vágányban. Dr. Robert C. Castle biztonságpolitikai szakértő legutóbbi írásában a közösségi médiában azt veti fel, hogy Washington akár egy elhúzódó közel-keleti konfliktus energetikai következményeire is készülhet. A következő kérdésem az lenne, Robert, hogy milyen mozgástere maradna Ukrajnának egy olyan helyzetben, amikor az Egyesült Államoknak egyszerre kellene kezelnie az orosz-ukrán háborút és egy újabb közel-keleti konfliktust. Ez esetben háttérbe szorulhatna Ukrajna az amerikai prioritások között?
1: Ukrajna eleve nincs előkelő helyen, ami az amerikai prioritásokat illeti. Tehát, hogyha kicsit visszatekintünk a történelembe a 90-es évekre, és megvizsgáljuk a 90-es évek óta az amerikai nemzetbiztonsági doktrinákat egészen mind a mai napig, és megszámoljuk, hogy hányszor szerepel Ukrajna minden egyes, ezek minden éppen kiadják ezeket a papírokat, érdemes megszámolni, hányszor szerepel benne Ukrajna. És látjuk azt, hogy Ukrajna igen ritkán szerepel benne. Tehát, hogyha egy ország fontos, akkor feltételezzük azt, hogy Kína vagy Oroszország, hogy állandóan ott ugrál a lapokon, és több tucat alkalommal megemlítik ezeket az országokat ezekben a dokumentumokban. Igen. Azt látjuk, hogy Ukrajna 2022-ig nincs ott. Tehát objektíve Ukrajna geopolitikailag nem fontos az amerikaiak számára. Az, hogy ideológiailag fontos volt a demokrata Biden adminisztrációnak, ez egy másik dolog. Az, hogy Európának nagyon fontos, ez egy harmadik dolog. De az amerikaiaknak általában is, a jelenlegi Trump adminisztrációnak Ukrajna egy negyedrangú kérdés.
2: Ha még Ukrajnán rugózhatunk egy kicsit, engem az érdekel, hogy látod annak reális esélyét, hogy azt mondják az ukránok, hogy jó, rendben, akkor azokról a területekről, amit az oroszok akarnak, lemondunk, és érjen véget a háború, vagy úgy gondolják, hogy olyan helyzetben vannak, hogy innen akár meg tudják magukat védeni, és talpon tudnak maradni?
1: Én nem vagyok benne biztos, hogy az oroszok belemennének egy ilyen üzletbe. Én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy Oroszország csupán ezt a két oblasztot akarja megszerezni Ukrajnától, és utána véget vetnek a zenének, és hazamennek a legények. Tehát ez egy olyan feltételezés, ami még a levegőben lebeg. Ami pedig Ukrajnát illeti, én nem látom a jelenlegi politikai vezetést túlélni egy ilyen döntést. Hát Ukrajnában vannak olyan szélsőséges játékosok, akik igencsak elhúznák a szájukat erre a gondolatra, mondjuk úgy, és nem vagyok benne biztos, hogy a jelenlegi politikai vezetés akár fizikailag is túlélni ezt a kapitulációt.
0: Robert, mi bizonyítja, hogy valóban egy hosszú háborúra készülnének, vagy készülnek, mert ugye az írásodban hangsúlyozott, hogy mindez egyelőre hipotézis, és nem bizonyíték arra, hogy Trump már döntött volna egy újabb iráni offenzíváról. Viszont a kérdésem az lenne, hogy mi az a konkrét információ vagy fejlemény, amely a te számodra már egyértelműen megerősíteni ezt a feltételezést?
1: Én úgy gondolom, hogy az utóbbi fél évnek az eseményei meggyőztek mindenkit, tehát a közel-keleten is, meg Washingtonban is, hogy az iráni rendszer nem egy olyan rezsim, amelyikkel együtt lehet élni. Tehát ha még alá is írunk valami papírt, és akkor most meg is nyílik a hormuzi szoros, bármikor újra az irániak újra lezárhatják a hormuzi szorost, bármikor újra elkezdhetnek a husziknak a rakétái Szaúd-Arábiára potyogni, és gyakorlatilag ez egy ilyen Damoklész kardja, fog lebegni a világ energiagazdasága fölött az iráni fenyegetés. Tehát én azt hiszem, hogy ez a legfontosabb tanulsága mindenkinek ebből az utóbbi fél évből, hogy ezt a problémát az MT vakbélgyulladás el lehet jegelni, ha valaki nagyon akarja egy néhány napig, de előbb-utóbb meg kell vele birkózni ebből az iráni fenyegetéssel, és én úgy gondolom, hogy Donald Trumpnak ez az öröksége, tehát ez a dolog, amivel be szeretné írni magát a történelem könyvekbe, hogy sikerült megakadályozni azt, hogy Iránnak atomfegyvere legyen, és sikerült egy új közel-keleti biztonsági architektúrát létrehoznia. Tehát nekem ez tűnik a legvalószínűbb magyarázatnak az összes lehetséges opció közül.
2: Egyébként még záró kérdésként, hogyha annyit megengedsz, hogy ugye mégiscsak egy 87-93 milliós országról beszélünk. Mi a garancia arra, hogy oda lehet tenni egy olyan vezetést, ami mondjuk a többieknek kedvez? Hát most elsősorban Amerikáról beszélünk.
1: Az égvilágon semmi garancia nincs semmire, ugyanakkor egyetlen egy dologra van garancia. Ha meg sem próbáljuk, akkor biztos nem fog sikerülni. Tehát ez egyetlen dolog, amire garancia van. Ez egy olyan játék, amiben csak sikereket lehet alaszni, mert a kudarc az már eleve biztosítva van. És hogyha valaki azt hiszi, hogy egy atomfegyverrel felszerelt Iránnal könnyebb lesz leszólózni ezt az energiakérdést, akkor az valószínűleg vagy téved, vagy megtéveszt, vagy mind a kettő.
2: Azt hiszem, hogy ez így elég velős volt. Robert C. Kessel, köszönjük, hogy a vendégünk voltál.
0: Nagyon köszönjük.

0: Reklám.
1: Profiter. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi@term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
2: 4 fal, egy tető, ajtók, ablakok, ez egy ház. Vagy örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka Lakópark. Boróka Lakópark. Az én házam, az én váram.
3: Égők, lámpák, lámpatestek a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
4: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked.
5: Október 14-én megérkezik Székelyudvarhelyre az Ómoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Szuperhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Ómoda és Jayco. A jövő megérkezett.
6: Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes.
5: Nyitás október 14-én Székelyudvarhelyen a Fenyéri kiáratnál a Betlenfalvi út 263-as szám alatt.
7: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
8: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal vagy akár egy saját grafikával.
7: De szuper ötlet!
8: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlen mi a különleges pillanatokat.
7: Indulok is a Fenyéd egy szám alá. Viking Design.
9: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
0: A reklám után
2: ismét slágerek és új zenék.
0: Rádió

Erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Itt vagyunk a mai napon is, még holnap a Gaga szülinapi játékával. Ebben az órában egy kiszemélyes belépőt lehet nyerni a Hangout Kids-be, úgyhogy lehet mászkálni, játszótére menni, stb. Sorsol a számítógépünk, és meglátjuk, hogy kivel fogunk beszélgetni, kivel köszöntetjük fel magunkat. Bea, lehet a szerencsés.
1: Halló?
2: Halló, szia Bea!
0: Szia Bea!
2: Horváth Gábor és Kis Bence a Rádió Gagától a telefonnál. Mi ott csinálsz?
1: Igen, éppen most ebédeltem.
2: Ó, na, nagyon, nagyon jó. Gyere, egy kicsit érdeklődünk arra, hogy mit ebédeltél ezen a mai szerdai napon. Kíváncsiak vagyunk, mi a szerdai ebéd nálatok?
1: Hát zöldségleves és zöld borsó főzelék volt.
0: Ki vagyok békülve.
2: Korrekt.
0: Oké.
2: Jól van. A következő kérdésünk van. Tudod, van ez a születésnapi játékunk. Már nagyon sokan felköszöntöttek bennünket, mondták, hogy kapunk tortát. Te egy 27 éves rádiót mivel lepnél meg? Van-e valami ötleted erre?
1: Hát egy kávéfőzővel.
0: Ó, azt elfogadjuk.
1: Hogy mindig fressek legyetek.
2: Köszönjük.
0: Ez Bencének is, nekem is nagyon tetszik.
2: Igen, az az igazság, hogy most így meg is kívántam a kávét, úgyhogy köszi ezt az ötletet. Az a helyzet, hogy ez a beszélgetés nem volt teljesen ingyenes, mert mondjuk, hogy mit nyertél?
0: Bea, nyertél egy kétszemélyes belépőt a Hangout Kids-be. Vannak gyerekek?
1: Nincsenek.
0: De a nem baj, gondolom ajándékén, hát biztos, van. Hogy van.
1: Igen, vannak.
2: Na jó, akkor el lehet vinni őket. Gratulálunk a nyereményhez. Te leszel a jó fej, aki jó alaposan megdolgozta a gyerekeket, és addig a szülők boldogok lesznek, aztán majd behajtod rajtuk a szívességet.
1: Jó, köszönöm szépen.
3: Gratulálunk a Hangout Kids nyereményéhez. Vár benneteket a modern, természetes anyagokból épült, élményekkel teli mászó és játszótér. Ünnepeljetek náluk, és legyenek a közös családi pillanatokból felejthetetlen kalandok.
4: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: No, hát a világpolitikát azt az a helyzet, hogy befolyásolni nem tudjuk. Lehet valami vidámabb vízre kellene elveznünk, nem tudom, vannak ötleteim. Következő órára valami jó téma, Gábor, úgy
1: érzed? Hát, még nem vagy tudom, de csókolózunk következő órában, hogyan kell csókolni, jól vagy? Nem veled te? Jó, azt is mondjuk elő, a következő órában is lehet nyerni. A Szovátai Polaris ajánlott fel egy darab Einhell márkájú fúró és csavarozó gépet, ezt lehet megnyerni. 07 30 54 88 88, ide íratok, menjünk tovább a hírekkel.
2: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk. Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
3: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
4: Reklám. Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menüjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztár ruház -1-es szintjén.
5: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
6: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
7: Blautek.
6: Melegre tervezve.
8: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
9: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
10: Van, akinek csak egy háza van, másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borokka lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen, mindössze egy karnyújtásnyira belvárosban. Részletek a Borokka kötője lakópark.ro oldalon. Borokka lakópark, az én házam, az én várom.
11: Mitől bömbi a bömbi?
12: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
13: Képzeld el, hogy belépsz az érettségi vizsgára. És nem félsz.
14: Nem azért, mert szerencséd van, nem azért, mert minden szót bemagoltál, hanem azért, mert tényleg tudod az anyagot. Ismered az irodalmi műveket, el tudod mondani a saját szavaiddal, mert lesz mondani valód. Ezt szeretnénk megadni neked a My Journey nyelviskolában, hogy magabiztosan érkezz az érettségire.
13: Maradandó tudást építünk a fejedben együtt. Legyen élmény a vizsga.
15: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
16: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Paraidi Wellness
7: fürdőeszközpont. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
11: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
16: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
17: Pársak utca 14.
18: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
19: Bárány és Pálinka fesztivál tartanak Székelyudvarhelyen. Új szabályok lesznek érvényesek november 1-től az EU-n kívüli csomagokra. Napos és felhős időszakok váltakozása jellemzi ma térségünk időjárását. A részletek következnek, én Hadnagy Íva vagyok. Köszöntöm Önöket! Az RMDS megszavazza Luka Niculescu kormányát függetlenül attól, hogy szakértői kabinet alakul, vagy a szociáldemokrata párt körül szerveződik meg a kormány, jelentette ki Kelemen Hunor a szövetség elnöke. Kelemen Hunor szerint az RMDS arra is készen áll, hogy támogatási megállapodást kössön Luka Niculescuval a legfontosabb kormányzati döntések és törvények elfogadásáról. Többek között a költségvetés kiigazításáról, a bértörvényről, a jövő évi költségvetésről, valamint minden olyan intézkedésről, amely a gazdaság újraindít a pénzügyi stabilitást és a rászorulók támogatását szolgálja. A helyi bárány és jóhús fogyasztásának népszerűsítését tűzte ki célul a Székelyudvarhelyi Bárány és Pálinka Fesztivál. A jövő hétvégére tervezett esemény szervezői a Székelyudvarhelyi Városháza és a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete, valamint Hargita megye tanácsa és a Fehér Asztal Lovagrend. A szervezők a 2013 és 2016 között tartott hasonló rendezvény hagyományát szeretnék újjáéleszteni. A kétnapos rendezvény szándéka közös térbe hozni a jótartó gazdákat, a termelőket, a feldolgozókat, a vendéglátókat és a fogyasztókat, népszerűsítve a juhászatot és a helyi gasztronómiát, valamint teret biztosítva a szakmai eszmecseréknek, a kultúrának és a hagyományőrzésnek. Ilija Bolozsán ügyvívő miniszterelnök tegnap telefonon egyeztetett bolgár hivatali partnerével, Rumen Radevvel a fekete-tengeri biztonsági helyzet romlásáról és a kereskedelmi hajók elleni támadásokról. A kormány közleménye szerint Bolozsán határozottan elítélte a Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt támadásokat. Hangsúlyozta, hogy a polgári hajózás elleni ilyen cselekmények elfogadhatatlanok és súlyosan sértik a tengerjogot és a nemzetközi jogot. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező csomagok vámkezelésében. A tájékoztatás szerint egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt a netes csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áruk kiszűrését.
20: Újra bekerült a román női kézilabda válogatott keretébe az Etela kiszületésű Kerekes Éva, aki jelenleg a brassói korona játékosa. A nemzeti csapat október 19-e és 22-e között Bukarestben edzőtáborozik, majd október 23-án és 24-én 2 felkészülési mérkőzés játszik Horvátország ellen. A találkozók a decemberi részben romániai rendezésű Európa-bajnokságra való felkészülést szolgálják. Románia a kontinens viadalon Norvégiával, Svájccal és Észak-Macedóniával szerepel egy csoportban, mérkőzéseit Kolozsváron rendezik. Magyar válogatott eközben Franciaország ellen készül, az Európa-bajnokságon pedig Nagyváradon lép pályára. A címvédő VSK Székelyudvarhely 7-3-ra legyőzte az újonc FK Csíkszeredát az U19-es futsal bajnokság harmadik fordulójában. A VSK ezzel harmadik mérkőzését is megnyerte a bajnokságban, és továbbra is 100%-os mérleggel szerepel a székelyföldi csapatokat felvonultató csoportban. Olvasható a Székely Sporton.
19: A szakemberek szerint a nap további részében is változékony égboltra számíthatunk, napos és felhős időszakok váltják egymást, csapadék nem valószínű. 11-13 fok körül tetőznek a csúcsértékek.
21: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. Most pedig
0: Most pedig.
1: 16 óra múlt, megyünk tovább a Vagány-Vágánnyal itt a Rádió Gagán, és a figyelmeteket arra irányítanánk, hogy ma van még játékunk, és holnap, úgyhogy még lehet regisztrálni a telefonszámunkat. Tudjátok el a teljes név, ezen kívül a telefonszámotok és annak a megyének a neve, onnan hallgattok bennünket.
17: Én közben nézem, hogy a Déli Kárpátok és a Kárpát-kanyar gerincein 60-80 km órás szelet mondanak, illetve havat hozzá, papa. Én nem úgy látom, mint hogyha kín havazna, itt a meteorológusok meg vannak részegedve. Zerbel indulunk, jön a Vaki.
0: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-Vágány.
22: Vagány-Vágány.
0: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Szeretlek, de a testem nem áll készen rá.
1: Hogy lehet ez?
0: Hány éves volt a költő, amikor ezt a dalt írta? Tessék mondani. Ez a...
1: Hogyha szerelmes vagy, akkor a testednek is készen kell állnia bármire.
0: Na mindegy, szerintem ezt nem most beszéljük meg, mert a Merta, érthető.
1: Merta, Berta,
0: igen. Igen, igen, nem akarjuk meggyűjteni a saját bajunkat, maradjunk abban. Jó, igen, a gondolatunk az nagyon komoly. Gábor olyan témát talált, amit én valahogy úgy érzem, hogy el is tudom, hogy honnan fogjuk meg, de szerettünk ennek a másik oldalán lenni. Mert...
1: Na de figyelj, akkor valljunk szint, tehát fiatalkorunkban, amikor nagyon-nagyon tinik voltunk, nem kerültünk mi is ilyen helyzetben, amikor megtetszett valaki nekünk, akkor leblokkoltunk és nem tudtuk saját magunkat adni, hanem olyan kicsi visszahúzódóak lettünk, mert zavarba jöttünk a

0: fiatalkorunkban jó lett volna, csak fiatalkorunkban, ez nem így működik. Figyelj, tehát az, hogy néha az ember, ha valaki
1: bejön neki... Én voltam ilyen helyzetben, csak azért mondom.
0: Csak úgy 100 méterről látszott rólam, hogy esetleg akarnék valamit, ami nem segítette az egésznek a sikerét, ezt azért így be kell vallani.
1: De olyankor a csípő mozgásod, az beindult?
0: Mire gondolsz
1: így, reflexzerű? Hogy
0: így, mint amikor az ember a szaporáját kapja szambarumba? De nem tudom, lehet, igen, az is benne volt szerintem néha.
1: Na hát a BNS Angélánk, ő ismét alkotott.
0: Angie!
1: Angelina!
0: Nem fogunk énekelni, ez jó, igen.
1: Te szoktál. Na, alkotott a BNS Angélánk. Állítólag van egy ilyen Halo effektus, és úgy, azzal a felütéssel kezdi az írását, hogy a holdudvar hatás egy jól ismert jelenség, amely sokakat megzavar, amikor vonzó emberek közelébe kerülnek. De vajon hogyan szabotálja ez az effektus a randi létet? A randi életet?
0: Hát életet, a randevút, tudod, az esélyt, a sikeres.
1: Mit tehetünk ellene, hogy ne legyünk ennyire betói?
0: Én ittam. Nem biztos, hogy ez volt a... Tudod, mi a baj, hogy...
1: Igen.
0: Azt már nyilván megfigyeltétek ti is, Zsoltal, hogy rendkívül könnyen vörösödök el. De nekem ez nagyon könnyen igen. megy. Tehát, hogyha rágondolok, hogy elvörösödök, szerintem már elvörösödtem.
1: Amúgy én is.
0: Igen. De igen, tehát, hogy ezt így, amikor oda mentél egy lányhoz, piros posgással, piros posgással, ilyen...
1: Szia, tetszesz!
0: Igen, de legalább így kellett volna kezdeni. Ja, tetszesz, járunk. Várlak a szökőkutnál, mondta volna a húzás innen. Úgyhogy az volt, hogy bátorra kellett igyam magam előtte. Ebben néha benne volt az, hogy a következő rendkívül meggyőző, de azért kisebb hibákkal előadott szöveget adtam elő.
1: Becse vagyok.
0: Nem, ez nem volt érthető. Szerintem amúgy értette, hogy mit szeretnék. Azt attól függetlenül, hogy nem tudtam elmondani.
1: Angéla a következőket mondja. Találkozom egy helyes srácsal. Elkezdünk beszélgetni, és én, aki egyébként egy művelt, szellemes és beszédes figura vagyok, nagyon
0: az erős kéteim vannak, igen. De
1: igen. Hirtelen a világ legbénább némberévé változom. Idegesen a szavába vágok, túlhangosan nevetek, marhaságokat beszélek, vagy épp ellenkezőleg kuka vagyok. Na, ilyen is van.
0: Oké. A kuka azt Magyarországon úgy mondják, ha nem szólal meg.
1: Igen. Mintha újra egy félszeg tini lennék, túl gondolom az egészet, és rágörcsölök mindenre. Ez a holdudvar hatás, ami a vonzó emberek közelében történik, amikor az ember túl sokat képzel bele a másikba pusztán azért, mert jól néz ki. Én egy dadogó tökfejű változom előttük, ezért érthetően sosem sikerül bevágódnom náluk. Na, úgyhogy megkérdezhetjük a hallgatókat is, hogy kerültek-e már ilyen helyzetbe? Volt-e náluk ez a holdudvar hatás? 0730 54 88 88, ameddig Bence a telefonján megkeresi a Halo effektus minden bugyrát.
0: Egyébként a meghatározását kerestem, ha nagyon akarod tudni, de hogyha szívózol, ha nem szívózol, tessék.
1: Nem szívózol, de
0: Halo. És a Halo, nagyon találóan, nem véletlenül esett ide, szóval írjatok nekünk, akarjuk tudni, voltatok-e ilyen helyzetben.

Székelyföldön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: akartam tisztázni, hogy itt egy kicsit azért Angéla félremagyarázza a Halo effektust, ez holdudvarhatás.
1: Szerintem csak belemagyarázza azt, hogy ilyenkor leszokott bénulni az ember, hogyha... Na de akkor gyere, tisztázzuk, hogy a Halo effektus az.
0: Szépen fogalmaz itt a szakember, azt mondja, hogy kognitív torzítás, amikor egy személy, márka, termék, akármi esetén egyetlen egy pozitív tulajdonságot veszünk észre, és ez befolyásolja azt, ahogy az összes többi egyébként ettől független tulajdonságát megítéljük. Tehát mit tudom én, a szépsége miatt azt is feltételezzük róla, hogy okos, közben mint egy darab kenyér.
1: Igen, igen. Melinda hallgatom szerintem szakértője ennek a dolognak, mert ő azt írja Facebookon, hogy nálam a Halo effektus a szerelemben mutatkozott meg a leglátványosabban, amikor megismertem a férjemet, olyan jóképű volt, hogy automatikusan azt hittem, hogy biztosan okos, ügyes, és még a házi munkához is ért. Aztán az első közös lakásban kiderült, hogy a mosógép számára egy titokzatos, veszélyes szerkezet, de legalább még mindig jóképű, valamit valamiért, írja Melinda.
0: Jó, oké, okay, figyelj, tehát legalább a józanodás megtörtént. Jó, kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. 0730-54-88-88. Tényleg jártatok-e így, hogy leblokkoltatok valaki mellett, azért, mert mit tudom én, mert szép, mert valami. Egyébként ez is egy hülyeség, de igen, csinálunk ilyeneket. Én például mindig túlfeszítettem a hút, vagy túl izgága voltam, vagy túl nagyon akartam. Talán ez volt a legnagyobb a bajom. Nekem így visszamenőleg.
1: Nagyon akartál mit?
0: Hát, hogy mondjam,
1: bizonyítani?
0: Igen. Meghódítani. Nagyon izomból csináltam. Nem kellett volna, de hát tudod, az ember idővel. Na, most
1: volt olyan, hogy amikor megláttad a kiszemeltedet, akkor hamar elvonultál egy szobába, és 15-30 karkinyomást csináltál azért, hogy a bicepszed az, vagy a tricepszed az legyen kidudorodva? Nekem voltak ilyen ismerőseim.
0: Azt tudom, hogy volt egy olyan nálunk, hogy a diszkó fölött volt a konditerem. És akkor a fiúk még beugrottak egy ilyen gyors körre, hogy egy kicsit úgy hirtelen
1: beszélünk.
0: Aha, igen, igen.
1: Aha, és akkor jó nagy izzadtan mentek diszkóba.
0: Hát nem, az még az enyhe izzadság volt, tudod, ami még úgy vonzó, még így a feromonok jönnek belőle, nem a csípős hónajszaggók, remélem. Tehát, na mindegy, jó témákat találtunk. A csípős hónajszaggót tegyük félre, akinek van, az használja a szappant, mert az a helyzet, hogy itt arról beszélgetünk, hogy van ilyen, hogy az ember lebénul azért, mert a másiknak nem jön be, és tényleg az van, hogy... Én nem tudom. Volt ilyen, hogy valaki rád nyomódsa, és érezteti, ez így túl sok?
1: Azért, mert annyira... Igen, volt
0: igen.
1: Ilyen.
0: De tényleg van egy ilyen, ami szerintem rosszabb egy nőnél egyébként. Olyan így hirtelen, tehát ez a szekundér szégyen érzeted van.
1: Snasz.
0: Ha szekundér szégyen érzeted van a nő helyett, vagy lány helyett, akkor abból kálickő nem lesz. Tehát az a vonat elmegy. És egyik barátinámtól tanultam a mondatot, hogy akkor a férfi azt mondja, hogy nem, akkor az nem opcionál. Az nem, s kész. Nem.
1: Valami változik, szólok.
0: Ez a klasszikus visszatod a Székely bácsit hazafelé igazoltatja a rendőr. Bulletinus. Székely bácsi azt mondja, hogy na, rendőr, ha mi nem? Na, jó, ehhez Székelyföldet egyszer meg kell járni, hogy megértsed.
1: Tehát akkor te is kerültél ilyen helyzetbe, hogy a csaj túl nyomulós volt, és te nem szerettél volna tőle semmit.
0: Hát akkor már nem.
1: Nagy Don Juan voltál te.
0: A Don hiány volt.
1: Vagy én. Amiatt, hogy túl nyomulós volt, emiatt nem akartál tőle semmit, igen. Vagy unblock úgy amúgy sem.
0: Igen, attól. Ja, volt olyan, hogy...
1: De nem már, szerintem, hogyha valaki nagyon tetszik neked, akár külsőre is nagyon bejön, az nem tántorít el attól, hogyha túl nyomulós.
0: Hát figyelj, ha nagyon tetszett volna, és nyomult volna, akkor nem kellett volna nagyon nyomuljon, érted? Van ebben azért egy ilyen 22-es csapdája. Jó, várjuk a véleményeteket, 0830-54-88-88, vagy Rádió Gaga app, vagy bármilyen egyéb felület, postagalambot is fogadunk, csak fel ne kenődjön az ablakra. Jön a Deep Down, élok, Elájer is, jó sokan még.

0: Annyian vannak, mint az oroszok. Alok, Ella Eyer és Kenny Dope, na meg még valakik. Deep Down, ez szólt itt a rádióban.
1: Igen, Never Dahl egyébként.
0: Never Dahl is itt van, igen.
1: Az, hogy ez egy igen? valaki, vagy két valaki, ezt én nem tudom, vagy több valaki.
0: Hát, több valaki.
1: Na, mindegy, tehát a mikrofon.
0: Mármint a Never Dahl? Nem tudom, majd utána nézem. Na, Attila hozzászól a témánkhoz, várjuk a férfi véleményeket is persze. Azt írja, hogy a szomszédunknak van egy gyönyörű vadonatúj BMW-je, amikor megvette, mindenki azt mondta, hogy biztosan nagyon sikeres ember, és jól megy neki az élet. Aztán kiderült, hogy a kocsinak akkora törlesztő részlete, hogy a hónap utolsó hetében már a parizert is hitelre venni, ha lehet. Nem ez a holdudvar hatás? Kérdezi Attila.
1: Nem, hát ezt rossz anyagi döntésnek hívjuk, de...
0: De nem magyarázható a Halo effektussal?
1: Nem, ez az a magyar, hogy hey, belelovaltam magam egy rossz döntésbe. Igen, figyelj, én azért ezt a fajtát ismerem. Haverom még Bukarestben egy nagyon menő lépcsőházba laktak. Volt egy gazon a tizediken, nem túl jó állapotban, ahol egy olyan pár lakott, mondom gazon, akik két Bentley-vel jártak. Részletre, de amikor láttad, hogy a Bentley csomagtartójából veszik ki a zakuszkát, nem tudom mit, akkor ugye elgondolkoztál, hogy biztos, hogy ezt így kell. Tehát, hogy nálunk
0: de milyen pénzből volt egyáltalán lehetőségük tankolni, mert azért a Bentley eszik.
1: Hát nem tudom, gondolom, köbben a tartályba, hogy menjen a kocsi. Igen. No, következőket tudjuk még a holdudvar hatásról.
0: Nagyon kíváncsian várom.
1: Emberek fiatalok általában, amikor ez működik. Fontosnak tartjuk azt ugye, hogy a hölgy vagy a srác megfeleljen egy mércének, és tényleg néha jön egy-kettő, aki nagyon üti azt a mércét. És akkor automatikusan mindenféle felruházása történik az életben, mindenféle jó effektus. Belülről biztos, hogy a legszebb, ő a legjobb, olyan okos. Megszólal, akkor kicsit van ganyi szak, de ez egy másik kérdés. Láttuk már ilyet. Kitátotta a száját, kilógott a ganyihányú villa belőle. Na, okos, kedves, mindegy. Tudományos magyarázat van erre. Azt mondják, hogy tulajdonképpen a 1920-tól ismerjük. Képzeld el, az agyunk...
0: Ez az effektus?
1: Igen. Ja. Egy Edward Thorndike nevű pszichológus írta le.
0: Méltán híres,
1: igen. Édes mindegy, az a lényeg, hogy az agyunk így próbál energiatakarékosan véleményt formálni valakiről, valamiről, majd egy döntést hozni, és hát meglehetősen kevés információ alapján. És ezért van az, hogy egy csinos kollégina, vagy egy jóképű kolléga azért az tud az elején hódítani. Aztán, amikor megismerik, akkor kiderül, hogy hát igen, azért neki is reggel rossz a lehelet, hogy egyébet ne is mondjak.
0: Na de Angélánk ő a kudarcról is ír, mert azt mondja, hogy nem jövök be a pasiknak, akik nekem tetszenek, és ez az én hibám, nem az övék, nekem ugyanis a sötét hajú, magas és jóképű pasik jönnek be, amivel még nem lenne gond, mert ezt a nők nagy része szintén elmondhatja magáról. A gond az, ami ezután történik, ha látok egy ilyen férfit, írja Angéla, egyből arra gondolok, hogy biztosan remek szerető, romantikus, minimum 10 nyelvet beszél és remek szakács. És bizonyára okos is, tele önbizalommal, és a nők bomlanak érte, ezért kedvére válogathat, tehát hol jövök én a képbe? Teszi fel a kérdést Angéla, és válaszol is. Sehol. Mert az agyam már el is döntötte, hogy az illető elérhetetlen.
1: Ja, és akkor igen, ebben van valami.
0: Ebben van valami amúgy, igen.
1: Tehát, hogyha úgy gondolod, hogy elérhetetlen, nézd meg a legkeményebb csajozók.
0: Tehát, hogyha valaki nagyon szép, akkor... automatikusan számunkra elérhetetlenné válik, mármint úgy, hogy az agyunk így gondolkodik.
1: Van ebben valami, de tudod mit? Meg kell kérdezni a szépségkirálynőt a családban, hogy ő ezt hogy látja.
0: Ja, jó.
1: Cameron Whitcomb után fogjuk folytatni.

0: Reklám.
1: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked.
2: Október 14-én megérkezik Székelyudvarhelyre az Ómoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Szuperhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Ómoda és Jayco. A jövő megérkezett.
1: Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes.
2: Nyitás október 14-én Székelyudvarhelyen a Fenyédi kiáratnál a Betlen falvi út 263-as szám alatt.
3: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Betlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki füves ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
4: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll.
1: Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket.
4: Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond.
1: Mikrokreditlám.ro.
5: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098 Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
6: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
7: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
8: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
9: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
10: Új irányt keresel és a sport közel áll hozzád. Építs a szenvedélyedre egy remek közösségben. A Székelyudvarhelyi Boró Info Akadémián novemberben akkreditált sportoktató képzés indul. Szakmai tudás, gyakorlat és hivatalos képesítés minden egy helyen. Jelentkezz most! Boró Info Akadémia, ahol a tudás karrierré válik.
11: A vadászatban a siker a tudáson és a megbízható felszerelésen múlik. A tudás a tiéd. A felszerelést az LH Outdoor biztosítja.
12: Sportvadász fegyverek, prémium hőkamerák, optikák, ruházat és kiegészítők.
11: Vásárolj most és nyerj egy prémium távcsövet.
12: LH Outdoor, Székelyudvarhely, Tábor utca 18, a vadásztársulat épületében.
13: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
14: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
13: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlen falvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
15: Társadalmi célú hirdetés.
16: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
17: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
18: A reklám után
17: ismét lágerek és új zenék.
18: Rádió Gaga. Magánvágány.
17: Pletykálunk.
18: Informálunk.
17: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
18: Ez is a Rádió Gaga.
17: Slágerek és új zenék.

0: Hűha! Folytatódik a születésnapi játékunk, még a holnapi nap is, és az az igazság, hogy holnap jönnek az igazán nagy nyeremények, nagy értékű nyeremények, de a mai sem elhanyagolandó. Azt képzeljétek el, hogy a szovátai Polaris részéről egy darab Einhell márkájú fúr és csavarozógépet lehet nyerni. Hát azt kell nektek mondjam, hogy Einhell kütyüket használok meglehetősen rég, úgyhogy szerencsés egybeesés. Ilyen, olyan embernek, mint én, jó?
1: Azt hittem, te ajánlottad fel ezt a díjat, a nyeremény.
0: Nem. De úgy, ahogy mondjam, az alapfunkciókat ellátja, nagyon profi, gondolom, lehet, hogy ennél felsőbb kategóriát választanak.
1: Sorsol a számítógépünk, Istvánt fogjuk hívni, ugyanis ő lehet a szerencsés. Persze fel kell venni a telefont, és valahogy fel kell köszöntenie bennünket.
0: Na lássuk, megtörténik-e. Halló.
1: Szia István! Kis Bence és Horváth Gábor a Rádió Gagától keresünk. Mi ott csinálsz, István?
2: Hát, épp biciklizek.
1: Aha, azért vetted ilyen későn fel a telefon, meg kellett állnod. Gondolom, egy nagy féket bevágtál.
2: Igen.
1: Oké. Okay. István, a Gaga szülinapi játékából hívunk, pontosabban, és tudod a szabályt. A lényeg az, hogy mi felteszük a kérdést, hogy amennyiben idén 27 éves a Rádió Gaga, te mivel köszöntenél fel bennünket? Milyen ajándékot szánnál nekünk? Tortán kívül.
2: Hát az az igazság, hogy nagyon nem gondolkodtam rajta. Csak beleveztem a játékba, aztán nem is reméltem, hogy leszek hívva.
1: Na látod.
2: Hát, mi is legyen, hogy jó legyen.
1: Add nekünk a biciklidet.
2: Fogalmam nincs.
0: Valamit. Figyelj, tehát biztos van valami ötleted. Mit lehet egy szülinapi partira vinni? Az, gondolom, azért van ötleted. Mondjuk valamit, hogy éppen szomjan ne halljunk.
1: Például.
2: Hát az gondolom, hogy lesz.
0: Na, gyere, javasoljál valamit, hogy mit tartasz jó ötletnek.
2: Hát szülinapra mindenképpen pesgőt.
1: Jó, halleluja. Elfogadjuk, ennyi elég is.
0: Nehéz szülés volt te, István, de tudod-e mit? Megháláljuk neked akkor is. Jelen pillanatban az a jó, várjál, mennyire szoktál barkácskodni otthon?
2: Szoktam.
0: Jó, fúrógéped, akucsavaród van-e már?
2: Hát van, de az mindig jól jön.
0: Ne, akkor gratulálok, mert a Polaris felajánlásából egy Einhell márkájú fúró és csavarozógépet nyertél. Nekem ilyenem van, meg vagyok vele elégedve, úgyhogy remélem nálad is jó szolgálatot tesz majd.
2: Nagyon szépen köszönöm.
3: Gratulálunk a szovátai Polaris nyerteségének. Ha építkezel vagy felújítasz, térj be hozzájuk a Paradi út 94 per C-szám alá. Polaris, 22 év tapasztalat, amire építhetsz.
4: Minden érdekel minket. És téged?
5: Ez a Vagány Vagány. Rádió Gaga.
6: Slágerek és új zenék.

0: Na, itt leállunk a játékkal, legalábbis a mai napra, de holnap aztán jönnek még az óriási nyeremények, úgyhogy figyeljetek is, még regisztráljatok. 0730548888, de már sokszor elmondtuk azt is, hogy talán applikáción keresztül könnyebb regisztrálni.
1: Az a fontos, hogy legyen meg a telefonodon az applikáció, alkalmazás, attól függ, melyik szót használod, mindegy, illetve lehet még írni nekünk a 0730548880 is, az egy megbízható telefonszám, és örvendünk, hogyha hozzászóltok a témáinkhoz. Egyelőre pici szünetet tartunk.
2: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó, szuper!
4: Te nagyon meglepődtem.
3: A mindennapjaid része vagytok.
4: Köszönöm,
3: köszönöm.
4: Meg visszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Kérem, itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
2: Reklám.
6: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
7: Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari, mosó, szárító és vasológépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hotel textíliákat, éttermi textíliákat, hágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a szennyesért.
8: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
9: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
10: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
9: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
8: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
11: A jó munkához jó alapanyag kell. A Budulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Budulem a választás. Budulem. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambéria.ro.
12: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
13: Mitől bömbi a bömbi? Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra, kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
4: Black Friday a Gammában.
14: Novemberben hatalmas leárazásokkal és ajándékokkal várunk. Látogass el hozzánk Barajdon, a Bucsin felé vezető úton, vagy nézd be a Facebook oldalunkra.
4: Gamma Electronics, ahol a legjobb ajánlatok várnak.
15: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
16: Fások utca 14.
17: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
18: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
19: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
20: Az Agyagfalvi Székely Nemzetgyűlés évfordulójára emlékeznek pénteken. A lakossági árak liberalizációja megduplázhatja a gázszámlákat. Hűvös lesz a folytatásban is. Jönnek a részletek, én Hadnagy Éva vagyok. Jó napot kívánok! Újabb roll-out riasztást adtak ki a hatóságok ma délelőtt Tulcsa megye északi részén, miután a radarok drónokat észleltek az ukrán légtérben, a román határ közelében. Kevesebb mint 4 óra leforgása alatt ez már a második riasztás volt, amit a környék lakossága a légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélye miatt kapott. Az első roll-out üzenetet 6 óra 40 perckor küldték ki. A 8 óra 20 perckor kiküldett üzenetben a hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy őrizzék meg nyugalmukat és húzódjanak pincékbe vagy polgári védelmi óvóhelyekre. Utóbbiak hiányában az embereknek azt tanácsolták, hogy maradjanak a házban, távol az ablakoktól és a külső falaktól. Közös emlékezésre és találkozásra hívja az érdeklődőket az Agyagfalvi Emlékház az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanácsa partnerségben. Az 1848. október 16-a és 18-a között megtartott Agyagfalvi Székely Nemzetgyűlés évfordulóján a szervezők ünnepi és kulturális programokkal tisztelegnek a székelység történelmének egyik meghatározó eseménye előtt, olvasható a szervezők közleményében. A program 15 órakor az emlékház bejárásával is a rövid filmvetítéssel kezdődik, ezt követően a helyi és környékbeli oktatási intézmények diákjai lépnek színpadra. Súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg Nicholas Richard, a lakossági piacon legnagyobb gázszolgáltatónak számító NGE Románia vezérigazgatója. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi piaci árak mellett a lakossági gázárak liberalizálása a gázszámlák megduplázódásához vezethet. Jelenleg a lakossági fogyasztók gázárát a fogyasztás döntő részében az állam szabályozza. Ez az ár 110 lej per megawattóra, körülbelül 21 euró, és a gázt kötelezően a romániai termelők biztosítják, ha a piacot a jelenlegi érvényes menetrend szerint 2027. április 1-én liberalizálják, az NGE kénytelen lesz szabadpiaci áron beszerezni azt a gázmennyiséget, amely már nem állami elosztás útján érkezik. Márpedig a jövő év második negyedévére vonatkozó gázárak a szabadpiacon jelenleg meghaladják a 60 euró per megawatt értéket. Románia 3181 közigazgatási egységéből eddig 509-ben fejezték be az ingatlanok teljes körű kataszteri nyilvántartásba vételét, közölte az Országos Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Ügynökség. A szeptember 30-ai adatok szerint az országban eddig csaknem 8,9 millió hektár területet vettek nyilvántartásba a program keretében. Az ANKPI tájékoztatása szerint július 30-a és szeptember 30-a között 17 közigazgatási egységben fejezték be a munkát, amelynek eredményeként összesen 172.300 ingatlant regisztráltak. Sikeresen befejeződött 14. Leó pápa műtétje a római Gemelli kórházban tegnap délután. Amint egy másfél órás komplikációmentes beavatkozás során eltávolították a Szentatya jobb tüdejének alsó lebenyét, számolt be a Vatikán News. Leó pápa a beavatkozást követően rendben felébredt és rövid megfigyelés után visszatért kórházi szobájába. Változékony égbolt mellett ma száraz idő várható adáskörzetünkben a délután további részében is, de holnap is túlnyomó részt hasonló időjárásra készülhetünk.
21: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. Most pedig.
1: van az a pillanat, amikor az embernek egyetlen egy gondolata van, amikor az ember úgy érzi, hogy a hét közepén már túl lendült, és ez egy jó érzés. Holnap kispéntek van, de ma még a hump day, a döcnap. Horváth Gábor és Kis Bence, döcögünk.
0: Várjuk a forgalmi információkat is tőletek, 0730548888, átdöccentünk tehát a hét közepén, most már közeledik a hétvége, úgyhogy mindenki nagyon happy és nagyon boldog. Jason Derulo érkezik hozzánk itt a Take You Dance.
16: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora.
21: A Vagány Vágány.
22: Vagány Vágány.
16: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: hírt is mondjunk nektek. Azt, hogy pillanatnyilag a Peszedi arról támad, hogy akkor mi is lesz a kormánnyal, úgy néz ki, hogy már ki van találva, hogy ki lehetne a Luca Niculescu új miniszterelnöknek a miniszterei. Ilyeneket látunk, akit még nem ismertünk sosem, hogy Alexandru Nazare technokrata. Hát az mikor volt ő technokrata?
1: Hát mától az.
0: Jó, kérendben. Szeretnék még ilyeneket. Jó, mindegy. Inkább nézzük, mit írnak a hallgatók, csak így valami frisset akartam
1: bedobni. Igen, a Halo effektusról beszélgettünk ugye az előző órában, és Zsuzsanna írja nekünk az alkalmazásunkban. A mércét én is megütöm a férjem szerint. Azt mondja, elvett, van papírja is róla, de jó székelyhez mérten csak ritkán mondja, hogy szeret, ha majd lesz változás, akkor szól. Judit voltam, Csonka Homból, Püspök Molnáriból. De örvendünk annak, hogy onnan is hallgattuk bennünket.
0: Jól esik az ember lelkének az ilyesmi. Na jól van. Itt közben a gondolatunk egy picit arrébb ment. Mit is akartunk elmondani nektek?
1: Arról van szó, hogy elfogadta szerdán, tehát a mai napon a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely biztosítja a várandós nők számára a választott kísérő jelenlétéhez való jogot a vajudás és a szülés alatt. Tehát azt jelenti, hogy most már törvénybe foglalták azt, hogy esetleg mi férfiak, mármint a férj, az bemehet a szülés
0: vagy
1: alatt.
0: Valaki, nem kötelező, tudod miért?
1: Nem kötelező, persze, igen.
0: Van, aki például, ugye vannak ezek a dullák, akik ilyen, igen, jobb szó hiány, ilyen szülésasszisztensek. Van, aki, mindegy. Tehát én úgy gondolom, hogy az, amikor egy nő egy gyereket a világra hoz, vagy szüléssel, vagy császárral, édes mindegy,

0: az egy olyan dolog, amiben minden támogatást, amit úgy nagyjából lehet adni neki, azt meg kell adni. Nagyjából úgyis ő fogja lemeccselni, vagy az orvos, és ő, de ettől függetlenül, amíg oda jut, szerintem az egy olyan stressz, pláne az első gyerek, amiről nulla tapasztalatod van, hogy tényleg kell oda. Tehát most hány ilyen sztorit tudsz, hogy kipakolták a, mit tudom én, az akárkit, nem mehetett oda, vagy... Nem biztos, hogy feltétlenül. Tehát az Gábor, azért valljuk be, hogyha mi egy szülés végkéne nézünk, akkor valószínűleg minket utána ápolnának.
1: Hú, hát én nem tudom, hogyha a feleségem meg fog kérni, hogy menjek be, én bemegyek, de szerintem engem fel fognak mosni.
0: Szerintem vigyél magaddal egy széket, mégpedig egy olyat, amiben így kipróbálod, hogy nem tudod eldölteni a széket, ha te elájulsz. Ezt azért tisztázzuk,
1: igen?
0: Hogy most gyakorlatilag a szülőszobában kicsit komplikáltabb, tehát a várandóság, a vajudás és a szülés alatt. A szüléshez oda én, ha egyszer opció, akkor nem megyek be. Nyilván, ha a feleségem azt mondaná, hogy ott kell lenni, akkor oda
1: akkor,
0: megyek.
1: Akkor ott leszel, igen.
0: Igen, lehet, hogy majd engem kell ápolni, nem az anyát, nem a gyereket, hanem a hülye férjet.
1: Csak el kell dönteni, hogy akkor stresszesebb egy szülőnő, amikor benn van a férje mellette, vagy esetleg nélküle. Hogyha egyedül van.
0: Igen, majd húzhatja a hajadat, tudod, hogy mondtam, hogy vigyázzál! De...
1: Hát, az enyémet már nem fogja húzni.
0: Valahol a szakálladat akkor igen, azon igen, nem igen. Hanem az órod. Valami kerül, ne aggódjál, ha bántani akarnak, akkor az benne van. Őszintén, ez eddig is egyébként így lett volna a normális, meg voltak tudni, hogy az jó kórház, vagy jó orvos, mert beenged.
1: Jó, tehát akkor eddig így volt? Tehát törvénybe volt iktatva, hogy nem mehetett be egy kísérő?
0: Nem volt törvénybe iktatva. Nem volt törvénybe iktatva az se, hogy se ez se az ellenkezője. Nem vagyok meggyőződve egyébként. Érdekes lenne megkérdezni egy nőgyógyászt, egy szülésznőgyógyászt, hogy mikor mondja azt, hogy inkább ne menjen be a kísérő. Mert lehetom, tehát ha valami komplikáció lép fel, ahol tényleg gyorsan be kell, szerintem úgy kidobnak, hogy a lábad nem éri a földet. És nem is fogok tiltakozni ez ellen, egy orvos ezt tudja. Na, mi a véleményetek?
1: Nos, várjuk a sztorikat amúgy, igen. Hogyha voltak kísérős szülések, akkor lássuk, hogy milyen sztorik kerekedtek ki ezekből. Megyünk tovább.

hallgatod, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornán bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Itt volt a Szélcsend a Follow the Flow előadásában a Rádió Gagán. Arról beszélünk, hogy a nők kérésükre az általuk választott személy kíséretében vajuthatnak és szülhetnek, és ezek a jogok csak orvosilag vagy járványügyi szempontból indokolt esetben biztonsági okokból korlátozhatók.
1: Az jó, amit
0: írja mondtam. Elő a tervezet.
1: Legalábbis. Az a helyzet, amit az előbb mondtam, hogy tényleg van az, amikor komplikáció. Akkor igen, tényleg igen. Ne legyél ott, ne... hogy mondjam, úgy érzem, hogy megakadályoznád az orvost, hogy végezze a munkáját. Jó, hát kíváncsiak voltunk ugye sztorikra, és hát úgy néz ki, hogy
0: igen, kapás tehát az, inkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy voltatok-e már ilyen apásszülésen, vagy vannak-e hallgatóink, voltak-e hallgatóink olyan helyzetben, hogy apásszülés, tehát hogy az apa is bent lehetett. Levente a következőket írja. Sziasztok! Én ben voltam a feleségemmel a szülésnél, mert megígértem neki, hogy jóban, rosszban mellette leszek. Azt hittem, majd fogom a kezét, biztatom, mondom, hogy ügyes vagy, mindjárt itt a baba. Ehhez képest az orvos rám nézett, és megkérdezte, jól vagyok-e, mert olyan fehér vagyok, mint a fal. Mondtam, persze, doktor úr, csak egy kicsit melegen van. A következő emlékem az, hogy a feleségem szülén meg egy széken ülök, a nővér pedig legyőzkedett. Na hát ez az a helyzet, erről beszéltem én is. Kb. Így tudom elképzelni.
1: A nővér kellett volna segítsen a szülésben.
0: Igen, igen. És ott apát kellett legyőzgetni, mert nem volt jelen.
1: Apa jelen akart lenni, de hát ugye hiába erős a lélek, ha a test gyenge.
0: Ez így van. Az erő elment Leventini.
1: Szerintem a pasasok egy jelentős részénél ilyenkor a kicsi ember a nagy ollóval jön, úgy összeszaggatja a filmet, mint ha megittad volna az összes vodkát. És az összes vodkára gondolok.
0: Van üzenetünk újabb, azt írja a hallgató, hogy név nélkül olvassuk be. Olvasod, Bence? Ott van a WhatsApp, meg van nyitva.
1: Igen, azt mondja, hogy nálunk, hölgyről van szó, annyit azért mondjunk el. Igen. Mindkét szülés apás szülés volt. Nagyon megnyugtató érzés volt számomra, hogy ott van. A férjemmel volt, és végig kapaszkodtak a karjába, gondolom kapaszkodtam, csak itt bejavított. Jelenleg kell apuka egy úgynevezett tanfolyamot csináljon, hogy beengedjék a szülésre.
0: Ja.
1: Igen, tudom, voltak ilyenek, őszintén, okosnak tartom.
0: Hát a tanfolyamon mire készítenek fel, hogy ne
1: a szülésen ne kerülj
0: pánikba? Hát, azt szerintem hozza magával a helyzet.
1: Nem tudom, hogy mi az az igazság. Van olyan barátom, aki végzett el ilyen tanfolyamot, azt mondta, hogy hasznos volt, tehát ő úgy élte meg. Egy olyan ember, akinek adok a véleményére, úgyhogy elhiszem, hogy nem volt ez haszontalan. Uh-huh. Hát gratulálunk akkor a férjnek, a hallgató férjének, akitnek, hogyha az a kérdésetek, hogy ne olvassunk nevet, akkor nyilván nem mondunk nevet.
0: Igen, igen.
1: Őszintén, én úgy gondolom, egyébként tényleg ez az egyetlen szempont, amit én is okosnak tartok, hogy ha a nőnek akkor, amikor fizikailag nem tudsz támasza lenni, na, tehát nem tudod átvenni, meg arról nem beszélve szerintem, hogy mi férfiak össze vagyunk rakva, hát egy szülésnél az hallaná az egész város, úgy ordítanánk kínunkba, de ehhez nő kell, és, de hogyha ott tudsz lenni, és tényleg lelkileg támasza tudsz lenni, vagy érted, lehet, hogy csak az kell, hogy beszélsz, vagy mit tudom én, hülyéskedsz, vagy hozol neki egy vizet, vagy megmondja, ülj csendben, mert megváglak. Tehát ja, mindegy, ja. Van. Ilyenkor ő a főnök. Hogyha az neki jó, hogy ott legyél, akkor ez, természetesen ez benne kell legyen, én is így érzem.
0: Péter írja, én annyira izgultam az első gyerekünk születésénél, hogy amikor a feleségem azt mondta, fogja meg a kezét, automatikusan a mellettünk álló szülésznő kezét kaptam el. Szorítottam, mint a satú, és mondtam neki, hogy együtt megcsináljuk. Szorítottam, mint a satú. És milyen bizalommal, hogy bíztatta Péter, együtt megcsináljuk.
1: Igen, és gondolom a szülésznővér azt mondta, hogy hát már volt ilyen, csak a kezem könyörgöm, ne tegyetek.
0: Ez jó.
1: Swedish House Mafia és a Wait So Long, ami itt szól.

0: azért jönnek az üzenetek, úgy néz ki, hogy az apukák azok ma tollat ragadtak. Következőket írja nekünk Lóri. Sziasztok, azt hittem, hogy ilyen csak az amerikai filmekben van, hogy előtte jártam erre a tanfolyamra, amit már sokan említettek, gyakoroltuk a légzés technikát, még az útvonalat is kitaláltam, hogy hogy lehet a sürgősségre felírni, sürgősségre gondolom kórház akart ez lenni, amikor elindul a szülés, és amikor elindultak a fájások, büszkén felkaptam a kórházi táskát, kinyitottam az ajtót, magabiztosan lerohantam a kocsimhoz, akkor jutott eszembe feleségem, azt ott hagytam még a lakásba. Ops. Tényleg ilyen csak a filmben volt. Figyelj, ő készen állt. Aztán, hogy tehát ő a részét megtette, az az, hogy nem jött, az már egy másik történet.
1: Igen, gondoskodjon magáról. Robi is ír nekünk, nálunk az apás szülés úgy zajlott, hogy a feleségem vajudott, én pedig próbáltam mindenben segíteni. Egyszer csak megkérdeztem, hogy ehetnék-e valamit, mert reggel óta nem ettem. Na, ezt nem kellett volna, úgy nézett rám, hogy abban több fájdalom volt, mint az összes fájásban együttvéve. Azt mondta a feleségem, persze drágám, menj csak egyén nyugodtan, én addig majd megszülöm egyedül a gyereket. És Attilának is van egy Facebook üzenete, azt írja, sziasztok, én benn voltam mind a két gyerek születésénél, de úgy éreztem, hogy egy élet jön, és egy élet megy.
0: Gondolom az övét.
1: Szegény fejed, Attila.
0: Zoltán írja, WhatsApp-en jött, azt mondja, hogy vajon a tanfolyam nem abból áll, hogy be kell menni, gyakorlatozni egy olyan anyukához, akinek a férje nem vállalja a szülést, és amire te oda kerülsz, hogy menjél a feleségeleddel, addigra már legyen tapasztalatod? Nem tudhatod sose.
1: Alkalmazásba is érkeznek az üzenetek, azt nézem, hogy Lóránt Attila írja. Sziasztok, vagányok! Jelen voltam mindkét lányom születésénél a szobában, csak mi voltunk, és a bába, aki ahányszor csak belépett a szobába, előtte kopogott. Az első lányunkkal 4 napot voltunk a kórházba, mire megszületett, ez idő alatt végig bent lehettem, saját szobánk volt, fizette a biztosító. Mindez Németországban történt, írja Lóri.
0: Hát erre azt mondod, hogy schön, nálunk nem így van.
1: Ganz schön.
0: Igen, sehr schön. Na jól van, Erika. Sziasztok, én 2 szültem, de oda nem hiányzott a férjem, sem lelkileg, sem testileg, az emojik, ez a szembe lehet akartam, hogy azért ez kellett. Abszolút nem is jött volna be, mert biztos, hogy mindenki őt kellett volna most. Hát igen, ez sajnos benne van a pakliban, de köszönjük szépen, hogy ilyen őszintén írtok, mert jól esik a lelkünknek. Van még egy üzenetünk. Vagy neked is van
1: Hol?
0: Még, amit itt jött Facebookon.
1: Na, go!
0: Következőket írja nekünk. Azt mondja, hogy anonim kéri. Amikor végre megszületett a kisfiam, az orvos kezembe adta az ólót, hogy vágjam el a köldök zsinort. Én ezt így megpróbáltam, majd könnyes szemmel ránéztem a feleségem, mondtam, hogy ez volt életem legszebb élménye. Ő rám nézett, és annyit mondta, hogy jó, de most menjél ki, mielőtt összeesel. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt még volt egy-két büszke férfi. Gratulálunk! A gyerek gondolom most már le van a köldök zsinorról vágva.
1: Ildikó írja. Sziasztok! A férjem előtte megnézett 17 videót arról körülbelül, hogy hogyan kell segíteni a szülésnél, megtanulta a légzéstechnikát, a masszást, a megfelelő biztató mondatokat, aztán amikor tényleg eljött az idő, ott állt mellettem és azt mondta, lélegezz mélyeket, drágám, be is ki. Mondtam neki, hogy ha még egyszer elmagyarázza, hogyan kell levegőt venni, én személyesen gondoskodom róla, hogy ő is kipróbálhassa fájásokat. Ezért mondom, hogy nem mindig jó az, hogyha a férj vagy az apa benn van ezeknél a szülésnél.
0: N.
1: Stressz helyzetben, igen?
0: N írja. Elég hosszú volt a szülésem, és fájdalmas is, írja zárójelben. A 18. órában a férjem végre elérkezett, meg látta az időt, hogy megmutassa, hogy mennyire velem érez. Odaállt az ágy mellé, szememben nézett, és azt mondta, hogy édesem, annyira sajnálom, én ma olyan álmos vagyok. Csoda, hogy ott nem váltunk el azonnal. Jaj. Jó, ehhez kell egy zene is most már.
2: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Reklám.
1: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked.
2: Október 14-én megérkezik Székelyudvarhelyre az Ómodai és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Szuperhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Ómodai és Jayco. A jövő megérkezett.
1: Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes.
2: Nyitás október 14-én Székelyudvarhelyen a Fenyédi kiáratnál a Betlenfalvi út 263-as szám alatt.
3: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik karcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
4: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is!
5: És mi ez a cincogás a kamrában?
3: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel

0: www.dezinpro.ro.
1: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél igyál korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
2: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badowers Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Bádogos Centrum, Székely Udvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
3: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
4: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
3: De szuper ötlet!
4: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
3: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
5: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 lejértékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
6: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
7: Társadalmi célú hirdetés. A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után
10: ismét lágerek és új zenék.
9: Rádió.

0: Jó, Melinda üzenete az nem pont ide vág, de egyetértünk. Nézzük meg, hogy még mik vannak. Igen. Azt írja nekünk az egyik anyuka. Amikor elérkeztünk a baba kitolási szakaszához, a szülésznő az rám mosolygott, hogy na gyerünk, nyomjon úgy, mint az élete búlna rajta. Kinyitottam a szemem, megláttam a férjem, aki a háttérben teli tüdőből nyomott velem együtt. Az orvosnak kellett rászállni, apuka maga lazítson, mert a végén még a szomszéd szobába kell bevigyük. Én ezt azért így látom, hogy ez, legalábbis az empátia megvan, nem tudom mennyire segít.
1: Másik üzenetben ugyancsak névnélkül kéri a hallgató, az én férjem annyira félt a szüléstől, hogy a kórháznál még azt mondta, ő mindenáron bent lesz velem, aztán amikor meglátta a szülőszoba ajtaját, hirtelen eszébe jutott, hogy az autóba égve maradt a lámpa. Lement ellenőrizni, utána eszébe jutott, hogy nincs elég aprója parkoló automatához, aztán vett egy vizet. Na igen, de a sztori végét nem írta le a hallgató, hogy végül bent volt a szülésnél vagy sem.
0: De én úgy
1: igen,
0: érzem,
1: tehát
0: hogy...
1: erről beszélek, hogy amikor stressz helyzetbe kerül a férj vagy az apa, akkor olyan hülyeségeket csinálhatunk, hogy inkább ne ígérjük azt, hogy bemegyünk a szülést végignézni.
0: Nem tudom. Figyelj, maradjunk abban, hogy a méltósághoz hozzájárul az is a nő méltóságához, hogy legyen mellette valaki. Hogyha persze. Van. Tehát egy jó ideig, ez ilyen, hát tudod, volt, ahol azt mondták, hogy esetleg pénzzel kellett elintézni, nem nálunk, de nagyvárosok.
1: Ahhoz, hogy bent lehess a szülés.
0: Há, igen, a doktor úrnak egy kicsi figyelmességet adtak, és akkor beengedte. Nálunk azért ez nem így működik szerencsére, de hallottunk ilyeneket, illetve hát ott volt a magánkórház. Egyébként a magánkórházas szülést az csak azért szeretem ilyen szempontból. Nem hiszem, tehát most már elég sok fiatal orvosok, azok egyértelműen nem szoktak, hogy fiatal labb orvosok. Nem ez a addida borítékot, ma addig nem történik semmi kategória. De a magánkórházban, amíg még ment ez a fizetős történet, ez jó volt. Bementél, ez a végén mondták, hogy ennyi lesz, pittyentetted a kártyát, ez került, amibe kerül, de hát a gyerek az meg mennyi pénzt ér?
1: Amit én ígérni tudok, hogy én ott leszek, hogyha igényt tartanak rá, én ott leszek a szülésnél, de hogy meddig maradok ott, vagy meddig...
0: Azt nem ígéred, hogy nem azt, ájulsz el, és igen, hogy igazi segítség leszel.
1: Így van, nem tudok semmit ígérni, az nincs ahogy. Te?
0: Te figyelj, hogyha azt mondják, szintúgy, hogy legyek, akkor én megpróbálok bemenni aztán.
1: Én mindent beleadok, de aztán, hogy mi lesz ott?
0: Hogy hallod, én azért óvatosságból lehet inkább a földre ülök, onnan kisebbet tudok esni. De legalább lesz jogunk ahhoz, hogy bemenjünk. Ha az anyukának ez segít, nyilván úgy gondolom, hogy be kell menni, ha az anyuka azt mondja, hogy ne gyere ide nekem, akkor azt kell csinálni, amit férfiak ilyenkor szoktak, iszol a haverokkal.
2: Magánvágány.
3: Plecskálunk.
2: Informálunk.
3: Eligazítunk.
4: Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
2: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Jó van. Az a helyzet, hogy a játékunk még a holnapi nap tart. Hogyha akartok nevezni, ezt még mindig megtehetitek. A 0730548888-on Gyulai Hőforrás Üdülőszövetkezet és hoteltől lehet például páros hétvégét nyerni, azaz párosan hosszú hétvégét nyerni. Vagy a Gamma Electronics felajánlásából 109-es Full HD TV, vagy Smart Business Management által egy darab páros két éjszakás hétvége a Bordőr Hotelbe. Szóval csomó izgalmas dolog van.
1: Annyi minden van, hogy tényleg érdemes még egy pár percig regisztrálni, ha bár holnap délelőttig még elküldhetitek a regisztrációs üzenetet, most jönnek a hírek.
2: 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó, de örülök neki.
4: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény, vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
6: Reklám.
7: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
8: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
9: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
10: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
11: Blautec.
10: Melegre tervezve.
12: Az esküvőd életed egyik legszebb napja, és miért ne lenne tökéletes a helyszín is? A székelyudvarhelyi Areo Events rendezvényterem tágas és légies, ahol minden dekoráció álomszerűen mutat. Fogásaink egytől egyig ízletesek és különlegesek, hogy minden vendéged elégedetten távozzon. Nálunk a részletek is számítanak. Az Areo Eventsben nem csak egy helyet kínálunk, emlékezetes pillanatokat teremtünk. Álmaid esküvője itt kezdődik. A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
8: 0786 498 098.
12: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
13: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik karcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
10: új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
2: Az SVMG 01 Pro TBI bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
10: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
6: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár. Egy különleges anyag, egy ritkább kellék, vagy valami, amit már mindenhol kerestél? Lehet, hogy nálunk megtalálod. Nézd be a Szablak, Varlak, Alkotlak, Méteráru rövidáru üzletbe Székely udvarhelye. Kisköved utca 22, ahol az ötleteidhez mindent megtalálsz.
11: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
2: Pársak utca 14. Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Falkaperával tisztelegnek Márton Áron püspök születésének 130. évfordulója előtt Székely udvarhelyen. Hatalmas nyersanyagkutatás indul Grönlandon, jelentette be Donald Trump, miközben ismét amerikai területként vélekedett a szigetről. Erős szélre, a hegyekben havazásra figyelmeztetnek a szakemberek. Jó napot kívánok, én Hadnagy Iva vagyok, hozom a részleteket. Drónt észlelt a hadsereg radarrendszere ma délelőtt az ukrán-román folyami határ közelében. A légi célpont rövid időre be is hatolt Románia légterébe, Szulina keleti részének környékén, közölte a Védelmi Minisztérium. A szaktárca közleménye szerint a katonai parancsnokság értesítette a katasztrófa védelmi felügyelőséget, amely 10 óra 19 perckor újabb roalert üzenetben figyelmeztette Tulcsa megye keleti és északi részének lakosságát a légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére. A célpont megfigyelésére a 86-os Borcsány légibázisról felszállt a román légierő 2F-16-os vadászgépe. A radarok szerint a légi célpont rövid időre behatolt a román légtérbe, Szulina keleti részének közelében a Fekete-tenger fölött, majd átment az ukrán légtérbe, ahol lelőtték. Tájékoztatott a szaktárca Facebook oldalán. A riasztást 11 óra 22 perckor fújták le. Márton Áron püspök születésének 130. évfordulója előtt tiszteleg az Én népem című folkopera, amely október 23-án este 8 órától lesz látható Székely udvarhelyen a Márton Áron téren. A szabadtéri előadásra a városban tartott 1956-os megemlékezéseket követően kerül sor. Az előadás a Mustármag közösség szervezésében, a Székely udvarhelyi művelődési központ társ szervezésével érkezik a városba. Az Én népem nem hagyományos életrajzi előadás, hanem a népzene, az egyházzene, a kortárs zenei világ és a néptánc eszközeivel idézi fel Erdély legendás püspökének életútját. Donald Trump amerikai elnök ma bejelentette, hogy hamarosan nagyszabású kutatások kezdődhetnek Grönland kőolaj, földgáz és ásvány kincskészleteinek feltárására. Az elnök a területet ismét az Egyesült Államokhoz tartozóként emlegette, noha a múlt hónapban megkötött nemzetközi megállapodás továbbra is elismeri Dánia fennhatóságát a sziget felett, számol be a Reuters.
15: Újra bekerült a román női kézilabda válogatott keretébe a zetelaki születésű Kerekes Éva, aki jelenleg a brassói korona játékosa. A nemzeti csapat október 19-e és 22-e között Bukarestben edzőtáborozik, majd október 23-án és 24-én két felkészülési mérkőzést játszik Horvátország ellen. A találkozók a decemberi részben romániai rendezésű Európa-bajnokságra való felkészülést szolgálják. Románia a kontinens viadalon Norvégiával, Svájccal és Észak-Macedóniával szerepel egy csoportban, mérkőzéseit Kolozsváron rendezik. Magyar válogatott eközben Franciaország ellen készül, az Európa-bajnokságon pedig Nagyváradon lép pályára. A címvédő VSK Székely udvarhely 7-3-ra legyőzte az újonc FK Csíkszeredát az U19-es futsal bajnokság harmadik fordulójában. A VSK ezzel harmadik mérkőzését is megnyerte a bajnokságban, és továbbra is 100%-os mérleggel szerepel a székelyföldi csapatokat felvonultató csoportban. Olvasható a Székely Sporton.
14: Sport. sárga jelzésű erős szélre vonatkozó riasztást adott ki ma az Országos Meteorológiai Szolgálat több megyére. A déli Kárpátok és a Kárpát-kanyar gerincein 60-80 km/órás sebességgel is pújhat a szél, 1500 méteres magasság fölött pedig havas eső és havazás is előfordulhat.
16: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
0: Ütött az utolsó óra, és óra az valóban bekattant. Na de mindegy, kicsit mielőtt az éjjelre rátérnénk. Térjünk rá a fontosabb kérdésekre. Horváth Gábor és Kis Bence, itt vagyunk veletek. Mondhatni, lássuk a medvét.
1: Nézzük meg a medvét, hogy mennyire kell megóvnunk a medvéket. Na de, hogy miről van szó, ez mindjárt kiderítjük. Ti regisztrálhatok még játékunkra holnap délelőttig 0730548888. Chaperone-t köszöntjük itt a Pink Pony Club.
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-vágány. Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Sírja tesszük a délután.

0: Nem tudom, ki írja a Nikusor üzeneteit. Valószínűleg leginkább a ChatGPT, mint mindenki más.
1: Mármint a közleményeit.
0: Igen, tehát volt egy ilyen, hogy Climate Change Summit 2026. Ez Bukarestben.
1: Yes.
0: Ez egy klímacsúcs. Hát ugye, pont ha nem beszéltünk volna ma arról, hogy nem lehet egyszerre zöldíteni is, és energiabiztonságot is teremteni egy egész kontinensnek. Sajnos ez egy olyan történet. Nyilván nem kell lemondani arról. Én úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak a zöld céljai azok jók. Csak a megvalósítása, tényleg ne előzzük meg a szekérrel a lovat, mert akkor baj lesz.
1: Jók, de utopisztikusok. Ennyit tennék én hozzá. Tehát semmi realitása nincs jelen pillanatban.
0: Tehát igen, tehát attól a perctől fogva, hogy mindenki többé kevésbé önmagát el tudja látni energiával, onnantól érdekesebb lenne a történet. De ettől messze vagyunk. Mondhatni azt, hogy legalább a számot lejjebb kéne faragni, de nem is erről volt szó. Mai nap ugyanis Nikusor Dán nem jelent meg személyesen, hanem egy üzenetet küldött, amit a környezetvédelmi ügyekért felelős elnöki tanácsadó, egy bizonyos Stefania Georgiana Simion, nem összetévesztendő a másikkal, olvasott fel, és azt mondta, képzeljétek el, hogy Románia biztos és megfizethető energiára, stimmel, beruházásokra, stimmel,
1: okay.
0: A klímaváltozásra felkészített infrastruktúrára, ezt egyszerűen nem értem, és fontos, hogy védjék a medvéket. Hát az anyja kínja.
1: Pontosabban arról van szó, hogy az államelnök felhívta a figyelmet a veszélyeztetett állatfajok, például

0: medvék megóvására.
1: Hol veszélyeztetett az a medve? Esküszöm.
0: Annyi van belőle,
1: populáció van belőle. Igen. Nem azt mondom, hogy lőjenek le minden medvét, félre ne értsetek. Csak egy kicsit azért,
0: nem
1: tehát
0: szó, csak...
1: ilyen alapon könyörgöm, védjük inkább a farkas, mert azt tényleg veszélyeztetett.
0: Kinek akar ezekkel az üzenetekkel kedvezni Nikus Ordán? Én azt nem értem. Mert hogy a román állampolgárokra nézve nem jó ez az üzenet, az is biztos.
1: Te figyelj, vannak olyan emberek biztos Bukarestben, akik nagyon aggódnak a barna medve sorsáért. Csak ezzel egy baj van, egy 5. emeleti panellakásban Bukarestben könnyebb a medve miatt aggódni, mint mondjuk nem tudom, annak a tanárnak, akinek az iskolája udvarán ott jár a medve, annak a szülőnek, akinek az utcában ott jár a medve. Szóval ezt egy kicsit valahogy nem úgy kéne megoldani. Nem azt mondom, hogy a lelövés a legjobb megoldás, de hogy amit eddig alkalmaztunk, semmi nem működött rendesen. Vagy alkalmaztunk-e valamit?
0: Most nem tudom, hogy a kilövési kvótáról mostanság szó van-e, vagy abban az esetben, hogyha a medve az emberre támad. Mert itt ez volt a legutóbb a probléma, hogy nagyon kevés volt, vagy kicsi volt a kilövési kvóta, és emiatt sok szakember, többek között erdészek is fel voltak háborodva, hogy már miért nem változtatják meg a törvényt. Abban az esetben, hogyha a medve emberre támad. Erről beszélünk.
1: Egyfelől, ezt mondjuk most már megvan oldva, de azt is hozzátenném, ugye, hogy nem a vadász engedélyeknek, bocs, újra fogalmazom, nem a trófeavadászatot akarom én itt helyzetbe hozni. Van meggyőződésem szerint nem egy, nem kettő, jó néhány olyan hallgató, aki ért a kérdéshez. Ha nem a hallgatók közt, akkor biztos az országban van ilyen szakember. Engedjék meg, hogy ők találják ki, hogy ezt hogy lehet megoldani. Nyilván a szakemberek nem csak állatvédőkörökből kell jöjjenek, hanem kell ott mezőgazdasági, vadgazdálkodási erdész is legyen, mert egyszerűen több szem többet lát, kirakni a konyhakést, aztán aki meggyőzi a többieket, azt nyert, gratulálunk, nem?
0: Igen, de tegyük azt még hozzá, hogy ne csak egy mondatot ragadjunk ki a közleményéből, amit az államelnök küldött, hanem úgy azt már mondtuk, hogy Nikus Ordán felhívta a figyelmet a veszélyeztetett állatfajok, így a medvék megóvására, valamint a Petresti Vadvédelmi Rehabilitációs Központ és az ehhez hasonló többi létesítmény munkájára, ahol a szakemberek és önkéntesek sérült és árván maradt vadállatokat is ápolnak. Ezzel egyetértek, csak az... hogy a medvéket ide miért kell bevonni.
1: A vadaspark az egy másik történet. Igen. Tehát az teljesen rendben van. Egy vadas parkban, igen, ott nyugodtan van helye az ilyeneknek. Mondtam, nem kell kinőni ész nélkül minden vadat, csak meg kell nézni, hogy melyik az, amelyik esetleg problémát okoz, és nem fontos az állomány szempontjából.
2: Sírre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány. Ez is a Rádió Gaga.
3: Tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyet

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: A medvék megóvására is felhívta a figyelmet Nikos Ordán, de ahogyan jeleztük is, tehát arra is felhívta a figyelmet, de itt másról is szó van, mert kiemelte, hogy ezen tevékenységek itt többek között a Vadasparkról beszélünk, támogatásának szükségességét és a rehabilitáló központok stabil működésének biztosítását. És Nikos Orr hangsúlyozta, hogy a természetvédelemnek szerves részévé kell válni a minden fejlesztésre irányuló kezdeményezésnek, ez pedig jól meghatározott szabályokat, alapos elemzéseket és felméréseket, valamint a konzerválásra biztosított forrásokat feltételez. Az a problémám ezzel a közleménnyel, vagy ezzel az az a bajom ezzel az üzenettel, Nikos Ordán üzenetével, hogy ilyen messze semmi fog meg jól.
1: Ez egy nagyon szépen szép,
0: hangzik.
1: Így van, egy nagyon szép általánosságokat felsoroló, szerintem egy semmit mondó üzenet. Értem, egyébként még azt is megértem nyilván, hogy Nikusornak nem volt különösebben ideje most ilyen üzenetekkel foglalkozni, mert egy kormányválságot próbálgatjában.
0: Hát épp a parlamentet akarja feloszlatni, úgyhogy.
1: Nem akarja feloszlatni, szerintem ez csak egy olyan dolog volt. Kíváncsi vagyok, hogy meglépte el volna, de ez volt szerintem az a lökés, amire szükség volt, csak már így is 5 hónapja lökjük. Más azért nem 5 hónapot szokott lögdösödni, mert az már nem lesz egy egészséges dolog. Na, tehát el kell gondolkozni azon tényleg, hogy ez most jó, rossz. Szerintem ez, amit Romániában történt eddig, az nem kérdés, hogy rossz volt.
0: Igen, hát hogyha már a politikáról beszélünk, akkor említsük meg a PESZED-ét, mert annak a vezetése ma délután dönt arról, mostanság,
1: illetve
0: hogy
1: ma nagyjából döntött szerintem, csak
0: igen, döntött is. Úgyhogy fordulat jöhet, hogy a padhelyzetet oldják fel.
1: Hát úgy néz ki, hogy ők azért most már hajlandóak lesznek nagyjából támogatni ezt a kormányt, annál is inkább, hogy nézegettem a miniszterek listáját, mind peszedések, semmi más nincs benne. De úgy érzem, hogy várjál, nem éppen technokrata kormánynak hívják, hanem valamilyen pseudo-technokrata.
0: De miért pseudo?
1: Hát nem,
0: szerintem egy simán technokrata kormányról beszélünk, hogyha
1: nincsenek már, Gábor, nekünk sose volt technokrata kormányunk. Amikor azt mondták, hogy az van, akkor se volt. Akkor
0: Csolos idejében nem volt az?
1: Amúgy apropó Csolos. Ezt, tudod, hogy nézegettem a tanácsadóit, Nikus Ornak kiülött mellette?
0: Na
1: Csolos.
0: Ki? Okay.
1: Tehát egyszerűen ezektől nem lehet megszabadulni. Én őszintén, tehát vannak nálunk ilyen politikai, nem tudom, túlélők, azt kell mondjam, hogy ezek szerint Dacian Csolos és egyike ezeknek. Nem a legrosszabb arc a teljes román politikában, csak amikor megláttam, tehát az előző technokrata kormánynak köszönhetjük egyébként a medve problémát. Azért azt ugye el szeretném mondani, ők voltak, akik azt mondták, hogy nem lehet egyáltalán kilőni medvét, na akkor nem mértük fel, hogy mekkora problémát okoznak ezzel. Remélem, hogy most ilyen nem lesz. Őszintén ettől akkor, nem tudom, én is mindig úgy vagyok ott, hogy mint a hülye gyerek, hogy mindig azt hiszem, hogy akkor most jobb lesz. Nem lesz jobb. Mi a franctól legyen jobb?
0: Dehogy lesz jobb, csak végre legyen stabilabb a helyzet Romániában, mert most már elegünk van ebből, hogy fél éve nincsen kormányunk és miniszterelnökünk. Viszont tegnap fellélegeztem, amikor az RMDSZ is belengedte, mármint Kelemen Hunor közölte, hogy megszavazzák azt a kormányt és kormányprogramot, amelyel Luca Niculescu a parlament elé áll.
1: Szerintem az RMDSZ is úgy volt, hogy mindegy nagyjából innentől arra fele, hogyha hát oda rakják a botra kutyát, ő is miniszterelnök lesz, csak most már tényleg legyen teljes miniszterelnöki köre. Azt azért el kell mondjam, hogy egy csomó minden az van, hogy például nem lehet átvinni törvényeket. Tehát láttam Táncos Barnának olyan dolgait, ami jó lenne mezőgazdászok támogatására, miniszter is, csak kell a parlament jóváhagyása. Na, így nem lehet haladni, úgyhogy ezért kell egy teljes körű kormány. Szerintem péntekre meg lesz, vagy legalábbis nagyon merem remélni, hogy meg lesz.
2: Magánvágány.
3: Pletykálunk.
2: Informálunk.
3: Eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
2: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: Claude a jó barát, ő az Anthropicnak a terméke. Egyébként aki így inkább IT-ban utazik, az valószínűleg ismeri, mert hogy elég jók a képességei ennek az AI-nak, sőt mondhatni azt, hogy neki vannak a legjobb képességei, hogyha ilyesmiről van szó. Olyan figyelmeztetést adtak ki, ami egy kicsit meglepődtem. Én nekem elég sok okos eszközöm van otthon, beleértve két okos porszívót, amiből az egyik olyan okos, hogy meg se indul.
1: Fellázadnak, figyelj csak meg.
0: Hát figyelj, tehát a gépek lázadása az innen. De figyelj, mikor kezdődik a Terminátor? Hányban zajlik? 29? Hú. Mintha valamire úgy emlékszem, hogy igen.
1: Igen, lehetséges. Na, arról van szó, hogy az EMI modellek önreplikációjának lehetőségét vizsgálva arra jutottak az Anthropic kutatói, hogy már csak hónapokra vagyunk attól, hogy az úgynevezett EMI, tehát mesterséges intelligencia férgek hozzáférkőzzenek az internethez csatlakoztatott otthoni okos eszközökhöz. Most nem tudom, hogy a kazánunk vagy a kandallónk ilyen szempontból érintette.
0: Okos, mert le van csatlakozva?
1: Így van, így van. Tehát tudom én telefonról is ki is bekapcsolni a kandallót. Uh-huh. Bárhol legyek a világ bármely részén. És hogyha ezek a férgek megérkeznek, akkor nézhetjük.
0: Hát figyelj, az első, hogy mondjuk az otthoni wifi jelszavadat egy olyanra cseréled le, hogy meg elég nehéz hozzá. Biztos vannak ötletek, hogy hogyan lehet ezt kibekkelni. Na kérem szépen.
1: Hát de bocs, most közbeszúrnám azt, nem tudom, olvastad azt a hírt egy pár nappal ezelőtt, hogy valamilyen hackerek bejutottak ilyen bevásárlóközpontok fagyasztóládáiba.
0: Igen, Franciaországban.
1: És áttették melegedésre.
0: A Carrefour, meg mit tudom én, tehát jó néhány a sajt részlegen el tudod képzelni, hogy smak volt, felnyújták 35 fokra. Tehát ez egy éjszaka alatt...
1: Képzelheted ott, milyen passzvordok lehetnek, jelszavak lehetnek?
0: Nem tudom, milyenek lehetnek, hogy őszinte legyek. Mindennek vannak ilyen sérüléken részei. Minden esetre izgalmas. A vállalati kutatók, az Anthropic kutatói szerint,
1: igen,
0: az AI modellek ugye tényleg olyan eszközökbe fognak belefeküdni, mint az okos tévé, okos sütő, robotpolszívó, és aggasztóbb, hogy a kisméretű beépített mesterséges intelligencia csippel működő biztonsági kamerák és a videokonferenciához használt rendszerek is célpontok lehetnek. Tehát majd otthon fogják. Nekünk azt mondta annak idején, ja Isten, informatika tanárnő egyetemen, hát nem volt valami okos a lelkem, azt mondta, hogy a kínaiak beépítik a kicsi kamerát a tévébe, és úgy figyelik, hogy te csórid otthon mit csinálsz. Gondolkoztam, hogy hát, hogy maga kinéz, szerintem Kínában a szervert is lekapcsolják. Na de mindegy.
1: Lefagy az atya úristen is.
0: Azért a tévé leesik a falról rögtön.
1: Na és az Anthropic kutatói a vállalat hétfőn közített jelentése szerint azt vizsgálták, hogy egy mesterséges intelligencia modell képes lehet-e internethez csatlakoztatott eszközökbe behatolni, majd onnan más eszközökre átterjedni, és az adatközpontok helyett önmagát másolva azok beépített csipjein futni. És hát kiderült, ahogy mondtad te is, hogy igen.
0: Igen, most kérdés, hogy mennyire tudja meg, de valószínűleg, hogy nagy biznisz lesz, hogy csippeket cseréljél ilyeneken, hogy EMI biztos. Én egyébként most már azt várom, hogy mikor jön elő az az állapot, amikor azt mondják, hogy mi az mesterséges intelligencia vírusok ellen is. Hát ugye féreg, worm, tehát értsed, de csak valaki úgy nézem megint AI-jal fordította a szöveget, és ennyit sikerült összehozni belőle. Nem erősen értette, hogy miről van szó. Na de hát a logika az, hogy igen, persze, tehát tudjuk, hogy okos dolgokat csinálnak. Gondolj arra, hogy mesterséges intelligenciával olyanokat hoztak az utóbbi időben össze, hogy mosolyogtam. Ott vannak az Adobe termékek, amiket nagyon szeretünk. Valaki nekiállt, és ugyanazokat a funkciókat megcsináltatta mesterséges intelligenciával, úgyhogy az egész szabadon elérhetővé vált. Például egy pont az Audition nincs, amit mi szeretnénk, de azon kívül a Premiere meg ezek elérhetők ilyen változatban, és jogilag tiszta a dolog.
2: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
3: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: Reklám.
1: A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
2: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
1: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
2: Viking Kft. A te biztonságodért.
3: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked.
4: Október 14-én megérkezik Székelyudvarhelyre az Omoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Szuperhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Omoda és Jayco. A jövő megérkezett.
3: Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes.
4: Nyitás október 14-én Székelyudvarhelyen a Fenyődi kiáratnál a Betlenfalvi út 263-as szám alatt.
5: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
6: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
7: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bombaáron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
8: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
9: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
10: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
11: Szeptémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptimia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptimia Pieskavica burgert a Stationben.
12: Burger vagy Pieskavica? Ugyan már. A Szeptimiában nem kell választanod.
13: Csak 250 hely, egyetlen éjszaka.
14: Szilveszteri szuperbuli Korondon, a Zöld Arany rendezvényteremben. Svédasztalos vacsora, korlátlan koktél és italfogyasztás, candy bar, élő zene, tűzi játék és egy fergeteges kabaré a Pittyes 2-es és Gyufával. November 15-ig csak 520 leért. A rendezvényt a Phoenix Pizzázó szervezi. Részletek a Facebookon. Jegyfoglalás 0744 106 099.
15: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 lej értékű e-mag vásárlási utalvány.
16: Ne feledd, foto.kronika.ro.
15: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
17: A tél nem kérdezi meg, felkészültél-e. Mi igen. Vásárolj téli gumit az Impárnál és az ajándékokról. Mi gondoskodunk. Két vásárolt gumi mellé jégoldót és jégkaparót, négy gumi mellé téli szélvédő mosót és jégkaparót adunk ajándékba. Várunk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 225 szám alatt. Impár. Felkészítünk a télre.
18: Megérkezett az ősz a Roland Suite-ba is. Új kollekciónkban az elegáns öltönyök mellett casual nadrágokat, pulóvereket, szakókat és stílusos kabátokat is találsz. Látogass meg és fedezd fel őszi-téli újdonságainkat Székelyudvarhely szívében. A Városháza tér 6 szám alatt. Roland Suit. Stílus minden alkalomra.
19: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
9: A reklám után ismét slágerek és új zenék.
4: Rádió

0: de nézzük a legrosszabb forgatókönyvet, amit okozhatnak ezek az emiférgek, mert a kutatók arra jöttek rá, hogy rajként is egyesülhetnek, hogy számítógépes hardvereket támadjanak meg, és a kutatók szerint ennek egyelőre leginkább az otthonok, illetve a kisvállalkozások eszközei vannak kitéve. Egy ilyen replikátort nehéz lenne leállítani, mivel nincs olyan központja, ahol le lehetne kapcsolni. Arra kell törekednünk, mondják a kutatók, hogy megerősítsük a rendszereinket, hogy megnehezítsük az ilyen replikátorok terjedését, ugyanakkor fel kell készülünk arra is, hogy olyan világgal kell majd megbírkozzunk, amelynek ezek a replikátorok már a kitörölhetetlen részei. Ezt írták le a kutatók. Tehát itt én a bús jövőt kezdem felfesteni.
1: Igen, mert gyakorlatilag egy olyan jelenben élünk, ahol a vírusoktól úgy megszabadultunk. De emlékszel adott ponton számítógépes vírus? Ugyanaz lesz. Megtanulunk, majd teszel replikátor védelmet. Kicsit komolyabb kell legyen, mert talán az a különbség, és ez nagyon fontos, hogy amíg régen volt mondjuk egy számítógép a házban, ami nem működött, most már jóforma a tévé is okos, mindenkinek okos tévéje van. Az másrészt, hogy sajnálom, de azt kell mondjam, hogy hülye, de ettől függetlenül meg tudja zavarni valami olyan szoft, ami egyszerűen elkezd hülyéskedni rajta.
0: Csak úgy vagyok én ezzel az egész dologgal, ezzel az egész EMI rendszerrel, pontosabban a mesterséges intelligenciával, hogy szerintem a világ társadalmai nincsenek felkészülve. Tehát olyan hatalmas lépésekben fejlődik a mesterséges intelligencia, mert ugye a legnagyobb EMI fejlesztő cégek már egy ideje világvégét vizionálnak amúgy, nem teljesen alaptalanul. Mostanában több ijesztőnek tűnő biztonsági incidens is történt, amikor az EMI ügynökök úgymond tovább nyújtózkodtak, mint ameddig a takarójuk ért. Például az OpenAI mesterséges intelligencia ügynöke júniusban behatolt az ausztrál kormány által működtetett általános egészségügyi rendszerbe. Ez csak egy példa.
1: Már valószínűleg, hogy több ilyen lesz. Gondolom, hogy tüzet tűzzel, logika mentén, majd lesz egy mesterséges intelligencia őrkutyánk, stop, ami nézi, hogy szájon vágja ez ilyeneket, amik bejönnek. Egyébként is azt mondtam, hogy az okos otthonnak a legnagyobb baj az, tudod, hogy van 15 féle kütyüd, a 15 az véletlenül is akar egymással beszélgetni. Tehát egy kicsit azért a vírusoknak is megvan ez a problémája, vagy mit tudom én, férgeknek is. Kérdés az, hogy a mesterséges intelligencia ezt mennyire tudja összehozni egy fedél alá. Kíváncsi vagyok, de nyilván ott, amikor pozitívum megjelenik, ott általában negatívum is megjelenik. Tehát a mesterséges intelligenciát nem csak pozitív irányba lehet használni, ezt tudjuk.
0: Sajnos. Viszont azt is alá kell húznom, hogy több mint 10% az esélye annak, hogy a technológia a következő évtizedben kiírtja a fajunkat. Ezt is írják a kutatók. Na tessék.
1: Na.
0: Szép, gyönyörű jövő.
1: Jönnek a terminátorok, mondom én.
2: Minden érdekel minket. És téged?
3: Ez a Vagány Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: egy könnyes búcsút veszünk tőletek most, és egymást megölelvén mi is búcsúzunk közösen, együtt, tőletek. Kis Bence és Horváth Gábor. Aztán holnap jövünk, itt leszünk délután 3 órától ismét, úgyhogy várunk mindenkit. És ne felejtjétek, nagy nyereményeink vannak a holnapi napon is.
1: Így van, regisztráljátok jó nyugodtan, mert meg lesz utána a nagy nyeremény. Kérdés, hogy kinek adjuk oda, már is várjuk azt a dolgot, hogy elmondhassuk, hogy mekkorát nyertetek. Jó, egyelőre csak annyit mondunk el, hogy sziasztok!
2: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
3: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraibi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
4: Reklám. A vadászatban a siker, a tudáson és a megbízható felszerelésen múlik. A tudás a tiéd. A felszerelést az LH Outdoor biztosítja. Sportvadászfegyverek, prémium hőkamerák, optikák, ruházat és kiegészítők. Vásárolj most és nyerj egy prémium távcsövet. LH Outdoor. Székely udvarhely. Tábor utca 18. A vadásztársulat épületében.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámmal, vagy keresd fel a pavazsiré.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
8: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
9: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service, a biztonságos külföldi munka.
10: Profiter, 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi@term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
11: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
12: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
13: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
14: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked.
15: Október 14-én megérkezik Székely udvarhelyre az Omoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Superhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Omoda és Jayco. A jövő megérkezett.
16: Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes.
17: Nyitás október 14-én Székely udvarhelyen a Fenyédi kiáratnál a Betlenfalvi út 263-as szám alatt.
18: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
19: Fásak utca 14. Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego klubkártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
20: Black Friday a Gammában.
21: Novemberben hatalmas leárazásokkal és ajándékokkal várunk. Látogass el hozzánk Parajdon, a Bucsin felé vezető úton, vagy nézd be a Facebook oldalunkra.
20: Gamma Electronics, ahol a legjobb ajánlatok várnak.
22: Társadalmi célú hirdetés.
23: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
24: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
25: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
26: Slágerek és új zenék.
25: Ez a Rádió Gaga.

sehová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van. Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd. A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová, ha neted van a Gaga.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Radiogaga.ro.
0: Radiogaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádió

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

elcsábít az élet az otthonodtól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Földön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

Dolgom is nehéz, a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utat.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.